0: a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. A legnagyobb nyomás várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig nehezedik majd az albérletpiacra, ezért most még kedvezőbb ár és kínálat alapján választhatnak az albérletet keresők, hívta fel a figyelmet a Dunahouse ingatlan közvetítő szerdán az MTI-nek eljutatott közleményében. A nyári csúcsidőszak után a kínálat alakulása határozhatja meg az árak irányát, bár az elmúlt időszakban bővült a választék, a befektetői lakásvásárlások visszaesése miatt a következő hónapokban kevesebb új bérlemény jelenhet meg a piacon, ez emelheti az árakat. Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben, a Kutyástrand üzemeltetőjével kötött szerződést pedig felbontja, ezekről is vitázott szerdán a város képviselőtestülete. A városvezető indoklása szerint igazságtalan, hogy a legnagyobb tóparti városok fizetik a legmagasabb díjat, az elnökségből azonban évek óta ki vannak zárva. Ő maga is többször kezdeményezte, de nem is lehetett jelen fontos ügyek tárgyalásain. Tóth Gergely jelezte azt is, hogy kedden alakult meg a Balaton körüli városok új érdekvédelmi szervezete, a B4-ek szövetsége, amit minden szempontból hatékonyabbnak tart a Balatoni Szövetségnél. A Keszthelyi Kutyás Élménypark és Piknikkert üzemeltetőivel a városvezető szerint a korábbi városvezetés előnytelen szerződést kötött, ennek kapcsán hűtlenkezelés gyanújával feljelentést is terveznek. Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel, északkeleten lehet több a felhő, az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar is. Az észak-észak-nyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, délután 22-27 fok valószínű.
2: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
3: Retikül, az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögött.

0: Te van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétre is kezdeményezte a kormánya a parlament rendkívüli ülésének összehívását. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon olvasható. A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A jövő heti lesz a 7. rendkívüli ülés. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák óránként 10-15 hulló csillag felvinanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre. A jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra. Egyre több gyermek óvodai felvételét kénytelenek elutasítani a kötelező védőoltások hiánya miatt Dalmáciában. A horvát előírások szerint csak az a gyerek vehető fel az óvodába, aki életkorának megfelelően megkapta a kötelező oltásokat. Ez alól kizárólag az orvosilag igazolt ellenjavallat jelent kivételt. Splitben az idén beadott 1591 felvételi kérelem közül 208 olyan gyerekre vonatkozott, akinek orvos indok nélkül hiányos volt az oltási dokumentációja. Tavaly még 106 ilyen kérelmet nyújtottak be. Az óvodai szakembereket tömörítő egyesület szerint korábban az oltást elutasító szülők többnyire be sem adták a gyerekük felvételi kérelmét, az utóbbi időben azonban egyre többen próbálják beíratni gyereküket annak ellenére, hogy nem felelnek meg a feltételeknek. Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek komoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.
3: Bocsánat, hogy mélyedek ki a busztába.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Egészségedre!
6: Egészségedre!
0: Egészségedre!
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, hogy nem tudom, hogy milyen fantasztikus, köszönöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
9: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Benség. A Francföld kinső parlatán elült az hadvasok zadorlata. Békül kevés csornáló marsején, s a nép a téltúl potnár csort, csúját pocongyod vesztő döksanyartané. Tallót subál, ponyhát vett parlagon, s pöngy a szalvas úr bolyha, beért. Új pénzfejében vesterát lakik, zengő pakát szavára jár hokornyást, s dibározik bonáros ünnepén. S a franc király, ki tudjuk, főgyivót, hét érsz, kitész. Még borcolánkodik, srihádot felcihelve, ellened emehorjodat, még téged elsümérel. Mert hosszú nótát cölöp madár hajósok tartják ritka nappityog.
3: Csitándiságomat csovátolja még-e purhonya? Ez a pöhös nyagóc? Srihád a nyekre, mondsa csak!
2: Csáp cselkes idd el, sunnyog és bunnyog a vérgonyasztón!
4: A vérgonyasztón? Ó, rüh, pén, piha, szogykon vatyorgott páhás leszketem. Sűj rá, ki vifjál, cselkesek közin elhorja elleni pórén pocáz. Csorhozzék, tik, töpörre jó, ha vegyke folyán cihó, duzzor rút harpocsán. Ó, hakkaságos pártyos szép nyoszolma, hol mohom szörny csüzöllött, sűj reád. Sűj rátok, hónál hobb, duzos gemellök, miknek ne dínedet, földe mehedet. Mert nincs ponyhább, nincs cseppesebb, rihátabb, még tors pöhördiek között sem. Mint a csétterka, ki szép mandagol áll hont.
1: Kamu reklámot hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
6: Hatalmas az asszály, uniós oltalom alá kell.

0: Kerültek a murai borok. Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el. Éjszakai járatokat indít a MÁV csoport a Campus Fesztiválról, a debreceni Nagyerdőről, közölte a vállalat szeden az MTI-vel. A közlemény szerint a július 22-től 26-ig tartó fesztivál alatt a DKV egyes villamosai 14-16 percenként járnak, a nagyállomásról induló éjszakai buszok és a vonatok menetrendjét pedig összehangolták a villamos menetrendjével. Hajtai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyert el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a 33. Palicsi Filmfesztivál versenyprogramjában, jelentették be szerdán a fesztivált záró sajtótájékoztató. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező munkája humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával emelkedett ki a mezőnyből. A legjobb filmnek járó Aranytorony díjat Laurent Michelli Nino Dalla Nui című filmje kapta. A nemzetközi zsűri méltatása szerint az alkotás bátor stílusával, erőteljes társadalom kritikájával és a kortárs filmes nyelv megújításával érdemelte ki az elismerést. A Palicsi filmes ünnepen 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be. Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel, északkeleten lehet több a felhő, az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar is. Az északi-északnyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, délután 22-27 fok valószínű.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
12: Ennek idején, amikor a hatalmas szolgatóban túléztünk, volt egy világslágerünk. Így idáse, menj tovább!

műsorajánló.

0: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
1: Hagyományaink, értékeink Európában.
2: Ahol az érték a mérték.
3: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Ma éjjel táncolunk, mert ez a táncolszék, a hűtés táncra fel.
7: Egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig van.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj, mélység kapaszkodni. Mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Szeptember 1-től áfamentessé teszik a vénköteles gyógyszereket. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszályban, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben észak-keleten van optimális nedvesség a talajban. Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben, a Kutyástrand üzemeltetőjével kötött szerződést pedig felbontja. Ezekről is vitázott szerdán a város képviselőtestülete. A városvezető indoklása szerint igazságtalan, hogy a legnagyobb tóparti városok fizetik a legmagasabb díjat, az elnökségből azonban évek óta ki vannak zárva. Ő maga is többször kezdeményezte, de nem is lehetett jelen fontos ügyek tárgyalásain. Tóth Gergely jelezte azt is, hogy kedden alakult meg a Balaton körüli városok új érdekvédelmi szervezete, a B4-ek szövetsége, amit minden szempontból hatékonyabbnak tart a Balatoni Szövetségnél. A Keszthelyi Kutyás Élménypark és Piknikkert üzemeltetőjével a városvezető szerint a korábbi városvezetés előnytelen szerződést kötött, ennek kapcsán hűtlenkezelés gyanújával feljelentést is terveznek. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el. Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek komoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Műsorajánló.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: reklám.
1: Na, ez most már örökké jó lesz egy darabig.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
0: Egészségedre!
5: Egészségedre!
6: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
8: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
8: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
10: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
2: a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Abbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Akarunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái, pénteken 4-től.

0: Hobby rádió. Jó reggelt!
1: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolás elérve, radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizetőhelyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök közcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma július 24-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánkban 15 fokot mutatnak a hőmérők. Zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték. A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 24-én a Kinga és a Kincső nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Kinga germán eredetű, a Kunigunda régi magyar becézéséből önállósult, jelentése nemzetiség és harc. A Kinga név felelősségteljes, független személyiség kialakulását támogatja, aki szeret egyedül lenni, a saját elképzelései szerint dolgozni, mert ötletei kiforrottak és nagyon pontosak. Becézése Kingácska, Kingus, Kingi és Kinguci, jeles viselői a névnek, Búta Kinga, kajakos, Gönc Kinga, politikus és ön, kedves Kinga. Ezen a napon ünnepeljük még Kincső nevű kedves hallgatóinkat. Ez a név Jókai Mor névalkotása, jelentése az elképzelt őshaza magyar formájú neve, Jókai névalkotásában ennek kínai változata a Kincseu. Ünnepelnek még a Kincsők február 1-én is, becézése Kincsőke és Kincsem. Július 24-én köszöntjük még Bernát, Boris, Csenge, Csengele, Kiri, Krista, Krisztiána, Krisztina, Levendula, Luisa és Tina nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádió.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 24-én. Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem. Kezdjük 1567-tel, július 24-én a katolikus Stuart Mária skót királynő lemondott a trónról egy éves fia 6. Jakab javára. Stuart Mária a kálvinista lordokkal folytatott harcban vereséget szenvedett, így Angliába menekült. Folytassuk a 18. századdal. 1783. július 24-én megszületett Simón Bolívar, Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Peru és Bolívia nemzeti hőse, felszabadítója. Folytassuk a 19. század elejével. 1802. július 24-én született Alexandre Dumas, francia regényíró. Leghíresebb művei a Három testőr és a Monte Cristo grófja. Folytassuk a 19. század végével. 1897. július 24-én a világon elsőként Tatán este 8:30-kor 21 helyen gyulladnak fel utcai acetilén lámpák. Egy évet lépünk csak előre, 1898. július 24-én megszületett Amelia Earhart, amerikai pilótanő, aki az első nő volt, aki egyedül átrepült a csendes óceánt. Lépjünk a századfordulóra, 1900. július 24-én Gyulaváriban megszületett Baj Zoltán fizikus, atomfizikus, aki a fénysebesség alapján definiálta újra a métert, mint mértékegységet. 5 évet lépünk előre a 20. század elejére. 1905. július 24-én szövetségi szerződést kötnek egymással II. Vilmos német császár és II. Miklós orosz cár. A cár utóbb visszavonta aláírását és az Antant felé orientálódott. Folytassuk 1930-al, július 24-én meghalt Glenn Curtis, amerikai feltaláló, az első amerikai repülőgép elkészítője, a hidroplán feltalálója. És végül, de nem utolsó sorban, 1956. július 24-én meghalt Zemplén Géza, Kossuth Díjas kémikus, a magyar gyógyszeripar fejlesztésének egyik meghatározó alakja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Nem kell félned a hirtelen fölrettentéstől, sem attól, hogy viharként rátörnek a bűnösök. Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: 2026. július 24-e péntek, Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 18-tól 23. vers. Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret. Csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézus maga magyarázza meg a magvetőről szóló példabeszédét. A mag Isten igéje, a termő talaj pedig az emberi szív. A mondani való világos, ugyanaz az ige különböző emberekben más-más sorsra jut. Nem a maggal van gond, hanem a földdel. Az első 3 talaja figyelmetlen, a felszínes és az aggodalmaskodó embert jelképezi. Az út szélére hulló mag az, amit meg sem hallanak igazán. A köves talajon nincs mélység, így nincs kitartás sem. A tövisek közé hullott mag pedig elkezdene növekedni, de elfojtják a világ gondjai, a vagyon csábítása, a belső megosztottság. Csak a jó föld hoz gyümölcsöt. Mi teszi jóvá a földet, azaz az emberi szívet? Jézus ezt mondja. Aki meghallgatja, megszívleli a tanítást. Vagyis, aki engedi, hogy hatással legyen az életére. A gyümölcs nem azonnal jön, idő, türelem, kitartó munka, eső és napsütés is kell hozzá. A jó föld nem az, amelynek nincs hibája, hanem az, amelyben a mag gyökeret tud ereszteni. Nem kell tökéletesnek lennem, elég, ha nyitott vagyok Isten igéje iránt. Az Úr a növekedést elvégzi. A földet rendszeresen munkálni kell, különben elvadul, felveri a gyom, terméketlen lesz. Így van ez a lélekkel is. Az ige termővé válása nem egy pillanat műve, hanem mindennapos tisztítást, gondozást kíván. Érdemes naponta feltennem a kérdést, engedtem-e ma, hogy Isten igéje belém hújjon és növekedni kezdjen? Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy újra és újra szívembe hinted igédet. Bocsásd meg, ha szívem sokszor köves, kemény vagy tövisekkel teli. Add, hogy figyelmesen hallgassam igédet, és ne csak halljam, hanem engedjem, hogy hatással legyen rám. Formálj engem olyan emberré, akiben igéd gyümölcsöt terem. Ne engedd, hogy a világ zajai, a félelmek vagy a közömbösség megfojtsák a növekedést bennem. Te vagy a magvető, én pedig szeretnék jó föld lenni. Segíts ebben napról napra. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a napsugárzásának körülbelül a fele éri el a Föld felszínét? Ennek az energiának egyharmada visszaverődik az űrbe, egyharmada az alsó légtereket melegíti, a maradék pedig a vizet párologtatja.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy rokfortos csirke mellett hoztam önöknek a hozzávalók 4 személyre. 40 deka rizs, 8 szelet filézett csirkemell, 6 egész tojás, 8 szelet rokfort sajt, 2 evőkanál liszt, ízlés szerint só, 1 evőkanál apróra vágott petrezselyemzöld, ezzel ne spóroljunk, 3 evőkanál olívaolaj, az olaj a sütéshez, és 8 szelet konzerv ananászkarika. A rizs megpároljuk és leszűrjük. Felverünk 3 tojást, és beleszórjuk a petrezselyemzöldet, és megsózzuk. Felhevített 2 evőkanálnyi olívaolajat elkészítjük, ez egy tojás rántotta lesz ebből, majd a rizshez adjuk és összekeverjük. Két szelet ananást kis kockára vágjuk, majd a rizsbe keverjük. A csirke mellett kissé kiveregetjük, megsózzuk, és néhány percig pihentetjük. A maradék 3 tojást felverjük, belekeverjük a lisztet, és ha kell, kevés vízzel higítva egy palacsintatésztát készítünk. A hűszeleteket megforgatjuk a palacsintatésztában, és forró olajban kisütjük. Egy serpenyőt kivajazunk, felforrósítjuk, és az ananászkarikákat hirtelen lepirítjuk benne. A rizst 4 hőálló tányérra halmozzuk, befedjük a hűszeletekkel, tetejére tesszük az ananászkarikákat és a rokfort sajtot. Majd forró 180-200 fokos sütőbe készre sütjük, míg a sajt szét nem olvad.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Kinga és Kincső nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg a fővárosban 15 fokot mutatnak a hőmérők. Ma július 24-e van. Ma Szent Kinga ünnepe van. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1870 a Pest-Budai Munkásképző Egylet és az Általános Munkás Egylet közös nagygyűlésen tiltakozik a francia-porosz háború ellen. 1897 Tatán, Komárom, VM a világon elsőként kigyulladnak az utcai acetilénlámpák. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió Robot műsorvezetője. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma 8 órakor kezdődik a Minden Tudás Egyeteme című műsorunk, amelyben válogatást hallhatnak az elmúlt évek legérdekesebb előadásaiból. 9 órakor Strasser Andrea tudományos műsora, a tudomány mai állása várja a hallgatókat. 10 órakor a Szivárvány magazin műsorban vendégekkel és érdekes témákkal találkozhatnak. Délben a Déli hírösszefoglaló tájékoztatja a hallgatókat a nap fontosabb eseményeiről. 13 órakor a Szemfüles című műsorban a Vakok és Gyengénlátók Vasmegyei Egyesületének programjait ismerhetik meg. 14 órakor a Hallássérült Gyermekek Fejlesztése című műsorban a Koraszülöttekért Országos Egyesületének munkájáról hallhatnak. 15 órakor a VGKE podcast kerül adásba, amely a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének műsora. 16 órakor a Teremtés Koronái című műsorban olyan témákról hallhatnak, amelyek kifejezetten a férfiakat érdeklik. 17 órakor a Nekem 90 című műsorban a varázslatos 90-es évekbe repítjük hallgatóinkat az elhangzó zenei felvételekkel. 18 órakor az Esti hírösszefoglaló tájékoztatja a hallgatókat a nap fontosabb eseményeiről, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órakor a Vers Esti Mese Kabaré című műsorban szórakoztató és érdekes tartalmakkal találkozhatnak. 20 órakor a Gépház című műsorban a Hobby Rádió informatikai magazinját hallhatják. 21 órakor ismét Strasser Andrea tudományos műsora, a tudomány mai állása kerül adásba. Végül 23 órakor a Szivárvány magazin műsor zárja a napot vendégekkel és érdekes témákkal. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A magyar gazdaságban jelenleg több fontos fejlemény is zajlik. Egyrészt a Bankmonitor számlamonitor szolgáltatása feltárta, hogy a magyarok bankszámláiról sorra tűnnek el a tízezrek, és szinte senki sem tudja, mennyit fizet valójában a bankolásért. Ugyanakkor az olajárak is lélektani határt léptek át, és május óta nem került ennyibe egy hordó olaj. Mindeközben Trump már közölte, ki tart érte felelősnek. Ezzel párhuzamosan Magyar Péter miniszterelnök és Köböl Anita kormányszóvivő bejelentette, hogy a kormány újabb áfacscsökkentéseket tervez, és ismertették a kabinet legfontosabb döntéseit. Ezek az intézkedések valószínűleg hatással lesznek a magyar gazdaságra és a fogyasztókra. Mindeközben a fellépői díjak Magyarországon elszálltak, és egyes top előadók akár 1 milliót is elkérnek 40 percnyi fellépésért. Ez arra utal, hogy a magyar sztárok jelentős összegeket kaszálnak a fellépéseik során. Ezzel együtt a forint is súlyos csapást szenvedett el csütörtök reggel, és csúnya lejtőre került a magyar fizetőeszköz, a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Ezek a fejlemények együtt arra utalnak, hogy a magyar gazdaságban jelenleg számos kihívás és változás zajlik, amelyek hatással lesznek a gazdaság és

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. A digitális banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés szűk keresztmetszetének megszüntetése a fogyatékkal élők számára kiemelt téma a szakmai körökben. Beszámoltunk róla, hogy Hanoiban a Vakok Vietnami Egyesülete szakmai találkozót szervezett ebben a témában, amelyhez egy készpénzmentes fizetési vásáron is részt vettek. Emellett olvasható portálunkon egy édes, mégis kihívásokkal teli szerelmi történet egy látássérült vőlegényről, aki Danangban több mint 1000 KMT utazott, hogy hazahozza gyönyörű menyasszonyát. A nyár közelettével a Bácsvakok Egyesülete újbóli balatoni lázra hívja tagjait, hogy a vízparti kikapcsolódásban vegyenek részt. Kiemeltük, hogy a családi pótlék utalása augusztusban két alkalommal történik, és az év további részében is fontos dátumokat osztott meg a Magyar Államkincstár. A digitális állampolgár program fejlesztése is folyamatos, és az EFOÉSZ együttműködik a fejlesztőkkel, hogy a DÁP mobiltelefonos alkalmazása és a hozzá kapcsolódó honlapok mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Több milliárdos alapot hoznak létre azbesztmentesítésre, feljelentést tettek az Exim Bank működése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesttel szennyezett útszakaszok mentesítésére. Jelentette be Köbör Anita kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik azbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszerre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető

0: jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazukban és a város erdőn található szabad strandok további üzemeltethetősége is. Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye egyik járásában. A létesítményben tűz ütött ki, közölte Alexander Ruszkich, a régió kormányzója. A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az Uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében. 4 pedig, köztük 2 gyermek megsebesült. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, 3 győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Kinga és Kincső nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Jelenleg a fővárosban 16 fok van, ma július 24-e van, ma Szent Kinga ünnepe van. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban, egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Névnapköszöntő.
1: Július 24-én a Kinga és a Kincső nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Kinga germán eredetű, a Kunigunda régi magyar becézéséből önállósult, jelentése nemzetiség és harc. A Kinga név felelősségteljes, független személyiség kialakulását támogatja, aki szeret egyedül lenni, a saját elképzelései szerint dolgozni, mert ötletei kiforrottak és nagyon pontosak. Becézése Kingácska, Kingus, Kingi és Kinguci, jeles viselői a névnek, Búta Kinga, kajakos, Gönc Kinga, politikus és ön kedves Kinga. Ezen a napon ünnepeljük még Kincső nevű kedves hallgatóinkat. Ez a név Jókai Mor névalkotása, jelentése az elképzelt őshaza magyar formájú neve. Jókai névalkotásában ennek kínai változata a Kincseu. Ünnepelnek még a Kincsők február 1-én is. Becézése Kincsőke és Kincsem. Július 24-én köszöntjük még Bernát, Boris, Csenge, Csengele, Kiri, Kriszta, Krisztiána, Krisztina, Levendula, Luisa és Tina nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 24-én. Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem. Kezdjük 1567-tel, július 24-én a katolikus Stuart Mária skót királynő lemondott a trónról egy éves fia 6. Jakab javára. Stuart Mária a kálvinista lordokkal folytatott harcban vereséget szenvedett, így Angliába menekült. Folytassuk a 18. századdal, 1783. július 24-én megszületett Simón Bolívar, Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Peru és Bolívia nemzeti hőse, felszabadítója. Folytassuk a 19. század elejével, 1802. július 24-én született Alexandre Dumas, francia regényíró. Leghíresebb művei a Három testőr és a Monte Cristo grófja. Folytassuk a 19. század végével, 1897. július 24-én a világon elsőként Tatán este fél 9-kor 21 helyen gyulladnak fel utcai acetilén lámpák. Egy évet lépünk csak előre, 1898. július 24-én megszületett Amelia Earhart, amerikai pilótanő, aki az első nő volt, aki egyedül átrepülte a csendes óceánt. Lépjünk a századfordulóra, 1900. július 24-én Gyulaváriban megszületett Baj Zoltán fizikus, atomfizikus, aki a fénysebesség alapján definiálta újra a métert, mint mértékegységet. 5 évet lépünk előre a 20. század elejére, 1905. július 24-én szövetségi szerződést kötnek egymással II. Vilmos német császár és II. Miklós orosz cár. A cár utóbb visszavonta aláírását és az Antant felé orientálódott. Folytassuk 1930-al, július 24-én meghalt Glenn Curtis, amerikai feltaláló, az első amerikai repülőgép elkészítője, a hidroplán feltalálója. És végül, de nem utolsó sorban, 1956. július 24-én meghalt Zemplén Géza, Kossuth Díjas kémikus, a magyar gyógyszeripar fejlesztésének egyik meghatározó alakja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. Fogalmam,
3: hogy menjetek ki a busztába!

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Nem kell félned a hirtelen fölrettentéstől, sem attól, hogy viharként rátörnek a bűnösök, mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.

0: Evangélium. 2026. július 24-e péntek, Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 18-tól 23. vers. Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret. Csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézus maga magyarázza meg a magvetőről szóló példabeszédét. A mag Isten igéje, a termőtalaj pedig az emberi szív. A mondani való világos, ugyanaz az ige különböző emberekben más-más sorsra jut. Nem a maggal van gond, hanem a földdel. Az első három talaj a figyelmetlen, a felszínes és az aggodalmaskodó embert jelképezi. Az út szélére hulló mag az, amit meg sem hallanak igazán. A köves talajon nincs mélység, így nincs kitartás sem. A tövisek közé hullott mag pedig elkezdene növekedni, de elfojtják a világ gondjai, a vagyon csábítása, a belső megosztottság. Csak a jó föld hoz gyümölcsöt. Mi teszi jóvá a földet, azaz az emberi szívet? Jézus ezt mondja, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást. Vagyis, aki engedi, hogy hatással legyen az életére. A gyümölcs nem azonnal jön, idő, türelem, kitartó munka, eső és napsütés is kell hozzá. A jó föld nem az, amelynek nincs hibája, hanem az, amelyben a mag gyökeret tud ereszteni. Nem kell tökéletesnek lennem, elég, ha nyitott vagyok Isten igéje iránt. Az Úr a növekedést elvégzi. A földet rendszeresen munkálni kell, különben elvadul, felveri a gyom, terméketlen lesz. Így van ez a lélekkel is. Az ige termővé válása nem egy pillanat műve, hanem mindennapos tisztítást, gondozást kíván. Érdemes naponta feltennem a kérdést, engedtem-e ma, hogy Isten igéje belém hújjon és növekedni kezdjen? Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy újra és újra szívembe hinted igédet. Bocsásd meg, ha szívem sokszor köves, kemény vagy tövisekkel teli. Add, hogy figyelmesen hallgassam igédet, és ne csak halljam, hanem engedjem, hogy hatással legyen rám. Formálj engem olyan emberré, akiben igéd gyümölcsöt terem. Ne engedd, hogy a világ zajai, a félelmek vagy a közömbösség megfojtsák a növekedést bennem. Te vagy a magvető, én pedig szeretnék jó föld lenni. Segíts ebben napról napra. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbi Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a napsugárzásának körülbelül a fele éri el a Föld felszínét? Ennek az energiának egyharmada visszaverődik az űrbe, egyharmada az alsó légtereket melegíti, a maradék pedig a vizet párologtatja.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió Robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1870 a Pest-Budai Munkásképző Egylet és az Általános Munkás Egylet közös nagy gyűlésen tiltakozik a francia-porosz háború ellen. 1897 Tatán Komárom VM a világon elsőként, kigyulladnak az utcai acetilén lámpák. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a Vakok Vietnami Egyesülete július 2-1-én Hanoiban szakmai találkozót szervezett a fogyatékkal élők banki szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javításáról. Olvasható portálunkon, hogy a találkozón egy készpénzmentes fizetési vásáron is részt vettek, amely a digitális banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés szűk keresztmetszetének megszüntetését célozta. Kiemeltük, hogy egy látássérült vőlegény Danangban több mint 1000 KMT utazott, hogy hazahozza gyönyörű menyasszonyát, és az édes, de kihívásokkal teli szerelmi utazás után feleségül vette. Emellett a Bácsvakok Egyesülete újbóli balatoni lázra hívja tagjait augusztusban, hogy vízparti kikapcsolódásban vegyenek részt. Továbbá beszámoltunk arról, hogy a családi pótlék utalása augusztusban két alkalommal történik, és a hivatalos dátumokat a Magyar Államkincstár teszi közzé. Emellett az EFOÉSZ együttműködik a digitális állampolgár program fejlesztőivel, hogy a DÁP mobiltelefonos alkalmazása és a hozzá kapcsolódó honlapok mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat találhat a fent említett hírekről és eseményekről. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma 8 órakor kezdődik a Minden Tudás Egyeteme című műsorunk, amelyben válogatást hallhatnak az elmúlt évek legérdekesebb előadásaiból. Ezt követi 9 órakor a Tudomány mai állása Strasser Andrea tudományos műsora. 10 órakor a Szivárvány magazin műsorban vendégekkel és érdekes témákkal várjuk hallgatóinkat. Délben a déli hírösszefoglaló következik. 13 órakor a Szemfüles című műsorban a vakok és gyengénlátók Vasmegyei Egyesületének programjait ismerhetik meg. 14 órakor a Hallássérült gyermekek fejlesztése című műsorban a Koraszülöttekért Országos Egyesületének munkájáról hallhatnak. 15 órakor a VGKE podcast című műsor következik, amely a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének műsora. 16 órakor a Teremtés Koronái című műsorban olyan témákról beszélgetünk, amelyek a férfiakat érdeklik. 17 órakor a Nekem 90 című műsorban a varázslatos 90-es évekbe repítjük hallgatóinkat az elhangzó zenei felvételekkel. 18 órakor az esti hírösszefoglaló következik, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órakor a Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című műsorban riportokat, interjúkat és tudósításokat hallhatnak. 20 órakor a Gépház című műsorban a Hobby Rádió informatikai magazinját ismerhetik meg. 21 órakor ismét a Tudomány mai állása című műsor következik Strasser Andrea vezetésével. Végül 23 órakor a Szivárvány magazin műsor zárja a napot vendégekkel és érdekes témákkal. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Ma pénteken a hőmérséklet 16 fok körül van, és várhatóan 26 fokig emelkedik a nap folyamán. Az eső esélye mindössze 2%, tehát egy szép, napsütéses napot élhetünk meg. A szél sebessége mérsékelt, 16 km per órával, és a napsugárzás erős lesz, hiszen 7 óra napos időt várnak a meteorológusok. A holnapi nap, szombat, hasonlóan szép lesz, a hőmérséklet 18 és 30 fok között fog változni, az eső esélye 0%. A napsütéses órák száma 14-re nő, és a szél is nyugodtabb lesz, mindössze 22 km per órás sebességgel. Vasárnapra azonban kissé megváltozik a helyzet, a hőmérséklet 20 és 33 fok között lesz, és 18% esély van arra, hogy esni fog. A napsütéses órák száma 13 lesz, és a szél sebessége is erősebb lesz. 49 km per órával. 8 órakor a Minden Tudás Egyeteme válogatás következik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
1: hobbyradio.hu

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Fogja akkor, hogy menjetek ki a busztába!
2: Jó reggelt!
3: Stabil a fővárosi agglomeráció ivóvízellátási rendszere. Továbbra is feszült a helyzet az Egyesült Államok és Irán között. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag.

0: árulag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója a témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van, vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízitóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízitóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlanokból elmerült és a vízbe fulladt. A Keszthelyi rendőrkapitányság eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni húszik által végrehajtott a tengerhajózást fenyegető támadásokra, közölte Donald Trump, amerikai elnök. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy húszi fegyveresek szerdán megtámadtak két szaúdi hajót. Ha ezt még egyszer megteszik, akkor azért az Egyesült Államok Iránt teszi majd felelőssé, ugyanis a húszik Irán megbízottjai, így Irán komoly katonai büntetés részesül, valamint természetesen maguk a húszik is, írta. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Július 24-e, péntek. Budapesten lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt vasárnap éjfélig. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szervizútjára és a Lechner-Ödönfasor, Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. Karbantartás miatt ma üzemzárásig a 3-as villamos az Éles Sarok és az Örs vezértere között nem közlekedik. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62A villamos az Örs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Örs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A 37A villamos nem érinti a Sörgyár megállót. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Hétvégén a 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örs vezértere között pótlóbusz közlekedik. A 28-a villamos nem jár, helyette a 28-as villamossal lehet utazni, ami az Izraelita temető és a Kőbányai út 21 között nem közlekedik. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utc és az Éles sarok között. A 37-a villamos sem közlekedik, helyette a 37-es villamos jár. Vasárnap 37B villamossal is utazhatnak a Blaha Lujza tér és az Izraelita temető között. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Ma délelőtt 9 órától a 14. kerületben a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt lezárják a belső sávot, mert felújítják a távhővezetéket. Ma este 6 órától 9 óráig a Szent Gellért rakparton a Gyógyfürdőtől délfelé a közúti forgalmat a villamospályára terelik karbantartás miatt. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a fél útpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Hétköznapokon napközben lezárják a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Pálya utca és a Kossuth Lajos utca között útépítés miatt. Lezárták a 20. kerületben a Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon csatornaátépítés miatt. A 17. kerületben a Cinkotai úton, a Pesti útnál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Jövő héten, kedtől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt.
1: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
8: A Minden Tudás Egyeteme. Mit tud az emberi agy? Hámori József akadémikus előadása.
9: Hölgyeim és uraim, kedves Minden Tudás diákok, televíziónézők és rádióhallgatók! Köszöntöm Önöket a Minden Tudás Egyetemének 7. előadásán, itt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem B28-as előadójában. A mai előadás témája az emberi agy csodálatos világa. Előadónk biológus, kutató professzor, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, az UNESCO Magyar Bizottság elnöke. Felkérem Hámori Józsefet, tartsa meg előadását!
10: Tisztelt hallgatóim, Sir John Eccles, aki az elmúlt századnak az egyik legjelesebb agykutatója volt, Nobel-díjas, mondta ezt a metaforát, de igazából nem is metafora, én azt mondom, hogy teljesen igaza volt. Nevezetesen azt, hogy az univerzum és az élet fejlődésének legcsodálatosabb csúcsa, a legkifinomultabb, legbonyolultabb és egyben viszonylag még megérthető produktuma az emberi agy. És hozzátette, az emberi agy, amely oly sok mindenre képes, beszélni képes, most éppen ezt csinálom, megérti a beszédet, ha megérti, ha van mit megérteni. Szimbolikus és absztrakt gondolkodásra is képes, amennyiben megint csak erre képesek vagyunk. Kreatív, a kreativitásra megint csak olyasmi, amellyel születünk, és aztán később vagy kialakul, vagy nem alakul ki, de mindenképpen egy emberi jellemvonás. Ide tartozik az is, hogy ismerjük a múltat, helyesebben tudjuk, hogy volt múlt, és sejtjük, hogy lesz jövő. Tehát van időérzékünk is. Művészetek, ezek valamennyien ide tartoznak. Tehát olyan teljesítményekre vagyunk képesek, amelyek mind valamilyen formában tényleg az univerzumnak ehhez a csodálatos produktumához, az emberi agyhoz kötődnek.
11: A filozófiának egy régi kérdése a szabad akarat. Mit mond erről most a agykutatás? Van, nincs, lehet-e valamit mondani?
10: Van. Kérem szépen, de hát ilyen röviden nem lehet elintézni a szabad akaratot. Nagyon sok mindenben ugye be vagyunk wire-olva, ugye, hogy mondják, tehát be vagyunk egy kicsit húzalozva. és ezen belül kell a szabad akaratnak valamilyen formában megnyilvánulnia. De én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan mondjuk egyik-másik protestáns egyháztól eltekintve a többsége mégiscsak amellett van, az embereknek a többsége, hogy szabad akarat egy nagyon lényeges tulajdonsága az emberi agynak és az emberi személyiségnek is. Én szerintem van, hogy pontosan filozófiai értelemben hogyan lehetne ezt igazából minden kétséget kizárólag igazolni, azt nem tudom. Most a kérdés az, amire szeretnék, ha csak nagyon sporadikusan ismert, hiszen az idő az nem elegendő ehhez. Tulajdonképpen ez egy olyan tárgy, amelyet másút normális körülmények között egy fél éven keresztül oktatnak. Tehát előre is elnézést kérek, ha nagyon mozaikszerű lesz ez a mostani 35-40 vagy talán 45 perc, ami a rendelkezésemre áll. Mit szeretnénk most áttekinteni? Azt, hogy ezek az előbb jelzett tulajdonságok milyen formában vezethetők vissza az emberi agy szerkezetére és működésére? Visszavezethető egyáltalán, és hogyan? Kérném az első ábrát, amely az este sztár fotója tulajdonképpen. Erről lesz szó, az emberi agyról. Nem tudom, hogy tetszenek ehhez viszonyulni, nekem gyönyörű. Ha jobban megnézzük, akkor azt fogjuk látni, hogy amiről szó van itt, egy fantasztikus girizált, tehát tekervényezett agykéreg. Tehát azt látjuk, hogy itt az agykéreg mindent befed. Ezen kívül van egy kisebb agy is itt, és ez pedig a kis agy. A kis agyról csak annyit most, hogy nem is van pici. Mert az összes idegsejtjénknek a fele a kis agyban van, amire egy külön előadást kellene rezerválni, megmagyarázni, hogy a kis agy ezek szerint mire képes, de ezt most hagyjuk. Tehát miből áll az agy? Az agy kérem szépen idegsejtekből, agysejtekből, ahogy szokták mondani, de inkább maradjunk az idegsejteknél, amelyek nyúlványos sejtek, vannak fogadó nyúlványaik, ezek az úgynevezett dendritek itt, és vannak azután olyan nyúlványaik, amelyek majd az ingerületet át fogják adni egy másik idegsejtnek. Ezekből az idegsejtekből óriási szám van az agyunkban, legalább 200 milliárd. Ugye milliárdokkal most már nagyon jó viszonyban vagyunk, hiszen költségvetési periódus áll előttünk. Én azt hiszem, mindenki el tudja képzelni, hogy ez milyen nagy számot jelent. Nem is olyan nagy számot, ha forintban mérjük, de azért nagy számot, ha idegsejtben. 200 milliárd ilyen idegsejtről van szó, amelyek minden ember agyában megtalálhatók. Ezek a idegsejtek azután egymással hálózatot alkotnak méghozzá az úgynevezett szinapszisokon keresztül. Kétféle szinapszist, kétféle ingerület átadó szerkezetet ismerünk. Az egyik, amely serkentő ingerületet visz át, tehát ingerli a másikat egy újabb ingerületre, és egy másik pedig a gátló, amely pontosan a fordítottját teszik. Tesszenek látni, hogy micsoda fantasztikus trükkökre képes az animációs technika. Én ezelőtt 15 éve még nem képzeltem volna, de most már azt hiszem, egy előadás nem is előadása ilyen trükköket. Még egyszer kérem bemutatni. Ilyen trükköket nem fogunk bemutatni. Tudjuk azt is, hogy körülbelül milyen transzmitterek, milyen ingerült átvevő anyagok azok, amelyek felelősek az ingerült átadásért. Hozzá kell tegyem, most már komolyra fordítva, hogy a 200 milliárd körülbelül idegsejthez 10 000-szer annyi szinapszis tartodik az ember agyában. Ezt tessék most pontosan megmondani, nem is billió, hanem már trillió számra kell számolni a szinapszisokat. Egy óriási szám. Ez majd később lesz érdekes, mert a kérdés mindig fölmerül, hogy amikor intellektuális agyi képességről van szó, tehetségről és így tovább, akkor az mennyiben genetikusan determinált és mennyiben nem. Hát kérem szépen, hogy itt jön az a dolog, hogy hány génünk van, és ehhez képest hány idegsejtünk, meg szinapszisunk van. A lényeg azonban az, hogy gyönyörű hálózatokat alkotnak ezek az idegsejtek, a világosak azok a serkentő, a sötétek pedig a gátló idegsejtek, amelyek egy nagyon szép ábrát, Szent Ágotai János eredeti rajza tulajdonképpen. Szent Ágotai nem csak kiváló idegtudós volt, hanem nagyon jó képzőművész is, és ebből látszik, hogy ő mennyire szerette a szépséget abban, amit látott az idegrendszerből. Na most kérem szépen, ez nem mindegy. A szépségnek van köze ahhoz, hogy működik-e az idegrendszer, vagy nem. Hogy működik-e ez a hálózat, vagy pedig csak ott van. Leonardo da Vinci. Ez kötődik ez az anekdóta, hogy visszaugorjunk az időben egy kicsit. Ugye Firenzében egy időben mindenki elkezdett repülőgépeket csinálni, Leonardo nyomán. Egyébként Leonardo is csinált egyet, de azért óvatos volt, és nem ült bele, amikor kipróbálták, hanem a szolgáját ültette bele, úgyhogy törését később a szolga gyógyítgatta. De ő minden esetre meghívta az egyik ismerőse, hogy jöjjön el, mert ő is épített egyet, és megvan, és kész van. Elment, megnézte, és közölte, ez soha nem fog repülni. Megütközve kérdezik, és miért nem? Azért, mert nem szép. Szóval itt van az a dolog, ami egyébként is nagyon érvényes, hogy ami nagyon jól működik, annak valamiféle szépsége is van. És itt az agykéregnél, az agykéregi séma, egyébként pontosan erről van szó, hogy olyan hálózatok alakulnak ki 60 különböző sejtféleségből, amelyek tényleg gyönyörű struktúrát is adnak, és emellett nagyon jól működnek, ha nem rontjuk el persze.
12: Professzor úr, én azt szeretném kérdezni, hogy az emberi agyban a kis alkotórészeknek milyen a mérete?
13: Köszönöm.
10: A kérdés nagyon jó. Azt kérdezett, hogy a nyúlványokról van szó, ugye? Tehát a nyúlványos idegsejteknek a nyúlványai tulajdonképpen mennyit tesznek ki? Kiszámolta egy Fernández Morán nevű, eredetileg venezuelai, később amerikai kiváló kutató, akit kis ilyen fölhúztak Venezuelába, mert a sógora volt a diktátor, de minden esetre ezt megúszta. És aztán Chicagóban dolgozik, ma is dolgozik még. Ő kiszámolta, hogy ennek a 200 milliárd idegsejtnek a nyúlványait, ha összerakja, tehát akár a fogadó nyúlványokat és az átadó nyúlványokat is, akkor egy olyan hosszú kábelt kap, amely kétszer olyan hosszú, mint a Föld és a Hold közötti távolság. Megfelel? Igen. Hát kérem szépen, még hozzá kell tegyem, hogy amikor az emberi agyról van szó, és az emberi agy szövettanáról, mert itt nem szövettanról volt szó, akkor persze tudnunk kell azt is, hogy ugyanilyen sejtek és ugyanilyen hálózatok, vagy majdnem ugyanilyen hálózatok találhatók a főemlősöknek az agyában is. Tehát például a csimpánz agyában is megtaláljuk ugyanezt. Macska agyában is ugyanezeket megtaláljuk, csak sokkal kisebb számban. És akkor felvetődik a kérdés, akkor hol van itt a különbség? Tehát kérem szépen, itt van egy az egyik lehetőség arra, hogy különbséget lássunk, ez pedig az egész agynak a nagysága. Ugye az ember agy az körülbelül 1300-1400 grammos. Nem merem elmondani most itt azt, hogy itt 100 grammnyi különbség van a nők hátrányára, tehát annyival kevesebb az agyunk, ne is tessenek ide figyelni, de minden esetre ez egy tény, ami egy statisztikus adat tulajdonképpen csak, de mindenféleképpen jelez valamit. Nem azt, hogy a férfiak okosabbak lennének, mert ettől még a nők okosabbak, általában okosabbak is, hanem azt, hogy vannak ilyen nemi különbségek is. De minden esetre az emberi agy és a következő rokonunk a csimpánz között hatalmas a különbség nagyságra. Csimpánzé 350-400 grammos csak. Most ez annak ellenére alakult így ki, hogy a kettő között a génjeinknek a száma majdnem azonos. Az emberi géneknek a 99%-a közös a csimpánzoknak a génjében. Csak 1% olyan van, ami emberi gén. És ebből az 1%-ból sem minden foglalkozik természetesen az aggyal. És ennek ellenére van ez a hatalmas különbség. Én azt hiszem, hogy az egyik lehetség, hogy nagyobb az agy, de ez nem ad az igazi választ. Valami másnod kell keresni az igazságot, és az előadásban itt két ilyen hátteret szeretnék most felvetíteni, amelyek megmagyarázhatják azt, hogy miért alakultak ki ezek az emberi tulajdonságok. Az egyik az, hogy a fejlődésünk, az úgynevezett posztnatális, tehát születés utáni fejlődése az emberi agynak rendkívül elnyújtott, nagyon hosszú, eltart kb. 18 éves, 20 éves korunkig. Ez sokkal hosszabb, mint bármelyik állatnál. Tehát van egy nagyon hosszú elnyújtott korszak, amelyre sok minden történhet. Optimális esetben nagyon sok minden jó történhet az agya. A következő, a másik, az, hogy eltérően az állati agyaktól az emberi agy nem szimmetrikus, hanem aszimmetrikus. Nem is morfológiailag, hanem funkcionálisan. Tehát a két féteke különböző dolgokra képes. Így egy olyan munkamegosztás alakult ki, ami tulajdonképpen magyarázza részben azokat a tulajdonságokat, amelyekről az elébb szó esett. De nézzük először a hosszúra nyúlt fejlődést. Hát ugye fölmerül az, hogy mennyire genetikusan determinált, meghatározott az emberi agynak a kifejlődése, és mennyire nem. És tulajdonképpen a génekről van szó. Azt kell tudnunk, hogy az embernek kb. 30-35 ezer génje van. Ezek a mostani adatok. Én mindig zavarban voltam az elmúlt két esztendőben, mert a genetikusok képesek voltak arra a fantasztikus dologra, hogy egyik héten 100 ezer, a másik héten pedig csak 50 ezer génről beszéltek, ami jelenti, hogy nagyon flexibilis tudomány a genetika is, de minden esetre most már csak 35 ezerről beszélünk, és valószínűleg ennyiről is van szó, mint ahogy a csimpánznál is körülbelül ennyi. 35 ezer gén. Na most a kérdés az, hogy ez a 35 ezer gén hogy tudja ezt az óriási szerkezetet, ezt a fantasztikus szerkezetet pontról pontra determinálni, meghatározni? Nem tudja. Úgyhogy azt kell mondjuk egészen röviden, hogy az emberi agy fejlődésére az jellemző, hogy van egy zárt genetikai program alapján való korai fejlődése, amikor tulajdonképpen az alak, a nagyság, a gírusok, tehát a tekervények és a különböző agyrészletek úgy nagyjából kialakulnak, de csak nagyjából, és ezután pedig jön egy nyitott genetikai program, ami 18-20 éves korig eltart, amelynek során azután a környezettel való összhatásban fog optimálisan kialakulni egy-egy neuronhálózat, egy-egy tulajdonságot reprezentáló neuronhálózat. Ahhoz azonban, hogy ilyen kevés gén mégiscsak valamit tudjon csinálni, meg tudja határozni, hogy alakuljon az emberi agy, a természet egy fantasztikus technikát alkalmaz, génspóroló technikáról van szó, ami annyit jelent, hogy modulokba helyezi el az idegsejteket. Egy-egy ilyen modul, ilyen hosszúkás modulban van körülbelül 50 ezer idegsejt. És ezek a modulok, ezek más és más dologra képesek. A lényeg azonban az, hogy a modulokból áll az egész kéreg. Az emberi agykéregnek körülbelül 2 millió ilyen modulja van. Ez tehát nagyon hasonló egymáshoz, de mást és mást csinálhatnak. Nem csak mást és mást csinálhatnak, hanem egymással összekötetésben is lehetnek, sőt vannak is, azért, hogy növeljék azt a hatékonyságot, amit egy-egy modul magában nem tudna kiváltani. Tehát van egy génsporoló technika, modulok. Ez a modularitás nem csak a nagy agykéregre, de a kis agyra is, és minden más területre vonatkozik. Majdnem úgy dolgozik a génspóroló technika, mint a komputerbe is. Bedugunk egy ilyen modult, és kiveszünk egy modult, de ne tessék összetéveszteni. Csak most mondanám, nem térek vissza rá. Az agy messze nem komputer, sokkal több annál.
13: Azt szeretném kérdezni, hogy mi a különbség a 18-20 éves kor előtti és utáni tanulás között?
10: Nagyon jó a kérdés. A helyzet az, hogy sokáig azt gondoltuk, hogy 18-20 éves korra igazából a tanulókészség nagyjából egészéből befejeződik. Még azt is el kell mondjam, hogy sokan azt gondolták, hogy amennyiben az iskola nem tanítja meg a gyerekeket tanulni, akkor soha nem fog tudni tanulni a felnőtt korban sem. Ma ezzel szemben az a helyzet, hogy nagyon sok minden bizonyítja, hogy a felnőtt is tanulóképes, tehát jó pap holtig tanul, szokták mondani, tanulóképes. Ugye erre nagyon sok kísérleti adat van, pszichológiai adat van, hogy nem fejeződik be 18-20 éves korban tanulás. De mégis attól függ a felnőttkori tanulás, hogy az illető milyen motivációval tanult meg tanulni az iskolában. Hadd mondjak el egy példát. Iván Iljics, nem tudom, hogy kinek mi jut eszébe róla, nyilván Tolsztoj elsősorban, de van egy másik Iván Iljics, aki él, és aki szociológus, és aki Amerikában van. Őneki volt egy felmérése, amerikai iskolákból persze, hogy hány százaléka maradnak felnőtt kora az iskolai ismeretanyagnak. Kimutatta, hogy körülbelül 95%-a nem marad meg, tehát 5%-a marad meg, de az ő konklúziója az volt, hogy ez azért van, mert az iskolának nem az a funkciója, hogy teletömje a gyerekek agyát, az a funkció, hogy megtanítsa tanulni őket. Na most, a előadás közben én már véleményt nyilvánítottam arról, hogy szükséges azért az ismeretanyag is ahhoz, hogy például meg tudjunk tanulni, tehát a kettőt össze kell kombinálni. Minden esetre, ha nincs megfelelő tanulás technika kialakítva, akkor a felnőttkori további tanulás is sokkal nehezebb. Ha ez kialakult, akkor könnyedén szinte szárnyalva tanul a felnőtt is. Azt hiszem ezt a felnőttek is elmondhatják magukról itt, akik itt vannak. Tehát modulok. A másik génsporoló technika, az kérem szépen abból áll, hogy a fejlődés korai szakaszában, tehát születés után 1-2 évig sokkal több idegsejtünk van, és sokkal több idegsejtnyúlvány, meg szinapszis is, mint amennyi majd meg fog maradni. Tehát van egy úgynevezett túlburjánzás az idegsejteknek, ami azért jó, mert lehetővé teszi, hogy bizonyos téves kapcsolatok elimminálódjanak, tehát elmenjenek, és csak a funkcionálisan azonosított és bizonyított kapcsolatok maradjanak meg, vagyis egy optimális differenciálódást tesz lehetővé. Ez nem más, mint ismerik a darwini természetes szelekciót. A darwini természetes szelekciónak is a lényeg az, hogy a fit az megmarad, amelyik nem fit, az pedig el fog pusztulni. Itt is erről van szó, csak ennek keretében rendkívül optimálisan fejlődnek ki azok a hálózatok, amelyek majd a tulajdonságokért felelősek. Például nem csak az idegsejtek, hanem az idegsejtek nyúlványa is sokkal többen vannak ilyenkor, a fejlődés korai szakaszában, mint később. Tehát mindig a leghasznosabb fog megmaradni, a többiek adok pedig ilyen módon visszahúzódnak és elpusztulnak idegsejtjükkel együtt. De ugye ez a szinapszisokra is érvényes, tehát a ingerült átvívő szerkezetekre is érvényes. Kérem szépen Purkinje, nem tudom, hogy a neve ismerőse, az angolok és az amerikaiak egy darabig ugye mindent úgy mondanak, ahogy leírnak. Tehát Purkinje, ugye? A Purkinje ez egy cseh anatómus volt a 19. században, és ő fedezte föl ezt a sejtet a kisagyban, ami a tulajdonképpen szervezetünk legnagyobb idegsejtje. Na most a már említett Eccles, professzor Eccles, aki ennek a kisagynak is nagy tudora volt, nagyon sokáig Purkinjének ejtette, mindaddig, amíg egy cseh hölgy nem lett a felesége. Innen kezdve ő volt az, aki nyelvtisztító lett, és mindenkit kötelezett arra, hogy Purkinjének ejtsék. Tehát minden esetre a Purkinje sejtnek ilyen nyúlványai vannak, úgynevezett dendritek, tehát ingerült felfogó nyúlványai, amelyek a fejlődés korai szakaszában esélyben nagyon sok ilyen kis tüskével rendelkeznek. Ezek mind képesek lennének arra, hogy ingerültet átvegyenek, de csak azok maradnak majd meg, amelyek tényleg át is vesznek ingerültet. Tehát a szinapszisban is sokkal több van eredetileg, mint amennyi kell. Ezek le fognak csökkenni arra a számra, amely tényleg szükséges, és amely tényleg jól el tudja látni ezt a funkciót. Ez az úgynevezett szinaptikus stabilitás, amire nagyon nagy szükségünk van. Most ebből, ez alatt az idő alatt, amikor ez történik, van az, amiről beszélni kell, a kritikus periódus. Minden tulajdonságunk fejlődésének van valamilyen kritikus periódusa. Ez állatoknak nagyon rövid, embernél sokkal hosszabb. Nézzük meg a kritikus periódus, egy példa, ez a kis macska itten. A macskának meg kell tanulni látni. Egyébként nem meglepő, de az embernek is meg kell tanulni látni. Minden ilyen képességünket meg kell tanuljuk. A macska körülbelül a születés után 4.-6. hét között akkor van az a kritikus periódus, amikor az fog megmaradni benne, amit lát. Tehát ha például csak függőleges síkokat lát, akkor innét kieresztik a 6. hét után, a vízszintest már nem fogja látni, megbotlik benne, a függőlegesre lesz csak érzékeny, tesznek emlékezni talán a modulokra, csak azok a modulok maradnak, aktivizálódnak helyesebben, amelyek erre az orientációra érzékenyültek. Amelyek erre nem érzékenyültek, azok ideiglenesen vagy véglegesen nem fognak tudni működni. Az más kérdés, hogy egy idő után természetesen van egy valamiféle újratanulás, de az már nem lesz igazi, a macska soha nem fog úgy látni, mintha ez nem történt volna meg. Most az embernél is ugyanez van, látásra is, hallásra is, beszédre. Ugye a beszédet ugyanúgy meg kell tanulnunk, ennek is megvan egy kritikus periódusa. Embernél szerencsés módon nagyon hosszú, nagyon elnyújtott periódusról van szó. Egyéb képességeink, például a matematikai készségek, azok nagyon korán már fejlődnek, amennyiben fejlesztik, amennyiben hagyják fejleszteni. A nyelvkészség ugyancsak nagyon korán, tehát idegen nyelvet egyébként már 10 éves kor alatt kell kezdeni, és nem utána, mert akkor van a kritikus periódus, akkor még nagyon szépen meg tud tanulni. Tehát ez egy nagyon fontos, lényeges szempont, amelyet egyébként az iskolai pedagógiában figyelembe is kellene venni, hogy mennyire így van. Arra szeretnék egy példát felhozni. Babits Mihály, aki egyébként középiskolai tanár is volt, bizonyára tesznek tudni, Fogarason, Erdélyben, még a háború, a világháború előtt, onnét írt egy eszét, amiben kifejti azt, ami szerintem a legfontosabb minden iskolai tanmenetnél. Mire kell egy középiskolának ügyelnie? Mit kell tanítania? 2 dolgot. Gondolkodni és beszélni. Kérem szépen, a gondolkodásban gyakorlatilag minden benne van, és a beszédben is több van, nem csak egy technika. Sokkal több van. Na most, ne haragudjanak, kicsit kitérek. Az iskolai oktatásban különböző szemléletmódok ütköznek egymással. Az egyik az, hogy a gyerekeket nem szabad túlterhelni, lexikális ügyekkel, ugye a gyerekek nem is jó az, ha túlterhelik akár az egyetemen, akár a gimnáziumban a fejeket. Ugyanakkor ahhoz, hogy gondolkodni, megtanuljunk, alapanyag is kell. Ismeretanyag. Ismeretanyag nem nélkül nagyon nehéz valamint gondolkodni. Tehát ismeretanyagra szükség van. Kérem szépen, saját példám. 6. gimnazista voltam, akkor még így volt. Még úgy is volt, hogy szombaton is volt tanítás. 6 napos volt, túl voltunk terhelve rettenetesen. És nem is szóval, hogy vasárnap meg kirándulni kellett. Szóval minden volt itten. De 5 magyar óra volt. Ezt azért mondanám, mert még február elején, tehát a tanév elején kis csintalanság történt, 2-nket kihívott a tanár, ilyen szurkálás, és gombostűvel. És Kihívott a tanár, testileg megfenyített először, azután tisztázta a helyzetet, hogy ki volt a bűnös, másikat helyre küldte, nekem pedig... A penitenciát is kirótta, az pedig az volt, hogy minden magyar órán az év végéig, rettentő sok magyar óra volt még, egy teljes verset föl kell mondjak. Most kérem szépen, amilyen, hogy is mondjam, lökött az ember, más nem tudok rá mondani, én tényleg nagyon hosszú verseket is megtanultam, ilyen Mohácstól kezdve, nem tudom, a leghosszabb verseket is, és nem csak, hogy megtanultam, hanem aztán rá jöhettem volna egy idő után, hogy a tanár már kezdi unni a dolgot, és csak az első, meg az utolsó verszakot kérdezi. Tehát nyugodtan elég lett volna, csak ezeket meg... Nem, megtanultam valamennyit. Óriási memoriter táram alakult ki ilyen módon, és azt kell mondjam, hogy ez nagyon hasznomra vált a későbbiekben, most nem csak azért, mert az ember gondolkodását azért egy kicsit pallérozza, az, hogy milyen szókincsel rendelkedik, már pedig a költészet az szókincs növelő természetesen, meg gondolkodás növelő, hanem azért is, mert ettől kezdve kb. 20 éven keresztül, amíg el nem kezdett halványulni ez a tudásanyag, a társaságokban fantasztikus sikert tudtam maradni mindig azzal, hogy innen vagy onnan vagy amonnan tudtam idézni. Na jó, hát ez a kisebbik baj. De a lényeg azonban tényleg az, hogy memoriterre véleményem szerint már csak azért is, hogy tréningezzük az agyunkat, szükség lehet és szükség van. De mondok egy másik példát. Teller Ede, aki ugye most 95 éves, és ráadásul ma is kívülről fújja kedvenc költőjének a verseit, ez Ady Endre. Amikor megkérdeztük, hogy miért szereti Ady Endrét annyira, akkor azt mondta, kérem szépen azért, mert a fizika, amit én most az elmúlt évtizedekben gyakoroltam, az nagyon sokszor szimbolikus gondolkodásmódot is igényel, márpedig ezt legjobban Ady Endre költészetéből tudtam átvinni a fizikába. A kettő között egyenes a kapcsolat, mondta, ennyit a költészetről, és a memoriterről is. Azért ne tessék túlzásba vinni, mert ugyanakkor Szent Györgyi Albertnek is igaza van, aki azt mondta, hogy nem kell mindent ide betömni, mert hiszen a könyvek úgyis megvan, hanem tessék csak azt megtanulni, hogy melyik polcon hol fogom megtalálni az illető könyvet. Tehát, amint látjuk, egy hosszú posztnatális fejlődés, ami lehetővé teszi, hogy tényleg optimálisan fejlődjenek ki a tulajdonságaink. És ha az iskola jó, akkor ezt még elő is segíti. Ha az iskola nem jó, ilyen nagyon kevés van, akkor ezt nem segíti elő. De minden esetre rendkívül fontos, már csak azért is, mert az egyik leglényegesebb emberi tulajdonságunk a kreativitás, az alkotókészség, és az iskolában tűnik el, vagy fokozódik.
8: Hámori József akadémikus előadását hallják az agykutatásról.

0: következő háttér, amit szeretnék röviden még elővenni, az pedig ez a bizonyos aszimmetria. Tehát, hogy az emberi agy aszimmetrikus két féltekéből áll. Hol jöttek rá először, hogy ez így van? A 19. század közepén Paul Broca, egy francia idegsebész és neuropatológus, volt az, aki megállapította, hogy a beszédközpont kb. 40 embert vizsgált meg, vagy 40 helyesebben halottat. A beszédközpont az a bal féltekében van. És innét lehetett tudni, hogy valami van, bal féltek és a beszéd, nem jobb féltek. És jobb félteket tehát nem beszél. Ekkor ezt már tudták. Egyébként csak mellesleg jegyzem meg, hogy mint ahogy az már szokott lenni a tudományban, nem ő volt az első, aki erre rájött, hanem egy másik francia, egy Dax nevű orvos, tehát minthogy nem írta le. Ezért a Brocához se került el, úgyhogy Broca az első szerző ebben. A lényeg a beszéd központod a bal oldalon, azonban van egy másik dolog, ami nagyon fontos az aszimmetria szempontjából, ez pedig az alsó fali lebeny, amely mind a két oldalon ugyanott helyezkedik el, de, és a csimpánnál teljesen szimmetrikusan egyformán működik. Mit csinál az alsó fali lebeny? Fölfogja azt, amit a két kezünkkel a térben csinálunk, egyrészt, és főképpen ez a funkciója, tehát a térben való mozgásokra figyel, azt érzékeli. Nagyon fontos, mind a két oldalon, embernél azonban nem. De embernél valami más történt meg, ugye azt tudjuk, hogy teljesen aszimmetrikus a két alsófali lebeny, a jobb oldali továbbra is gesztikulációkkal is foglalkozik, de még inkább arcfelismeréssel, ami egy emberi tulajdonság. A bal oldali arcfelismeréssel nem, hanem mással, a gesztikuláció mellett foglalkozik olyasmivel, ami a magasabb idegtevékenység, alapvető matematikai készségekkel, írással, írástanulással és olvasástanulással is, tehát már olyasmivel, ami valamilyen formában a nyelvi beszéd szférához közelíti ezt a régiót. És valóban emellett alakul ki a beszédrégió is. Miért? Hát nagyon könnyű a kapcsolat. Azért, mert a bal és a jobb alsófali lebeny az ellenkező, ellentétes kézből kapja az ingerületeket. Tehát a bal az a jobb kézről. És az ember, már az előember egyszer csak jobbkezessé vált. Tehát először lett jobbkezes, és utána tanult meg beszélni. Ez nagyon fontos, ez a szekvencia. Itt látjuk a különböző, ez 20 millió évvel ezelőtt, 14 millió évvel ezelőtt, a Ramapithecus. Nekünk is van ilyen leletünk Magyarországon. Azóta 4 millió évvel ezelőtt Australopithecus. Na, Homo habilis. Itt már jobbkezes, azután a Homo sapiens, a régebbi az is. Itt van a Homo neanderthalensis, meg nagyobb agya volt, mint a mostaninak, és itt vagyunk mi. A lényeg azonban az, amit ezzel be akartam mutatni, hogy valamikor a majom az 4 lábon járkált, és később 2 lábra ereszkedett. Fölszabadult a 2 melső láb, hogy így mondjam, kéz lett belőle, és sok mindenre lett alkalmas. Eszközkészítésre is. Ezek között hajításra és kommunikációra. Annak idején még nem volt beszédközpont, nem volt olyan kommunikáció, mint most, amit most művelünk itten, hanem gesztikulációval oldották meg. Egyébként ez a gesztikuláció ma is divatos. Egyik másik országban, ha eltesznek menni Olaszországba például akár, vagy egy olasz tévét betesznek kapcsolni, lehetetlen, hogy ne lássák azt, hogy még mielőtt elkezdene beszélni, már gesztikulál, már érzékelteti, hogy majd valamit fog mondani, aztán néha nem mond semmit, de akkor is gesztikulál. Tehát a gesztikuláció egy alapvető emberi kommunikációs eszköz volt. A gesztikulációhoz ezek az emberek, akik itt vannak, ezek már természetesen hangokat is adtak ki, nem akarok hörgést mondani, tehát hangokat adtak ki. Ezzel hívták fel a figyelmet, hogy most akarnak valamit mutatni, vagy arra felé egy vadállatlan, és stb. Később alakult ki az, hogy a beszéd központ kezdeménye is megjelent.
1: Professzor úr említette, hogy a neandervölgyi ősember agykapacitása mintegy 20%-nyival meghaladta milyenkét, azaz a homo sapiensét. Szeretném megkérdezni, hogy akkor mire vezethető az vissza vajon, hogy mégis az evolúciónak egyfajta zsákutcáját képezték?
0: Többféle hipotézis van arra, hogy miért pusztult ki a neandervölgyi ember. Az egyik feltételezés az, hogy a kromanyoni ember kipusztította, de hát... Ez azért nem annyira valószínű, mert a kromanyoni ember nem volt olyan durva, mint manapság. Tehát a homo sapiens akkoriban inkább sapiens volt, mint nem. És ennek következtében ilyesmivel nem igen foglalkozott, tehát emberöléssel biztosan nem. A neandervölgyi magától halhatott ki, és talán említettem itt, hogy valószínűleg azért, mert bár nagy agya volt, volt beszédközpontja, nem tud jól beszélni. Nem volt jó kommunikációja. Tehát a kommunikációja a társaságon belül nem tudott jól szocializálni, és ennek következtében nem alakult ki az a társadalmi összerendeződés, ami a Cro-Magnoninál természetesen kialakult, és szép lassan kialakult. A szép lassú alatt tessék azt elgondolni, hogy kb. 30-40 ezer év alatt. Tehát még egyszer, 1,5 millió, 2 millió évvel ezelőtt alakult ki a jobbkedesség, és csak utána alakult ki a baloldali beszédközpont. Na most kérdés az, hogy mitől lett jobbkedes az ember? Kérem szépen, nem olyan egyszerű a kérdés. Még nagyon nagy emberek, mint a Carlyle, az angol történész, ő is megkockáztatott egy hipotézist, 19. század. Azt mondta, a jobbkedesség azért alakult ki, mert néhány ezer évvel ezelőtt volt. Az ókorban az akkori harcosok a pajzsot ugye itt tartották a szívük előtt, és jobbkézzel harcoltak, és ennek következtében lettek jobbkezesek. Tehát a jobbkezességnek a háborúzás volt az oka. Persze egy hülyeség. Na most a másik, ilyen hipotézis, ezt egy Calvin nevű ismeretterjesztő író, és némileg tudós is eresztette meg ezelőtt 20 évvel. Ő azt mondta, hogy azért alakult ki már az előembernél, vagy az embereknél, az ős embereknél a jobbkezesség, mert az ős anyák, azok ugye bal kézzel fogták a csecsemőt, így a karjukon, mint ahogy ezt mostanában is csinálják sokszor. Azt hiszem tényleg, legtöbb nő bal kézbe fogja a gyerekét. És jobb kézzel pedig a dárdát fogta, amivel a vadállatokat próbált elűzni a gyerektől. Kérem szépen, az előbbi jelzőt tartom érvényesnek erre is. Na most, ehelyett azonban sokkal tudományosabb magyarázatunk van, ma már nem is magyarázat, hanem bizonyíték, arra, hogy ez egy mutációnak az eredménye. Egy olyan mutációnak, amelyben mindenképpen van egy allél, egy génallél, ami balra forgató, jobbra forgató. Ez például akár a forgóra is vonatkozik, hogy merre forog a forgó, de mindenféleképpen az, hogy jobbkezőek vagy balkezőek, jobbláb vagy balláb, ez egy allélből a jobbra forgató és a balra forgató génnek az együttese fog eldönteni. Igen ám, de ezelőtt 1,5-2 millió évvel ez dominánssá vált. És ennek lett a következménye, hogy körülbelül az emberek 90%-a ma is jobbkezes, és csak 10%-a balkezes. Na most ennek következtében, mint hogy az alsó fali lebeny a jobb kézről kapta az ingerületeket, eléggé természetes volt, hogy előbb-utóbb itt kialakult azután a beszédközpont. Ez még nem elegendő ahhoz, hogy beszéljünk is. Ahhoz kell egy gége, kellenek azok az izmok, amelyek a beszédet lehetővé teszik. Ezt azért mondanám, mert körülbelül 2 hónappal ezelőtt jelent meg a Nature-ben egy közlés arról, hogy megtalálták a beszéd génjét. A beszédet lehetővé tesző izmoknak a génjét találták meg, amelyet FOX2P-nek neveztek el, és az érdekes az, hogy a csimpánzban, de még lejjebb is, mindenütt megtalálható a gén, csak 3 vagy 4 aminósavban különbözik. És ez a 3 vagy 4 aminósav az egész molekulának a közepén teszi azt, hogy az embernél képesek vagyunk beszélni, a csimpánz még akkor sem lenne képes, ha volna neki beszédközpontja, de nincsen neki. Kérem szépen, még meg kell mondjam erről a FOX2P-ről, ami egy izgalmas új felfedezés, hogy tulajdonképpen itt van egy olyan csontocska, a nyelvcsont, amelyhez ezek az izmok alulról és felülről is tapadnak, amelyek lehetővé teszik, hogy tényleg beszéljünk. Egyszer a Szent Ágotainál láttam egy ilyen szigorlatot, 4-en ültek vele szemben, anatómia szigorlatról van szó, és az híres volt arról, hogy nem lehetett neki súgni, illetve arról is híres volt, egy adjunktus, aki soha nem is súgott, de ezúttal kivételtett, mert az unokaöccse szigorlatozott. És éppen az unokaöccse felelt, és azt kérdezte a Szent Ágotai, arra szerette volna rávedetni, hogy milyen izmokról van szó, amelyek a nyelvcsonton tapadnak. Na hát akkor melyik az a csont? Még mindig nem jött rá a gyerek. Erre az adjunktus, a professzor háta mögül mutogatja, hogy ez a nyelvcsont. A gyerek megmerevedett. Professzor úr, puldoklik az adjunktus úr. Kérem szépen, ennek adután, hogy kialakult ténylegesen a gesztikuláció következtében a beszédközpont, egy nagyon szép eredménye, morfológiailag látható különbség az, hogy itt a plánum temporale bal oldalon sokkal nagyobb. Ez a megfelel a beszédközpontnak, itt pedig kisebb.
2: Amikor először Babits Mihálytól a Lírikus Epilógia című írását olvastam.
3: Csak én bírok versemnek hőse lenni, első s utolsó mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam. S már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi, de hogyha van is, Isten tudja, hogy van.
2: Akkor eléggé sok gondolat tört rám.
3: Zárva lenni, störésre várni, bemegundorodtam. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyilam szökhet rajta át a vágy. De jól tudom, vágyam sejtése csalfa. Én maradok, magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy. Jaj, én vagyok az ómegas, az alfa.
2: Az, hogy én vagyok, és nem más, ez hol jelentkezik az agyban?
0: Erre nagyon nehéz válaszolni kétségkívül, mert ez már érintkedik valami mással is. Ugye van olyan betegsége a személyiségnek, ahol ez tényleg egy probléma, skizofréniánál. Ma már ismeretes, hogy mi a probléma. A probléma pontosan itt a préfrontális kérekben található, és mondanám is, hogy miért. Azért, mert ott vannak olyan szinapszisok, amelyek dopaminnal, ez egy ingerült átvő anyag, működnek. Ezek a szinapszisok szétkapcsolódnak. És ilyenkor kialakul egy olyan tünet, amely megszünteti az én tudatot. Tehát az illető nem tudja, hogy kicsoda. És valószínűleg a préfrontális kéreg az, ami normális körülmények között is elsősorban felelős azért, hogy az én tudatom az normálisan működjön. Kérem szépen, van azután egy olyan vizsgáló módszer, amit ma tömegesen használnak már, az úgynevezett leképedési technikák, pozitron emissziós tomográfia, valószínűleg hallottunk róla, funkcionális MRI és így tovább. Ezeknek itt egy PET-tel, tehát pozitron emissziós tomográffal azt lehet vizsgálni, hogy amikor például látunk vagy beszélünk, akkor milyen agyterületek jönnek aktivitásba. Tehát föl lehet térképezni ma már ezeket a tulajdonságokat. Így például a térbeli, tehát a látásbeli tulajdonságok, mint látjuk, a jobb féltekén sokkal erőteljesebben jelentkeznek, mint a bal féltekén, ott is van. Ellenben szóbeli, tehát a verbális, az kizárólag a bal féltekén nincs megerősítve azt, amit tulajdonképpen eddig is tudtunk. Most ilyen vizsgálatokkal derült ki az, hogy a két félteke mi mindent tud. Két félteke, kérem szépen, először is a bal féltek, ez a piros, a beszélt nyelv. Az igazság az, hogy mindenkinél bal féltek és a beszélt nyelv, még azoknál is, akik esetleg eredetileg úgy gondolták, hogy jobb féltekések. Számolási készség, írott nyelv és olvasás természetesen megint bal féltekés, mint említettem, a alsó fali lebenyre vonatkozik. Na most nagyon érdekes, a tudományos gondolkodás, logikus gondolkodást is ide a bal féltekéhez rögzítik. Ellenben mit tud a jobb félteke? Zenei hallás, muzikalitás. Azt is mondják, hogy a jobb félteke ugyan néma, de van egy kommunikáció, van egy beszéde, ez pedig nem más, mint a muzsika, a zene, az ének. Tehát ezt tudja, ezt élvezi, és ezt gyakorolja is. Térbeli alakzatok. Kérem szépen, művészi tehetség. Térbeli alakzatok és a geometriai elemek csak annyit, hogy az, aki balkezes, tehát a jobb féltekéjét használja, például a kokáért, mondjuk vívásnál, az előnyben van a jobbkezesekkel szemben. Az, aki balkezes, teniszedőknél nagyon sok balkezes van már, azért, mert a jobb féltek közvetlenül irányítja a térben való tájékozódást, sokkal gyorsabb és pontosabb is, mint a jobbkezeseknél. Tehát a balkéznek vannak ilyen előnye is. De itt van a legfontosabb, képzelet, intuíció, kreativitás. Ezek a legfontosabbak, amelyek az embert ténylegesen elkülönítik minden más élőlénytől, és ez is a jobb féltekéhez tartozik, ugyanis a jobb félteke az, ami újdonságra érzékeny. Tehát amikor egy új dolgot kell, egy új hipotézist kell föltennünk, erre a bal félteke alkalmatlan. Csak a jobb félteke az, ami érdeklődik. Megteszi, felállítja a hipotézist, aztán átküldi a bal féltekének, és a bal félteke innét kezdve úgy dolgozik vele, mint a sajátja lenne. Még egyet hozzátennék, a humorérzék. Ha azt mondtam, hogy a kreativitás az egyik legfontosabb emberi tulajdonság, akkor még hozzá kell tennem a humorérzék mellett. Az ugyancsak egy borzasztóan fontos emberi tulajdonság, és ez kizárólag a jobb féltekének ezt tartozik. És még egy, az érzelmi élet. Kérem szépen, az érzelmi élet, ez is elsősorban a jobb féltekés, kisebb mértékben bal féltekés. Ennek sok politikai következménye is volt, de nem térek most rá. Ha megkérdedik, akkor majd kifejtem. De van még egy dolog, és ezzel zárnám tulajdonképpen, az idő. Mondtam, hogy múlt és jövő, stb. Időjérzéke kizárólag a bal féltekének van. A jobb félteke időtlen. Ennek következtében azt kell mondjam, hogy az én tudat és az időérzék azt kétségkívül csak bal féltekés, és most, tessék figyelni, mert felolvasok. Ez a záró néhány sor, amit szerettem volna így rögzítve elmondani. Tehát úgy gondolom, Ecclesnek a bevezetésben említett megállapításához kapcsolódva, hogy az univerzumnak ez a szerkezetében rendkívül bonyolult, de működésében valamivel megismerhető produktum, kérem szépen, ezt mindig hozzá kell tenni, megismerésünk is korlátos. Tehát valamivel megismerhető produktuma az emberi agy, az evolúció, a fejlődés tényleges csúcs teljesítménye. Vannak, akik emögött, és általában a fejlődés motorjaként is természet fölötti erők örök jelenlétével számolnak, mások ebben kételkednek. Mindkét felfogás követőit egy ködös táborba gyűjti mégis az a parancsoló kívánság, hogy az ember, az emberiség ezt a fantasztikus adottságot, a csodálatos emberi agyat, a mainál sokkal kreatívabban, a szolidaritást központba helyezve próbálja az egyén és az egész emberi nem javára használni, hasznosítani. És végül záró gondolatként Széchenyit hadd idézzem, aki oly sok mindenben tévedhetetlen jósnak bizonyult. Ő a következőkben határozza meg nagyon tömören az emberi agy gondolkodás szerepét a jövő építésében. Idézem. Az emberi halhatatlan lélek, és annak legfőbb széke, az emberi agy jelöli ki a kultúra ösvényét, és csak ez bírja a nemzeteket a lehető legmagasabb civilizációs fokra, és semmi egyéb. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Hámori József akadémikus október 28-án elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésében rögzítette. A műsort Háj András szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes honlapon találhatják meg.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Egy ember 300 ezer órát, azaz 35 évet tölt el átlagosan az életéből tangában, slipben vagy fecskében, boxerben. De talán kevesen gondolják, hogy ezek a gyönyörű fehérnemük akár egészségünkre is veszélyesek lehetnek.
1: Nagyon fontos, hogy a bugyi megfelelően nyúljon, megfelelően föl lehessen venni, ne szorítson, ne vágjon be.
0: Nem elegendő azonban csak a formára ügyelni. Az egészséges fehérnemük legfontosabb tulajdonsága, hogy testbarát alapanyagból készülnek. Azonban gyakori tévhit az, hogy csak a 100%-os pamut bugyik az ideálisak.
1: A legkorszerűbb fehérnemük alapanyaga tulajdonképpen kétfalas kelme. Ezeket úgy alakítják ki, hogy befelé pamut vagy pamut hatású, ami a bőrrel érintkezik, kifelé pedig olyan mikroszálas anyagokból készül, ami segít eltávolítani a párát a bőrünkről.
0: A tiszta pamut fehérnemük már az első mosás után elveszítik alakjukat, ezért szükséges a műszál adalék. A műszál biztosítja azt, hogy a kelme fényes legyen és hozzáidomuljon a testhez. A legtöbb olcsó termék azonban nem engedi a bőrt lélegezni, sőt irritálja azt. Ezért a test

0: legintimebb részei be is gyulladhatnak. A meddőség kialakulásához a rossz alapanyagú, nem szellőző fehérneműk is hozzájárulhatnak. A legkeresettebbek manapság a tangabugyik. Ezek formájuk miatt okozhatnak sérüléseket.
1: A bevágás következtében egy állandó irritáció, tehát egy ilyen állandó bőrsérülés következik be, aminek hát ugye az a következménye, hogy steril gyulladás alakul ki a bőrön.
0: A fehér, érzékeny bőrű nőknél nagyobb a valószínűsége a gyulladásnak, ezért nekik különösen oda kell figyelniük arra, hogy mit viselnek a szoknyájuk alatt. De milyen választék áll a férfiak rendelkezésére?
2: Alsónadrágokat is gyártanak, amit úgy működik, mint egy női bugyi, lehúzom, kész. És vannak olyanok is, amik tekintettel vannak arra, hogy a férfiak szeretnek slicces alsónadrágot gyártani, sőt, a legújabbak még arra is, hogy vannak jobbkezes és vannak balkezes emberek.
0: A férfiak körében ma boxer alsó diadalmaskodik, amihez hasonlót a század elején nagyapáink is viseltek. Később divatba jött a nők bugyiához hasonló változat, a szoros slip, azaz a fecske alsó. De vajon melyiket ajánlja az orvos?
3: A mindennapi viseletre talán az utóbbi években elterjedt boxer alsónadrágok orvosi szempontból azok előnyösebbek, mivel nem szorítják össze a herét, nem szorítják neki a testnek, és ezáltal a here a megfelelő hőmérsékleten tud maradni.
0: Pedig a herék már embriókorban éppen azért vándorolnak le az alhasból, hogy a testnél alacsonyabb hőmérsékletű helyen legyenek. Így a túl szoros alsónadrág viselete súlyos következményekkel járhat, hiszen nem teszi lehetővé a nemi szervek szabad mozgását. Nekiszorítja a heréket a testnek, és ezek felmelegszenek. A feszes fecske alsó tehát a férfiak nemzőképességét negatívan befolyásolhatja. Létezik azonban olyan élethelyzet, amikor kifejezetten ez a viselet ajánlott. Sportoláskor ugyanis a fecske típus védi a heréket a sérüléstől. Magyarország fehérnemű kérdésekben még konzervatívnak számít, mert a fehérnemű háromnegyede fehér színben kell el. Egyes esetekben azonban a festék is okozhat panaszokat.
3: Vizsgáltak olcsó fehérneműket, és kiderült, hogy olyan festékekkel voltak megfestve, amik részben mérgezők, részben súlyosan allergiás betegségeket is okozhatnak.
0: Magyarországon egy nő átlagosan évente 5 bugyit vásárol. A férfiak 4 alsóhoz jutnak. De nem mindegy, hogy milyenhez. Hiszen ami divatos, az nem mindig egészséges. Ha túl szoros és bevág, vagy rossz minőségű műszálból készül, akkor inkább ne vásároljuk meg. Egészségünk megóvása érdekében inkább döntsünk a minőség mellett.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
5: 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikusok vagyonosodását, letartóztatták Hankó Balázs volt kabinetfőnökét is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartásban élők adataiba, jelezte, hozzátéve. Az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezető kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinetfőnöke lehet az a személy, akit hetedikként vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy egy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy egy hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárási jogellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
6: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikados-t.
8: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 24-e, péntek. Budapesten lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt vasárnap éjfélig. A hajóállomás utcába a Soroksári út szervizútjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. Karbantartás miatt ma üzemzárásig a 3-as villamos az Éles Sarok és az Örs vezértere között nem közlekedik. Nem jár a 62-es villamos a Rákospalota Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62A villamos az Örs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Örs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A 37A villamos nem érinti a Sörgyár megállót. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Hétvégén a 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örs vezértere között pótlóbusz közlekedik. A 28-a villamos nem jár, helyette a 28-as villamossal lehet utazni, ami az Izraelita temető és a Kőbányai út 21 között nem közlekedik. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utc és az Éles Sarok között. A 37A villamos sem közlekedik, helyette a 37-es villamos jár. Vasárnap 37B villamossal is utazhatnak a Blaha Lujza tér és az Izraelita temető között. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Ma délelőtt 9 órától a 14. kerületben a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt lezárják a belső sávot, mert felújítják a távhővezetéket. Ma este 6 órától 9 óráig a Szent Gellért rakparton a Gyógyfürdőtől délfelé a közúti forgalmat a villamospályára terelik karbantartás miatt. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a fél útpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Hétköznapokon napközben lezárják a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Pálya utca és a Kossuth Lajos utca között útépítés miatt. Lezárták a 20. kerületben a Dezsőfi utcát a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon csatorna átépítés miatt. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti útnál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Jövő héten 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában, hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. Új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
4: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
6: Hobby Rádió.
1: www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
8: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
9: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
10: Retikül, szerdán 16 órától.
11: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
12: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
13: A tudomány mai állása.
12: Jó szórakozást!
5: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd a várossal, ahol 60 ezer ház épülhetne meg lapos tetőkre, vagyis a lapos tetőkre építhető házak tudományával is foglalkozunk majd a mai napon, illetve ennek kapcsán a fenntartható építkezéssel, vajon mit nevezünk fenntartható építkezésnek, és hol kiviteleztek már nagyobb épületeket Európában, ezt az elvet szem előtt tartva. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, ez is egy nagyon fontos hír, nem csak a globális felmelegedés tekintetében, erről is szó lesz. Lefagyasztják a koalák petesejtjeit és permiumait a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Ezzel is foglalkozunk majd, és azzal is, hogy új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók egyébként műholdak segítségével. Azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyermek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyeztetheti az életét. Erről is szó lesz, de mindenek előtt egy hazai hírrel kezdjük, ugyanis aggasztó változást figyeltek meg a Mátrában a kutatók, úgyhogy már is kezdünk ezzel a hírrel, és Strasser Andi vagyok, remélem, hogy mind együtt vagyunk, és akkor nézzük, hogy mi a helyzet a Bükki Nemzeti Parkban. Elkezdtem megváltoztatni a magyarországi tölgyesek ökoszisztémáját. A klímaváltozással járó egyre melegebb időjárás a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának beszámolója szerint ennek következményeit nem lehet előrejelezni, de akár az emberekre nézve is súlyosak lehetnek. A tölgyesekben országszerte előforduló tölgyfalepke szinte egész életét a fák lombkoronájában tölti, példányai csak nagyon ritkán ereszkednek le a talajszintre. Napos időben a leveleken sütkérezik, ha pedig túl meleg van, a lombozat árnyas részére húzódik. Táplálkozni sem jön le az aljnövényzet vagy a cserjék virágaira, hanem a lombkoronában nyalogatja pödör nyelvével a levéltetvek által kibocsátott mészharmatot, írja a 24.hu tudományos rovata. Idén nyáron azonban a Nemzeti Park természetvédelmi őrei a Mátrában rendhagyó jelenséget figyeltek meg. A tölgyfalepkék hatalmas csoportjai pihentek az aljnövényzeten és a talajon, néhol egy pontból akár 30-40 példányt is sikerült megszámolniuk. A különös viselkedés oka minden bizonnyal a június végén tapasztalható szokatlanul nagy forróság és szárazság volt, ami miatt a lepkék a fák koronájában már nem találtak kellően hűvös helyet és nedvességet, ezért kényszerültek a talajszintre húzódni. Ez még nem tűnik nagy problémának egyébként, de egyértelműen jelzi a tölgyesekben elindult változásokat, amelyek következményeit az ökoszisztémák bonyolultsága miatt nem tudunk előrejelezni, ezért kulcsfontosságú lenne a klímaváltozást fokozó, környezetterhelő tevékenységeinket megszüntetni, vagy legalábbis mérsékelni, mondják a kutatók. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága szerint viszont a klímaváltozás okozta kihívásokkal nem csak a természetvédőknek kellene komolyan foglalkoznia, hanem a probléma előidézésében szerepet játszó gazdasági szektor szereplőinek is, sőt, szerintük a társadalom minden tagja tehet azért, hogy az éghajlati viszonyok további negatív irányba történő változását mérsékeljük. Ez tehát a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának, illetve szakembereinek a véleménye a klímaváltozás kapcsán, illetve a Mátra tölgyeseinél megfigyelhető változások kapcsán. Újabb érdekességgel folytatjuk hamarosan, Rotterdamba fogunk utazni, és a tudomány szempontjából ezúttal az építészettel fogunk foglalkozni, méghozzá a fenntartható építészettel.
12: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
6: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Az első oldalon közli a szenzációt. Az angol Titanic nevű luxusgőzös az Atlanti óceánon éjszaka jéghegynek ütközött és elsüllyedt.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Utazzunk egy kicsit a következőkben, ezúttal nem az űrbe, vagy nem a víz alá, csak egyszerűen egy európai nagyvárosban fogunk járni. Ki járt már egyébként Rotterdamban, Hollandia második legnagyobb városáról van szó, ahol 60 ezer ház épülhetne meg a közeljövőben, méghozzá nem is akárhová, a lapos tetőkre, már el is kezdték egyébként a kivitelezést, vagyis a lakhatási válságot Európa egyik legmodernebb városa meglepő helyen oldaná meg. A lapos tetők hasznosítása ma már külön tudományág, egy helyi építésziroda pedig nem is akárhogyan kivitelezné ezeket az új lakrészeket a tetőkön. Egyébként azért is kérdeztem, hogy ki járt már Rotterdamban, mert a város nagyon más, mint a legtöbb európai város. A második világháború úgynevezett rotterdami blitz bombázásában a városközpont teljesen megsemmisült, így az épület állománya jóval fiatalabb a kontinens hasonló városainál. A gyors újjáépítés modern városi tájképét merész formatervezés jellemzi, több ma már világhírű holland építész iroda is Rotterdamból indult, nem mellékesen rengeteg lapos tetős épület áll a városban, összesen 18,5 négyzetkilométernyi lapos tetője van, ami durván 3000 futballpályának felel meg. A város technikailag 60 ezer új házat tudna befogadni a meglévő háztetőkön, lapos tetőkön. Az önkormányzat nemrég úgy döntött, hogy minden fejlesztőnek, aki ilyen úgynevezett kiegészítő lakásokat telepít, szociális vagy középosztálybeli lakásként kell megjelölnie azokat, és ezek a fejlesztők mentesülnek majd egyes önkormányzati díjak alól, amelyeket jellemzően új földterületek értékének növelésekor kell fizetni. Ami tudományos szempontból érdekes ezzel az új lapos tetőre építendő házak féle elképzeléssel, hogy a projekt a körforgásos gazdaság elveit képviseli, a puszta megfizethetőség túl is, a város ösztönzőket kínál azoknak a fejlesztőknek, akik biolapú vagy körforgásos építési rendszereket alkalmaznak, például könnyű fa vagy moduláris egységeket, amelyek nem terhelik a meglévő alapokat és minimalizálják az építkezés szénlábnyomát. Ez az építkezési forma pedig azért érdekes számunkra, magyarok számára is, mert a problémával Budapesten is foglalkoznak. Nemrég három pécsi építész hallgató panelházak tetejére telepíthető lakóegység tervét készítette el egy nemzetközi pályázatra. A projekt moduláris, hálózatfüggetlen, 25 négyzetméteres kisházai a tervezők szerint a poszt-szovjet térség bármely lakótelepéhez adaptálhatóak. Egyébként Bárány Baróth Bálint, Molnár Bálint és Kőhidi Máté munkájáról, illetve elképzeléséről van szó, írja a Rakéta. A magyarok elképzelésével tudományos szempontból valószínűleg a jövőben még fogunk foglalkozni, viszont ami a holland fenntartható építkezést illeti, egy példát hadd hozzak még. Amikor évekkel ezelőtt Amsterdamban egy ideiglenes bírósági épületet húztak fel, az direkt úgy tervezték meg, hogy fenntartható legyen, vagyis a főbb elemeit később egy másik épületben is fel akarták használni. A projekt 2016-ban jött létre, és abszolút úttörőnek számított, mind a koncepció, mind a megvalósítás tekintetében. Az épület tartó elemeit könnyen szétszerelhetőként tervezték, illetve az egyes szerkezeti elemeket, még a lépcsőt is modulokból készítették és helyben szerelték őket össze. Természetesen az épület lebontása azóta megtörtént, az nagy odafigyelést igényelt a kivitelezőktől, mert az elemeket rendszerezve kellett az új helyre átvinni, a költségek a hagyományos építészettel megegyeztek, vagy annál egy kicsit magasabbak voltak a logisztika miatt, de amint ez nem egy úttörő projekt, hanem egy elterjedt technológia lesz, akkor olcsó megvalósítása lehet számítani, mondják a szakértők, a tudomány nagy erőkkel foglalkozik a fenntartható épületek kivitelezésén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában. A fejlesztések egyelőre többnyire prototípusok, de idővel környezetbarátabb alternatívát jelenthetnek a jelenlegi klímaberendezések és hőszivattyúk mellett. Nem tudom, ki az, aki tudja, hogy hogyan működik a hagyományos légkondicionáló berendezés. Ugye kompresszor segítségével keringteti a folyékony és gáz halmazállapot között váltó hűtőközeget. Ez hatékony megoldás, de a rendszer sok energiát fogyaszthat, a fluorozott klímagázok pedig szivárgás esetén erősen hozzájárulhatnak a felmelegedéshez. Egyes ilyen anyagok üvegházhatása több százszor, vagy akár több ezerszer erősebb lehet a széndioxidénál. Ezek miatt, az okok miatt egyébként az Európai Unió fokozatosan szigorítja a fluorozott üvegházhatású gázok használatát. A 2024-ben elfogadott szabályozás különböző határidőkkel korlátozza vagy tiltja meg egyes hűtő és klímaberendezések forgalmazását, amennyiben azok túl magas felmelegedési potenciállal rendelkező gázokat használnak. Nem kell megijedni, ez nem jelenti azt, hogy az összes hagyományos klíma azonnal betiltásra kerül, de a gyártókat új hűtőközegek és teljesen eltérő technológiák fejlesztésére ösztönzi ez a rendelet. Az egyik ígéretes megoldáson például a németországi Saarvidéki Egyetem kutatói dolgoznak, az általuk fejlesztett elasztokalorikus rendszer nikkel-titán ötvözetből készült húzalokat nyújt meg, majd enged el. Az anyag nyújtásakor hőt ad le, tehermentesítéskor pedig lehűl, így képes hőt elvonni a környezetéből. Más vállalatok mágneses térrel próbálják kiváltani a hagyományos hűtőközegeket. Egy német cég olyan anyagokat használ, amelyek mágnesezés hatására felmelegszenek, a mágneses tér megszüntetésekor pedig lehűlnek. Ezen kívül léteznek félvezetőkre épülő rendszerek is, amelyek elektromos áram segítségével mozgatják a hőt, míg egy másik fejlesztési irány nyomás hatására felmelegedő és lehűlő kristályos anyagokkal kísérletezik. Ezekben például azok közös, hogy a hűtést nem egy csövekben keringő vegyi anyag párolgása és lecsapódása végzi. A szilárd test alapú megoldások egyik legnagyobb előnye, hogy nincs belőlük kiszivárgó klímagáz, elméletben kevesebb mozgó alkatrésszel, halkabban és hatékonyabban is működhetnek, de egyelőre nem bizonyított, hogy nagy épületek hűtésére is gazdaságosan használhatók. Minden esetre a kutatóknak többek között az anyagok tartóságát, a gyártási költségeket, a rendszer méretét és a folyamatos működés megbízhatóságát kell javítaniuk ahhoz, hogy a hagyományos klímaberendezéseket mielőbb lecserélhessük. Szükség is van erre, hiszen egyre melegebbek a nyaraink, de egyébként mielőtt azt gondolnánk, hogy csak a mai kor emberének van szüksége hűtésre, jó, ha tudjuk, hogy például már az ókori Rómában a vízhálózat és a csatornarendszer adta lehetőségeket használták ki egyes épületek falainak a lehűtésére, ezáltal az életterek komfortosabbá tételére. A modern kori légkondicionálás alapjait pedig a Faraday kalitkáról híres fizikus és feltaláló alapozta meg, Michael Faraday 1820-ban Angliában. Ő ébredt rá arra, hogy a sűrített és cseppfolyósított ammónia, ha elpárologtatják, akkor hűteni képes. 4 évvel később, 1824-ben dr. John Gorey fizikus olyan kompresszoros berendezést alkotott, amellyel jeget állított elő, majd ezzel a levegőt hűtötte. Az első valódi klímákat pedig ipari céllal gyártották, ennek oka a készülékek mérete és ára volt, az elektromos légkondicionálás pedig 1902-ben jelent meg.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Lefogyaszthatják a koalák petesejtjeit és spermiumait a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól, írja a Covid. Minden évben egyébként nagyon sok koalát szállítanak vadállatkórházakba, betegség vagy sérülés miatt, és sajnos nem mindegyikük éli túl. Ahhoz, hogy megelőzzék a faj kihalását, az egyetem kutatói mélyhűtéssel fagyasztanák le a koalák ivarsejtjeit, amelyek mesterséges megtermékenyít, és úgynevezett in vitro megtermékenyítéssel, azaz lombik bébi kezeléssel lehetővé tehetik az egészséges koala embriók létrehozását. A kutatók indoklása szerint erre az eljárásra azért van szükség, mert a koala egyedek csökkenő arányával az egyedi tulajdonságaikat hordozó gének is eltűnnek, amelyek segíthetnék őket a környezetükhöz való rugalmas alkalmazkodásban. Az ausztrál koala populáció például meglehetősen egyenlőtlen módon változott az elmúlt évtizedekben. Queensland és Új-Dél-Wales egyes régióiban az állatok száma az 1990-es évek vége óta akár 80%-kal is visszaeshetett az erdőirtások, a bozott tüzek és az aszályok miatt. A faj megmentése érdekében a kutatók folyékony nitrogénben fagyasztják le egyébként a koalák ivarsejtjeit. A folyékony nitrogénnek a fagyáspontja mínusz 196 Celsius fok, és úgy konzerválja az ivarsejteket, hogy azok több évtizeden keresztül is képesek éppen fennmaradni. Vincent Lynch, a New York állambeli Buffalo-i Egyetem evolúciós fejlődés biológusa és a biológiai tudományok docense úgy nyilatkozott, hogy sikeresen felélesztettek olyan sejteket, amelyeket néhány évtizeddel ezelőtt folyékony nitrogénben fagyasztottak le. Úgyhogy így próbálják a koala populációkat megmenteni. Egyébként rengeteg állatfajjal kapcsolatban hallunk hasonló híreket, elsősorban a pusztulásukról és a kihalásukról, vagy annak fenyegetettségéről, de vajon miért fontos, hogy bizonyos állatfajok vagy egy se halljon ki? Nos, a World Wide Fund nevű szervezet, vagyis a Természetvédelmi Világalap, a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete két évente közzé teszi az úgynevezett élő bolygó jelentését. A 2022-es adatok szerint 5230 emlős, madár, hüllő, kétéltű és halfaj mintegy 32 000 populációjának változását értékelték az elmúlt évtizedekre visszatekintve. Mint írták, 1970 és 2018 között átlagosan 69%-kal csökkent a populációk mérete, amit főleg az állatok természetes élőhelyének eltűnése okoz, mivel ezeket mezőgazdasági területekké alakítja az ember, de az éghajlatváltozás is egyre nagyobb veszélyt jelent számukra. A legsúlyosabb populációvesztést az édesvízű tavakban, a folyókban és vízes élőhelyeken élő fajok szenvedték el. Ezek létszáma 1970 óta átlagosan 83%-kal csökkent. A jelentés szerint a legnagyobb populációvesztés az Amazonas vidékén következett be Dél-Amerikában, ahol az erdőirtás miatt pusztulnak el az erdőkben élő fajok. Ebben a régióban a vadon élő állatok populációinak mérete átlagosan 94%-kal csökkent az elmúlt fél évszázadban. Elképesztő számok ezek egyébként, amelyekről évről évre újra és újra hallunk, illetve ezekkel a számokkal kapcsolatban kongatják a természetvédők is a vészharangokat, és visszatérve az eredeti kérdésünkre, hogy miért olyan fontos számunkra, hogy ne halljanak ki az állatfajok vagy bizonyos állatfajok, nos, a tudósok és a kutatók továbbra is arra hívják fel a figyelmünket, hogy a természetes eredeti körforgásból való faj kiesések óriási katasztrófákat okozhatnak a környezetben, és ezek kihatással lehetnek az emberre is.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Műholdak figyelik a csendes óceán délnyugati részén zajló vulkanikus tevékenységet, ugyanis a szakértők abban bíznak, hogy ott hamarosan új sziget alakulhat ki, és szeretnék a jelenséget, illetve a folyamatot megfigyelni. A műholdas megfigyelések alapján már május eleje óta víz alatti kitörés zajlik az úgynevezett Bismarck tenger mélyén, Pápua Új-Guineától északra. Ha hirtelen nem ugrik be, segítek, a szigetország Ausztrália fölött található északra, hogyha ez így segít hirtelen valamit. A kutatók egyelőre nem tudják pontosan egyébként, hogy melyik vulkán vált aktívvá, mert a térségről nem állnak rendelkezésre részletes tengerfenék térképek, mert hogy ilyenek is vannak, de az biztos, hogy a kitörés első jeleit május 8-án észlelték földrengésmérők, ezt követően pedig több műhold is megörökítette a vízfelszín fölé emelkedő gőz és hamu felhőket, valamint az elszíneződött tengervizet. A következő napokban készült nagy felbontású felvételek arra utaltak, hogy a vulkáni kürtő egyre közelebb került a felszínhez, az infravörös mérések pedig egy nagyjából 7 négyzetkilométeres területen mutattak ki jelentős hőanomáliát. Simon Kahn, a Michigan Műszaki Egyetem munkatársa szerint utóbbi jelentős mennyiségű forró anyagra utal. Úgy tűnik, a vulkáni kürtő jóval sekélyebben helyezkedik el, mint ahogy a korábbi tengerfenék adatok alapján feltételezték, írja a National Geographic. A műholdak nagy kiterjedésű, lebegő habkőből álló struktúrákat is észleltek, ezek a felszíni áramlásokkal sodródnak, az adatok összességében pedig azt jelzik, hogy jelentős mennyiségű vulkáni anyag jut a felszín közelébe. Jim Garvin, a NASA egyik űrközpontjának kutatója szerint a következő kérdés az, hogy valóban megszületik-e az új sziget, bár a tengeralatti vulkánok tevékenysége látványos felszíni hatásokkal járhat, azért nem garantált, hogy a szárazulat megszületik. Új szigetek létrejöttét egyébként ritkán sikerül műholdakkal valós időben megfigyelni, ezért az esemény különösen foglalkoztatja a geológusokat. Ha valóban kialakul egy új szárazulat, az kivételes lehetőséget kínálna a tudomány számára. A szakemberek nyomon követhetnék, miként hódítják meg az új területet a növény,

0: manapság. Nos, azt mondják a kutatók, hogy viszonylag gyakran születnek új szigetek, de nem könnyen számszerűsíthető, hogy pontosan mennyi mondjuk évente vagy 10 évente. Pontos éves statisztikát azért nehéz mondani, mert sok apró képződmény csak ideiglenes, de évente átlagosan néhány új sziget azért felbukkan a világon. A leglátványosabb módja az új szárazföldek születésének a víz alatti vulkánkitörések munkája, a víz alatti vulkánok lávát és hamut okádnak, amelyek lehűlve és felhalmozódva szigetekké emelkednek a tengerszintje fölé, illetve ha tényleg számszerűsíteni szeretnénk, hogy hány új sziget születik manapság, akkor érdemes megemlíteni az ember által létrehozott szigeteket is. Napjainkban a világ több pontján, például Dubajban vagy Malajziában építenek mesterséges szigeteket turisztikai vagy lakossági célokra.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
4: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elér. Radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök összcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Július 24-e, péntek. Budapesten lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt vasárnap éjfélig. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szervizútjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. Karbantartás miatt ma üzemzárásig a 3-as villamos az Éles-Sarok és az Örs vezértere között nem közlekedik. Nem jár a 62-es villamos a Rákospalota-Mávtelep és Kőbánya-Alsóvasútállomás között, a 62A villamos az Örs vezértere és Kőbánya-Alsóvasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Örs vezértere és Kőbánya-Alsóvasútállomás között. A 37A villamos nem érinti a Sörgyár megállót. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Hétvégén a 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örs vezértere között pótlóbusz közlekedik. A 28-a villamos nem jár, helyette a 28-as villamossal lehet utazni, ami az Izraelita temető és a Kőbányai út 21 között nem közlekedik. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utca és az Éles-Sarok között. A 37A villamos sem közlekedik, helyette a 37-es villamos jár. Vasárnap 37B villamossal is utazhatnak a Blaha-Lujza tér és az Izraelita temető között. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Ma délelőtt 9 órától a 14. kerületben a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt lezárják a belső sávot, mert felújítják a távhővezetéket. Ma este 6 órától 9 óráig a Szent Gellért rakparton a Gyógyfürdőtől délfelé a közúti forgalmat a villamos pályára terelik karbantartás miatt. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a fél útpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Hétköznapokon napközben lezárják a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Pálya utca és a Kossuth Lajos utca között útépítés miatt. Lezárták a 20. kerületben a Dezsőfi utcát a Török-Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon csatorna átépítés miatt. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti útnál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Jövő héten, 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
7: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
10: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és nagyon sok mindent hoztam, például a legmakacsabb konyhai szennyeződések 8 legjobb ellenszerét, aztán a hónap gyümölcse a dinnye, mert hogy rengeteg vitamin és ásványi anyag van benne, aztán mediterrán nyár a lakásban, megteremthetjük magunknak a hangulatot, a mediterrán hangulatot bódító fűszeres illatokkal, és még sok-sok minden másra, például hamisítatlan életkedvel.
7: Szivárvány.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló.
11: A tudomány mai állása.
12: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
11: Egy műsor
12: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
11: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
11: Jó szórakozást!
12: Jó szórakozást!
7: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: hobbyradio.hu.
13: A rádiót

Dread. Meet our Dread.

0: Na de nézzük a hónap gyümölcsét. Ha július, akkor az amatos édes lédú sárga dinnye a sláger, amely nem csak finom, de igen gazdag vitaminban és ásványi anyagban is. Már egy közepes méretű kertben is termeszthetünk saját sárga dinnyét. Elég pár magot elvetni, és a nyár végére szedhetjük is a család részére az ízletes sárga dinnyéket. A sárga dinnye csak olyan kertben terem, ahol van elég tápanyaga számára, éppen ezért, ha kertünkbe szeretnénk sárga dinnyét ültetni, még kora tavasszal ássuk be egy jó adag istállótrágyát, így biztosak lehetünk benne, hogy szép nagy érett termést kapunk cserébe. A sárga dinnye melegigényes, hosszú nappalos növény, amelynek a termés fejlődés idején sok-sok vízre és napfényre van szüksége. Ültetéshez készítsük elő a kertet, szedjünk ki minden gyomot arról a területről, ahová ültetni szeretnénk a növényt, ássuk fel, majd gerebjézzük el a talajt. Ha nem trágyáztuk meg a talajt kora tavasszal, a vetés vagy a palánta ültetése előtt készítsünk fészket, és minden fészekbe terítsünk szét trágyát. A vetés ideje április és május, tehát jövőre már ültethetik is a sárga dinnyét. A palántákat csak akkor ültessék ki, ha a talaj már eléggé átmelegedett. A sor és tő távolság 100 és 50 cm közötti kell, hogy legyen, hiszen egy nagy helyigényű növényről van szó. Az ültetés után ne feledjék el a rendszeres kapálást, gyomírtást és öntözést, főleg a fejlődési időszakában a sárga dinnyének. A dinnye 85% érettségben szedhető 10-15 cm-es szárral, majd hagyják pár napig szobahőmérsékleten beérni. És akkor nézzünk néhány sárga dinnye fajtát. Magyar kincs. A magyar kertészek által termesztett fajta, közepes inda is közepes levélzetű fajta. Levelei középzöldek, tenyeresen karélyosak, termése gömbölyű, felülete cseres, nem barázdált húsa halványzöld, édes ízű. Középkorai érésű, közepes termőképességgel. Házi kertben tehát nagyon jól termeszthető. A muskotáj is egy sárga dinnye fajta, hosszú főindájú fajta, amelynek a levelei középnagyok és zöld színűek. Termése gömb vagy lapított gömb alakú, enyhén gerezdes. A termés tömege 1 kg, héja vékony, színe szalmasárga, húsa világos zöld, középkorai érésű, közepes termőképességgel. Az ezüst ananász is egy sárga dinnye fajta, amit itt Magyarországon nagyon szeretünk. A közepesnél erősebb növekedésű, hosszú indájú fajta az ezüst ananász. Levelei hamvas zöldek, termése lapított, gömbformájú, átlag tömege 1,4 és 1,8 kg között van. Héja vastag, ezüst sárga színű, íze évjárattól függően jobb vagy gyengébb. Termőképessége nagyon jó, és az egyik legkorábban érő fajta, rövid tenyész ideje miatt termesztése igen jövedelmező. Aztán van egy olyan nevű sárga dinnye fajtánk, hogy hogyoló. A erőteljes növekedésű fajta, levelei nagyon karélyosak, termése sárga színű, héja redőzött, a termés tömege másfél két kilósak lehetnek, húsa vastag, halványzöld színű, íze fűszeres, lédús, tenyész ideje hosszú, a vetéstől számítva elérheti a 130 napot is. Jó termőképességgel rendelkezik, és a fagyok előtt leszedve hűvös helyen, akár karácsonyig is tárolható. Tehát ennek a fajtának a neve hógyoló. És végül, ha sikerült a termesztés, akkor akár szedhetik is a finom, édes, lédús sárga dinnyéket, amelyekből számtalan finom ételt készíthetnek. Például tejszínes sárga dinnyés krémlevest. Egy átlagos méretű sárga dinnye kell hozzá 10 deka cukor, aztán egy egész fahéj, negyed vaníliarúd, 2,5 deci tejszín és fél citromnak a leve. A sárga dinnyét 4 részre kell vágni, majd kiszedni a magját és a húsát pedig felkockázni. A negyedét megszórni cukorral, majd felhasználásig betenni a hűtőbe. Ha felnőttek részére készítik a levest, egy kis konyakkal is megbolondíthatják. A dinnye többi részét a cukorral, a citromlével és a fűszerekkel 8 deci vízbe éven meg kell főzni, és ha kihőlt, hozzáadni a tejszínt, egy turmix gépbe téve összetörni és egy éjszakára betenni a hűtőbe. Tálaláskor a cukor dinnyer darabokkal díszíteni, és tejszínhabot is adhatnak hozzá, jó étvágyat!
1: Szivárvány! Hobbi Rádió!

0: Szivárvány.
1: Most pedig nézzük a legmakacsabb konyhai szennyeződések 8 legjobb ellenszerét. Órákig tartó súrolás helyett próbáljanak ki néhány extra hatékony trükköt. Ilyenkor nyáron senki nem szeret túl sokat takarítani. Ezért, ha rendszeresen szokott főzni és emiatt gyakran használja a konyhát, akkor nap mint nap fel kell venni a harcot a makacs szennyeződésekkel. A ragacsos edények, a zsír és olajcseppek, valamint a mikro és a sütő tisztítása valószínűleg ezentúl sem tartozik majd a kedvenc elfoglaltságai közé. Viszont néhány ügyes praktika megkönnyítheti a dolgát. A rozsdamentes edények tisztítása még a gyakorló háziasszonyok számára is komoly fejtörést okoz. A lerakódott olaj és zsír eltüntetéséhez sajnos többre van szükség egy alapos mosogatásnál, hogy az edények valóban ragyogóak legyenek. Van azonban egy jó hír. Az órákig tartó súrolásnál létezik néhány jóval egyszerűbb és hatékonyabb megoldás, még hozzá az ecet. Ez a filléres csodaszer még az olyan rendkívül zsíros felületeket is letisztítja, mint amilyen a kifőzdékben használt sütőedény belseje. Az ipari méretekben is eredményes csodaszerrel saját konyhai eszközeinket is csillogóvá varázsolhatjuk. A rozsdamentes edényekre égett zsírtól és ételmaradéktól pillanatok alatt megszabadulhat. Keverjen össze egy pohár ecetet annyi vízzel, hogy ellepje az edényben lévő foltokat. Ha a szennyeződés a lábas felső részén található, akkor valamivel több ecetet kell beleöntenie. A keveréket forralja 10 percig, így mosogatáskor a ragacsos szennyeződések enyhe súrolással is lejönnek. A módszer alumínium edényeknél is beválhat, az edény alján és szélén égtelenkedő sötét foltoktól egy pohár víz és egy evőkanál ecet keverékének felforralásával könnyebben megszabadulhat. Ha nincs otthon edény súrolója, akkor egy összegyűrt alumínium fólia darabbal is rendbe teheti az edényeket. A teflon edények tisztítása sem könnyű, hiszen ez esetben arra is ügyelnie kell, hogy ne sértse fel a bevonatot. Az edény alján és oldalán felgyülemlett ásványanyag maradványokat a legkönnyebben úgy távolíthatja el, ha a konyhai felszerelést hígítatlan, desztillált ecetbe mártott ruhával súrolja ki.
0: Szivárvány.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: Szivárvány.
1: Ha makacsfoltokat szeretne eltüntetni, keverjen össze két evőkanál szódabikarbónát, fél pohár ecetet és egy pohár vizet. Ezt az oldatot forralja fel az edényben 10 percig, és garantáltan eltűnik a szennyeződés. Ha a serpenyőben, konyhai edényekben a használatok előtt két pohár ecetet 10 percig forral, megakadályozhatja az ételek leragadását. A sütő vagy a mikró belsejének tisztítását sokan hajlamosak hetekig vagy hónapokig halogatni. Néha én is ezek közé tartozom. Talán ez másképp lesz, ha a jövőben az alábbi gyakorlatilag semmilyen erőfeszítés sem igénylő módszert választják a villanysütő kitisztítására. Először is be kell kapcsolni a sütőt, melegíteni 65 fokra, majd elzárni. Ezt követően helyezzen egy fél pohárnyi ammóniát tartalmazó edényt a sütő felső rácsára, egy forrásban lévő vízzel teli, nagylábas pedig az alsóra. Csukja be a sütő ajtaját és hagyja így éjszakára. Másnap reggel vegye ki mindkét tálat, majd szellőztesse ki a sütőt. Ezután az ammónia és körülbelül egy liter mosogatószeres meleg víz keverékével mossa tisztára a sütőt. Még a rég rászáradt zsír is azonnal lejön. Viszont még ennyit sem kell tennie, ha hetente egyszer áttörli a sütő belsejét. Hígítatlan ecetbe mártott rongyal, ezzel a módszerrel megelőzheti a zsír lerakódását. Egyúttal a gáztűzhelyek rácsát és zsírtalaníthatja. Ezt az eljárást viszont gázsütők esetében csak akkor alkalmazzák, ha az őrlángot és a főcsapot is elzárták. Ha gyakran használja a sütőt, akkor valószínűleg találkoztak már a jénai vagy üvegedényre alaposan ráégett, nehezen eltüntethető foltokkal. A ráégett szennyeződéseket egyszerűen letisztíthatják, ha az edényt megtöltik egy rész ecet és négy rész víz keverékével, majd lassú tűzön felforralják a folyadékot és további 5 percig forrásban tartják. Amint az oldat hőmérséklete megengedi, hogy belenyúljon az edénybe, enyhesúrolással távolítsa el a szennyeződést. Ennyi az egész. Főzés közben sajnos egyáltalán nem ritka, hogy forrás vagy kevergetés közben a tányérok mellett a falra, a csempére, a szagelszívóra és a konyhaszekrényekre is kerül az ételből. A legkülönbözőbb helyeken felelhető megszáradt zsírcseppeket ecetbe mártott szivacsal tudja a legkönnyebben eltüntetni. Ha ezzel végzett, akkor egy másik hideg vízbe áztatott rongyal, majd egy száraz rongyal törölje át a felületet.
0: Szivárvány.
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
4: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Most pedig nézzük azt az öt legfontosabb tárgyat, amivel garantáltan megtalálja a boldogságot. Ha azt szeretné, hogy boldog legyen ez az éve, akkor nézzük, hogy milyen tárgyakat kell otthon tartania. A vágyott boldogság eléréséhez gyakran hosszú és rögös út vezet. Mielőtt felszerelkezne a csiáramlását jótékonyan befolyásoló gyógyító tárgyakkal, fontos tudnia, hogy a feng shui nem egy receptre kapható orvosság. Céljai eléréséhez az alábbi tárgyak beszerzésénél azért picivel többre van szüksége. Önmagában kell elsőként megtalálni a harmóniát, a lakása megfelelő pontján elhelyezett különleges darabok pedig ennek a fenntartásához járulhatnak hozzá. Lakóhelyet tükrözi mindenkinek a személyiségét és kölcsönös kapcsolatban áll önnel. Kialakítása így nagy hatással van az életére. Éppen ezért nem mindegy, hogy hol milyen színeket, anyagot használ, és milyen bútorokkal, tárgyakkal rendezi be. Ha azt szeretné, hogy a lakása energiával töltse fel, hívja segítségül a Magyar Térrendezést. Például fényképekkel a harmóniáért. Akár párkapcsolatban él, akár egyedül, az otthonában kitett fényképek sokat segíthetnek abban, hogy az érzelmi élete harmonikusabb legyen. Az otthonában található képek többnyire olyan pillanatokat örökítsenek meg, amikor kiegyensúlyozott és boldog volt. Az emlékek felidézése pozitív gondolatokat vált ki, ami segíthet átlendülni a nehéz időszakon. A boldog időkre, múltbéli sikerekre emlékeztető képek önértékelése, magabiztossága fenntartásában is sokat segíthetnek. A vágyott célok eléréséhez kapcsolódó fotók ösztönzően hatnak mindenkire. Ha például szeretne sokat utazni, illetve közelebb kerülni ahhoz, hogy álmai házában élhessen, akkor minél több hasonló témájú fényképpel aggassa tele a lakást. Ha a párját szeretné közelebb érezni magához, akkor a bensőségesebb légkör kialakítása érdekében tegyen ki közös élményeket ábrázoló fotókat oda, ahol gyakran esik rá a pillantása. Ha megoldható, akkor ezeket a lakás délnyugati, déli vagy nyugati részébe tegye, hogy minél több kapcsolati csít vegyenek fel. Piros ágyneművel a romantikáért. A szerelem és a házasság területén uralkodó elem a föld, a terület jellemző színe pedig a piros és a rózsaszín. Ha minél többet szeretne mozgósítani az elégedettséget, a játékosságot és a romantikus érzéseket ébresztő energiából, akkor mindenképpen szerezzen be egy hasonló színű ágyneműt. Ha a piros vagy a rózsaszín egyáltalán nem passzol a hálószobában, mert az is sokat segít, ha legalább néhány párna formájában megjeleníti ezeket a színeket.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: gyertyával az érzékibb szexért. A lágy narancsszínű fénnyel égő gyertya az élet minden területén a segítségére lehet. A tűz jellegű csít kibocsátó gyertya yin jellegű fényforrása rendkívül ösztönző látvány, hatására pedig felerősödnek az érzései. Ha szeretne nyitottabbá válni, és olykor problémái vannak az önkifejezéssel, akkor helyezzen sok gyertyát a lakótér nyugati részébe. Ez erősíti a déli csít, és segít megváltoztatni az érzelmi állapotokat. A szerelemmel kapcsolatos érzések fokozásában is sokat segíthet, ha a lakás megfelelő pontján agyagból készült gyertyatartókat helyez el. A lágy és gyengéd energiák előhívásával olyan környezetet teremthet, amely segít kifejezésre juttatni az önben rejlő szexualitást. Kristállyal mindenhol árad az energia, a Young energia jelenlétét fokozó kissé gömbölydett kristályok a napfényt a szivárvány színeire bontják, és ezt az energiát szétárasztják a szobában. Az öt elem elmélete alapján a kristályok a vízcsihez tartoznak, ezért azokat helyezik a lakás nyugati, északnyugati, északi, keleti és délkeleti részeibe, ahol harmonizálnak az őket körülvevő csivel. És akkor jöjjön még egy tipp, akasszon az otthona északi részének egyik ablakába egy kristályt, serkentve ezzel az északi csi áramlását, ha lehet, úgy helyezze el, hogy a felkelő és a lenyugvó nap fénye ráessen. Aztán ajándék ötletnek sem utolsó, de saját céljai elérésében is segítheti, ha beszerez egy szerencsehozó bambuszt. A szinte minden virágboltban megtalálható növény egy feng shui szerint élő tudatos nő lakásának alapvető kelléke. Bárhol is tartsa a növényt, mindenhol segít a pozitív energia megteremtésében, ráadásul a gondozása sem igényel olyan nagy odafigyelést.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Kamu reklám.
3: A világnak több szerény zsenire lenne szüksége. Olyan kevesen maradtunk.
2: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
3: Ma éjjel táncolni, mert ez a táncolni. A hűtés táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Az autonómia volt a fő téma a bálványosi nyári szabad egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező lehetővé tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök közcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhít

0: Tenni a GMO engedélyezési, kockázati értékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiscont.hu oldalon. Fadiscont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Szivárvány.
6: Most pedig következik három szuper öregedésgátló nyári gyümölcs az időnyomot hagyó jeleinek kicselezésére, legfőképpen táplálkozásunkon kell változtatni. Tehát minél több piros színű gyümölcsöt kell enni, és akkor a bőrünk is kisimul. Számos kutatás tanulmányozta már az öregedés befolyásoló tényezőket. Gyakran hallunk olyan visszatérő fogalmakat, mint a kollagén, vagy szabad gyökök, vagy akár antioxidánsok. Na de vajon mit is jelentenek pontosan ezek? A ráncok kialakulásáért a testben elszaporodó káros szabad gyökök a felelősek, mert azok roncsolják a sejtfalakat. Beavatkoznak a sejten belüli mechanizmusba, olyan káros idézve elő, melyek rákos megbetegedéseket, agyvérzést okozhatnak, esetleg megnövelik a szívinfarktus kockázatát, de roncsolják a kötőszövetek rugalmasságát is, mivel erőteljesebb ráncosodást idéznek elő. A szabad gyökök ártalmas hatásait az antioxidánsok ellensúlyozzák. Az antioxidánsok és a szabad gyökök egymáshoz viszonyított aránya befolyásolja az öregedés menetét. Vagyis, ha fiatalos, ránctalan bőrt akar magának, akkor fogyasszon minél több antioxidánsokat tartalmazó gyümölcsöt. A legfontosabb antioxidáns tápanyagok az A, a C és az E vitamin, valamint a szelén, amelyből nagyon sokat tartalmaznak a sötét piros gyümölcsök. Bőrünk 75%-a kollagén szövetekből áll. A kollagén termelés azonban az életkor növekedésével sajnos csökken. Emiatt korunk előre haladtával bőrünk egyre szárazabbá válik. A nyári szezon dús kell a jótékony gyümölcsökben, málnában, cseresznyében és megyben mind bővelkednek C-vitaminban, és segítik megőrizni a test fiatalosságát. Amikor csak teheti, iktasson be az étrendjébe ezekből, lehetőleg nyersen fogyasztva, reggelire műzlibe, kásába, ivólének kifacsarva, vagy akár turmixolva, illetve önmagában desszertnek. Hát a három öregedésgátló gyümölcs egyike a málna. Amerikai tudósok az élelmiszerek antioxidáns tartalma alapján összeállítottak egy top 20-as élelmiszer listát, amelybe a bogyós gyümölcsöket is besorolták. Egy marék málna vagy eper naponta csodálatosan megvédi a bőrünket, ráadásul rák megelőző hatásuk is van, ami szintén a magas antioxidáns tartalommal magyarázható. A málnában sok az ásványi anyag és magas a C-vitamin tartalma is. Van benne még A és B vitamin, növényi rostok, ugyanakkor csekély a fehérje és a zsírtartalma. A népi gyógyászat a levelét teaként is felhasználja, főleg cukorbaj, vese és hólyagbántalmak esetén. Erős, izzasztó hatása is van. Utolsó hónapos kismamáknak kifejezetten ajánlják a fogyasztását, mivel ellazítja a kismedence tájékának izomzatát, aminek következtében szüléskor az rugalmasabban tágul. Fogyasztható frissen, esetleg szörpként, lekvárként, csak legyen tartósítószer és adalékanyagmentes, de pépézúzva és arcra kenve külsőleg is hatásos bőrszépítő pakolás. Készítsenek belőle zöld teát és ízesítsék 1-2 evőkanálnyi házi készítésű málna szörppel.
5: Szivárvány.
4: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.

0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: szivárvány.
1: A cseresznye is fiatalító gyümölcs, nyári gyümölcs, olyan antioxidánsokat tartalmaz, amelyek hatékonyan megvédik a szervezetünket a szabad gyökök káros hatásaitól, a gyulladásoktól. Sok benne az A-vitamin, a C-vitamin, valamint a B1, B2, B6 vitamin, és jelentős még a folsav és vas tartalma is. Bővelkedik tehát ásványi anyagokban és nyomelegben. Összetétele miatt kedvezően hat a fogak és a csontok fejlődésére, ezért már kisgyerekkorban hasznos desszert. Minél érettebb és sötétebb a szín a cseresznyének, annál édesebb az íze. Kiválóan alkalmas vízhajtó kúrának. A salakanyagokat hatékonyan eltávolítja a szervezetből. Ráadásul kellemes fogyókúrás étel is, mivel 10 dek a cseresznye kevesebb, mint 70 kalóriát tartalmaz. És egy tipp, tartson cseresznye diétát. Ezzel nem csak a bőrét hozja rendbe, hanem fogyni is fog tőle. 2, maximum 3 napon át egyen meg másfél kiló cseresznyét. 5x30 dekagramot főítkezések előtt. De még jobb, ha helyette. Igyon mellé 2 liter ásványvizet és gyógyteát is.
0: Szivárvány
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: szivárvány.
1: És akkor nézzük a harmadik fiatalító gyümölcsöt, a medgyet. A bogyós gyümölcsökhöz hasonlóan a medgy is bőven tartalmaz flavonoidokat és jelentős antioxidáns hatása van. Ezáltal segíti megőrizni a vénák falának rugalmasságát, enyhíti az ízületi megbetegedés okozta fájdalmakat, illetve a fejfájást. A népi gyógyászatban már régóta ismert, a medgyfa levelei gyulladásgátló hatásúak, hatékony ellenszer meghűlésre, akár csak puffadás esetén is. Fogyasztása kifejezetten ajánlott azoknak, akiknek az emésztésével van gond. Jótékonyan hat a vérre, serkenti a máj és a vese működését. És akkor jöjjön egy tipp, a frissen facsart medgylé egy kis kanál búzacsíraolajjal elkeverve az egyik legjobb ellenszer a sejtkárosító szabad gyököknek. Ezért fogyasszanak belőle naponta 2-3 deciliternyit. A zene után pedig következnek a szörpök, zselék és lekvárok, tehát 7 recept, ami a konyhájába varázsolja a nyarat.
0: Szivárvány.
2: Hobbi rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Szivárvány.
1: Most pedig nézzük az öregedés gátló nyári gyümölcsökből mi minden csuda jó finomságot lehet készíteni. Szörpöt például, vagy zselét, vagy akár lekvárt. Az alkotás örömét a lehető legegyszerűbb módon megtapasztalhatja bárki. Vegyen egy kiló gyümölcsöt, adjon hozzá megfelelő mennyiségű cukrot, szórjon bele kedve szerinti fűszereket, csokoládét vagy kókuszreszeléket, töltse üvegekbe, csinosítsa színes anyaggal, kösse át díszes szalaggal, címkézze fel, és egész évben élvezheti a munkája gyümölcsét. Nézzük a balzsamos eperdzsem receptjét. Kell hozzá 1,2 kg eper, 35 deka cukor, 80 ml balzsamecet, egy csomag Genfix. A megmosott, megtisztított epret tegye egy nagy lábasba, szórja meg a cukorral és forrálja fel. Öntse fel a balzsamecettel és keverje bele a Genfixet. A bottúr még segítségével pépesítheti az állagát, de maradjanak benne nagyobb darabok is. A forró dzsemet töltse át sterilizált üvegekbe. Zárja le és fordítsa át 10 percre a tetejére. Csomagolja újságpapírba, majd törölközőbe, illetve takarók közé, és feledkezzen meg róla egy-két napra, hogy kihűljön ebben a száraz dunstban. Most pedig nézzük a klasszikus málna lekvár receptjét. 1 kg málna kell hozzá, 50 deka befőző cukor. Mossák meg a málnát, bottúr még segítségével pépesítsék és passzírozzák át, hogy a magocskák többsége fennmaradjon a szűrőn. Adják hozzá a cukrot és állandó kevergetés mellett forralják fel. Főzzék további 15-20 percig, és még melegében töltsék befőttes üvegekben. Zárják le jó szorosan a tetejét, és fordítsák a feje tetejére, ugyanúgy, ahogy a balzsamos eperdzsemnél tették. 10 perc után jöhet a száraz dunst, bugyolálják be újságpapírba, majd törölközőbe, tegyék vastag takarók közé, és hagyják így egy-két napra, hogy kihűljön.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Kamu reklám.
3: Sörös dobozból lehet toltartót csinálni. De vajon itt áll-e már toltartóból sört?
2: Kamu reklámot hallottak.

0: most pedig nézzük a málna ecetet házilag. Készítve 30 deka málna kell hozzá, 3 deci vörös borecet, 1 jövőkanál cukor és 1 kis kanál szegfűbors. A málnát helyezzék el egy nagyobb befőttes üvegbe. Forralják fel a borecetet a cukorral és a fűszerrel, majd öntsék a málnára. Sötét helyen érleljék ebben az üvegben egy hétig, ekkor szűrjék le és töltsék át egy vékonyabb nyakú üvegbe. Aztán az étcsokis megylekvár receptjéhez kell 1 kg magozott megy, 50 deka befőző cukor és 10 deka étcsokoládé. Tisztítsák meg a megyet, vegyék le a szárát és magozzák ki. A gyümölcsöt bottok még segítségével pürésítsék, majd lassú tűzön tegyék fel főni a cukorral. Akár egy órát is rotyoghat így, mivel a megynek alacsony a pektin tartalma, nehezen sűrűsödik. Hozzáadhatnak esetleg egy almát lereszelve, vagy egy bögre ribizlit. Ezek a gyümölcsök magas pektin tartalmuknál fogva segítik majd a megy sűrűsödését is. Adják hozzá a befőző cukrot, majd forralják pár percig. Amikor elzárták alatta a gázt, tördeljék bele az étcsokoládét, és már tölthetik is a tiszta befőttes üvegekbe. Száraz gőzben hagyják kiholni, azaz először burkolják újságpapírba, majd pedig tegyék vastag takaró alá. Fekete szeder szörpöt is készíthetnek idén nyáron. 2 kg szeder kell hozzá, 1,2 kg cukor, befőző celofán és egy kanál rum. A megtisztított szedret krumplitörővel nyomkodják jól át, és hagyják néhány órára állni, hogy levet eresszen. Forralják fel a keletkező habot folyamatosan kapargassák le róla. Bottormik segítségével dolgozzák össze majd egy vászonkendővel, nagyobb gyógyszertári gézlapon kibélelt szűrőn keresztül csöpögtessék le. Érdemes ezt a műveletet este csinálni, reggelre lecsöpög. Olykor kavargassák át, és alaposan nyomakodják ki a gyümölcsvelőt is. A lecsöpögtetett mennyiséghez literenként adagoljanak 60-70 deka cukrot, és forralják fel. Töltsék fertőtlenített üvegekbe, és befőző celofánt mártsanak meg az alkohol, és kössék le az üveg tetejét, majd csavarják rá a kupakot, száraz kő gőzben hagyják kihűlni. Ezt is. Sárga barack dzsem, fehér csokival, 1,5 kg magazott sárga barackot 50 deka befőző cukorral kell elkészíteni, és egy citrom kifacsart levét is beletehetik, és aztán a végén keverjenek hozzá 10 deka fehér csokoládét. Ugyanúgy kell elkészíteni, mint az előző recepteket, és ugyanúgy száraz dunszba kell kihűteni, és végül itt maradt még egy recept, a vaníliás fekete szeder zselének a receptje. 50 deka almát a héjától megtisztítva, kimagozva, cikkekre vágva, 50 deka fekete szeder is kell hozzá. 5 deci víz, 1 rúd vanília, és zseléfixet is rakhatnak hozzá, és 40 deka cukor. A hozzávalókat tegyék egy lábosba, forralják fel, majd lassú tűzön főzzék további 45 percig, bottúrmixsal dolgozzák össze ezt is, és száraz gőzben, dunstban hagyják kihűlni, felejtsék ott pár napig. Jó étvágyat kívánok hozzá!
1: Szivárvány! Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
2: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától. A Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap néptől.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ezzel meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmüket. Jaka Benikőt hallották. Viszont hallásra!
1: Szivárvány Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható
2: műsorajánló.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobbi Rádióban.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: stabil, biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója a témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbeavatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlanokból elmerült és a vízbe fulladt. A keszthelyi rendőrkapitányság eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni húszik által végrehajtott a tengerhajózást fenyegető támadásokra, közölte Donald Trump, amerikai elnök. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy húszi fegyveresek szerdán megtámadtak két szaúdi hajót. Ha ezt még egyszer megteszik, akkor azért az Egyesült Államok Iránt teszi majd felelőssé, ugyanis a húszik Irán megbízottjai, így Irán komoly katonai büntetés részesül, valamint természetesen maguk a húszik is, írta. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Ryan, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Kezdjük déli magazin műsorunkat. Ma július 24-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 23 fok van. Ma Kinga és Kincső nevű hallgatóinkat köszöntjük. Ma július 24-e van, ma Szent Kinga ünnepe van. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió! Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 24-én a Kinga és a Kincső nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Kinga germán eredetű, a Kunigunda régi magyar becézéséből önállósult, jelentése nemzetiség és harc. A Kinga név felelősségteljes, független személyiség kialakulását támogatja, aki szeret egyedül lenni, a saját elképzelései szerint dolgozni, mert ötletei kiforrottak és nagyon pontosak. Becézése Kingácska, Kingus, Kingi és Kinguci, jeles viselői a névnek, Búta Kinga, kajakos, Gönc Kinga, politikus, és ön, kedves Kinga. Ezen a napon ünnepeljük még Kincső nevű kedves hallgatóinkat. Ez a név Jókai Mor névalkotása, jelentése az elképzelt őshaza magyar formájú neve, Jókai névalkotásában ennek kínai változata a Kincseu. Ünnepelnek még a Kincsők február 1-én is, becézése Kincsőke és Kincsem. Július 24-én köszöntjük még Bernát, Boris, Csenge, Csengele, Kiri, Krista, Krisztiána, Krisztina, Levendula, Luisa és Tina nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádió.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 24-én. Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. Kezdjük 1567-tel, július 24-én a katolikus Stuart Mária skót királynő lemondott a trónról, egy éves fia, hatodik Jakabja vára. Stuart Mária a kálvinista lordokkal folytatott harcban vereséget szenvedett, így Angliába menekült. Folytassuk a 18. századdal, 1783. július 24-én megszületett Simón Bolívar, Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Peru és Bolívia nemzeti hőse, felszabadítója. Folytassuk a 19. század elejével, 1802. július 24-én született Alexandre Dumas, francia regényíró. Leghíresebb művei a Három testőr és a Monte Cristo grófja. Folytassuk a 19. század végével, 1897. július 24-én a világon elsőként Tatán este fél 9-kor 21 helyen gyulladnak fel utcai acetilén lámpák. Egy évet lépünk csak előre, 1898. július 24-én megszületett Amelia Earhart, amerikai pilótanő, aki az első nő volt, aki egyedül átrepült a csendes óceánt. Lépjünk a századfordulóra, 1900. július 24-én Gyulaváriban megszületett Baj Zoltán fizikus, atomfizikus, aki a fénysebesség alapján definiálta újra a métert, mint mértékegységet. 5 évet lépünk előre a 20. század elejére, 1905. július 24-én szövetségi szerződést kötnek egymással II. Vilmos német császár és II. Miklós orosz cár. A cár utóbb visszavonta aláírását és az Antant felé orientálódott. Folytassuk 1930-al, július 24-én meghalt Glenn Curtis, amerikai feltaláló, az első amerikai repülőgép elkészítője, a hidroplán feltalálója. És végül, de nem utolsó sorban, 1956. július 24-én meghalt Zemplén Géza, Kossuth Díjas kémikus, a magyar gyógyszeripar fejlesztésének egyik meghatározó alakja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Nem kell félned a hirtelen fölrettentéstől, sem attól, hogy viharként rátörnek a bűnösök, mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. július 24-e péntek, Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 18-tól 23. vers. Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret. Csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézus maga magyarázza meg a magvetőről szóló példabeszédét. A mag Isten igéje, a termőtalaj pedig az emberi szív. A mondani való világos, ugyanaz az ige különböző emberekben más-más sorsra jut. Nem a maggal van gond, hanem a földdel. Az első 3 talaj a figyelmetlen, a felszínes és az aggodalmaskodó embert jelképezi. Az út szélére hulló mag az, amit meg sem hallanak igazán. A köves talajon nincs mélység, így nincs kitartás sem. A tövisek közé hullott mag pedig elkezdene növekedni, de elfojtják a világ gondjai, a vagyon csábítása, a belső megosztottság. Csak a jó föld hoz gyümölcsöt. Mi teszi jóvá a földet, azaz az emberi szívet? Jézus ezt mondja, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást. Vagyis, aki engedi, hogy hatással legyen az életére. A gyümölcs nem azonnal jön, idő, türelem, kitartó munka, eső és napsütés is kell hozzá. A jó föld nem az, amelynek nincs hibája, hanem az, amelyben a mag gyökeret tud ereszteni. Nem kell tökéletesnek lennem, elég, ha nyitott vagyok Isten igéje iránt. Az Úr a növekedést elvégzi. A földet rendszeresen munkálni kell, különben elvadul, felveri a gyom, terméketlen lesz. Így van ez a lélekkel is. Az ige termővé válása nem egy pillanat műve, hanem mindennapos tisztítást, gondozást kíván. Érdemes naponta feltennem a kérdést, engedtem-e ma, hogy Isten igéje belém hújjon és növekedni kezdjen? Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy újra és újra szívembe hinted igédet. Bocsásd meg, ha szívem sokszor köves, kemény vagy tövisekkel teli. Add, hogy figyelmesen hallgassam igédet, és ne csak halljam, hanem engedjem, hogy hatással legyen rám. Formálj engem olyan emberré, akiben igéd gyümölcsöt terem. Ne engedd, hogy a világ zajai, a félelmek vagy a közömbösség megfojtsák a növekedést bennem. Te vagy a magvető, én pedig szeretnék jó föld lenni. Segíts ebben napról napra. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy a napsugárzásának körülbelül a fele éri el a Föld felszínét? Ennek az energiának egyharmada visszaverődik az űrbe, egyharmada az alsó légtereket melegíti, a maradék pedig a vizet párologtatja.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1870 a Pest-Budai Munkásképző Egylet és az Általános Munkás Egylet közös nagy gyűlésen tiltakozik a francia-porosz háború ellen. 1897 Tatán Komárom VM a világon elsőként kigyulladnak az utcai acetilénlámpák. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Az elmúlt időszakban az olajárak jelentős emelkedést mutattak, és mostanára átlépték a 100 dolláros szintet. Ez az emelkedést elsősorban az Irán elleni amerikai-izraeli háborús eszkaláció, a szaudi tartályhajókat ért vöröstengeri támadások, valamint a kazah olajexport leállása okozza. Mindeközben a magyar benzinkutakat is fenyegeti a krízis, ami a magas olajárak miatt a benzinkutakon is érezhető drágulást okozhat. Ugyanakkor a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel meglódult a nemzetközi bankközi devizapiacon, ami egy rendkívüli fordulatot jelent a devizapiacon. Ez a változás valószínűleg a nemzetközi gazdasági folyamatokra adott válaszként értelmezhető. Ezzel párhuzamosan a magyar vidék számára is súlyos csapás lehet az új uniós költségvetés, amelynek nyertesei és vesztesei még nem teljesen egyértelműek. A szakértők szerint azonban a magyar vidék számára fontos lehet, hogy milyen forrásokat biztosít az új költségvetés. Mindeközben a magyarok bankszámláiról sorra tűnnek el a tízezrek, ami azt jelenti, hogy a bankok számlahasználati díjai és egyéb költségei szinte senki számára sem ismertek. A Bankmonitor számlamonitor szolgáltatása segíthet abban, hogy a tényleges számlahasználat alapján meghatározható legyen, mennyibe kerül valójában a bankolás. Lélektani határt lépett át az olajár, ami május óta nem került ennyibe egy hordó olaj. Trump már közölte.
1: Hobbyradio.hu. A rádiót.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a Vakok Vietnami Egyesülete július 2-1-én Hanoiban szakmai találkozót szervezett a fogyatékkal élők banki szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javításáról. Olvasható portálunkon, hogy a találkozón egy készpénzmentes fizetési vásáron is részt vettek, amely a digitális banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés szűk keresztmetszetének megszüntetését célozta. Kiemeltük, hogy egy látássérült vőlegény Danangban több mint 1000 KMT utazott, hogy hazahozza gyönyörű menyasszonyát, és az édes, de kihívásokkal teli szerelmi utazás után feleségül vette. Emellett a Bácsvakok Egyesülete újbóli balatoni lázra hívja tagjait, hogy augusztusban ismét vízparti kikapcsolódásra invitálják őket. További információkat is közlünk, például a családi pótlék utalásának pontos időpontjairól augusztusban és az év további részében. A digitális állampolgár program fejlesztőivel való együttműködésről is beszámolunk, amelynek célja, hogy a DÁP mobiltelefonos alkalmazása és az ahhoz kapcsolódó honlapok mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében izgalmas és változatos műsorokkal várjuk Önöket. 13 órakor a Szemfüles című műsorunkkal folytatjuk, amely a Vakok és Gyengénlátók Vasmegyei Egyesületének műsora. Ezt követi 14 órakor a Hallássérült Gyermekek Fejlesztése című műsor, amely a Koraszülöttekért Országos Egyesületének műsora. 15 órakor a VGKE podcast vártja az érdeklődőket, amely a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének műsora. 16 órakor a Teremtés Kölyöm.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ma pénteken a hőmérséklet 23 fok körül van, és enyhe 15 km/h sebességű szél fúj. A napsütéses időnek köszönhetően remek napunk van, hiszen az időjárás jelentés szerint napsütéses hétvége vár ránk. A következő napokban az időjárás változni fog. Holnap, szombaton a maximum hőmérséklet 26 fok lesz, míg az éjszakai minimum hőmérséklet 15 fok körül alakul. A nap folyamán 6 óra napsütésre számíthatunk, és a szélsebesség nem lesz túl erős, bár a széllökések elérhetik a 40 km/h is. Az eső esélye mindössze 2%, tehát szinte biztos, hogy száraz lesz az idő. Vasárnap viszont már egy teljesen más kép tárul elénk. A hőmérséklet tovább emelkedik, a maximum eléri a 29 fokot, míg az éjszakai minimum hőmérséklet 17 fok lesz, a napsütéses órák száma 10 nő, és az UV-index továbbra is magas, 7-es szinten lesz. Az eső esélye továbbra is 0%, tehát remek lehetőség lesz a szabadtéri programokra. Hétfőn pedig egy igazi nyári nap vár ránk, hiszen a hőmérséklet eléri a 35 fokot, míg az éjszakai minimum hőmérséklet 21 fok lesz. A napsütéses órák száma 12 lesz, és bár az eső esélye 18%, az UV-index csökken, 6-os szintre esik vissza. A széllökések elérhetik a 52 km/h, de ez nem fogja elrontani a napunkat, hiszen a napsütéses idő és a meleg hőmérséklet garantáltan remek hangulatot biztosítanak. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a Szemfüles című műsorunkkal folytatjuk. Ezzel véget ért mai műsorunk. Köszönöm a figyelmet. Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. Viszont hallásra!

0: Halló, halló, főnök, van egy kis probléma!
1: Engem, mi a baj?
0: Letört a visszapillantó tükröm!
2: Na, még mi van, cserélje ki!
0: Nem lehet, rajta van az egész kamion!
3: Kamu reklámot hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikusok vagyonosodását, letartóztatták Hankó Balázs volt kabinetfőnökét is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartásban élők adataiba, jelezte, hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezető kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinetfőnöke lehet az a személy, akit 7. vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy 1 hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárási jog ellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.

0: Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális zenét.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
10: Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora.
11: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A természet szeretete mindannyiunk számára elengedhetetlen, hisz mi is a természet részét képezzük. Ezért is fontos, hogy vigyázzunk környezetünkre. A mai műsorunk első részében pont erről fogunk beszélgetni. Az Őrségi Nemzeti Park egyik munkatársa látogatott el hozzánk, és sok információt hallhatunk a Miénk itt a Rét programról. A második beszélgetésünk Sárváron a Szent László Katolikus Iskolában lett felvéve. A táborvezető beszélgetett velem az éppen zajló állatvédelmi táborról, ahol mi is részt vettünk a szemléletformálásban. Műsorunk végén egy sorstársunk és kísérője szólal meg és tart élménybeszámolót az egyik kirándulásunkról. Bízunk benne, hogy őket hallgatva egyre több sorstársunk fog csatlakozni rendezvényeinkhez.
10: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora.
11: Egy fantasztikus kétnapos rendezvényen vagyunk túl, valahol Kőszeg határában. Az volt a rendezvény címe, hogy...
12: Miénk itt a Rét.
11: És akitől ezt a választ kaptam...
12: Kóródi Blanka vagyok, természetvédelmi terület felügyelő.
11: És éppen nem volt semmi dolgod, és ott lebzsettél velünk a réten.
12: Majdnem lehet ezt így nevezni. Igazából túl sok dolgom van, és mindenütt vagyok, és azért álltam meg a ti állomásotokon is, hogy egy kicsit meghallgassam, hogy hogy megy itt a feladat kiosztás, hogyan veszik a gyerekek itt a játékokat, hogyan örülnek a kutyáknak. Igen, ezért vagyok itt.
11: És igaz, hogy 19 az egy hián 20?
12: 19. alkalom, jól mondod.
11: Olyan régóta megszületett ez az ötlet. Alapvetően miről szólt ez a program?
12: Ez a Madarak és Fák napja alkalmából megrendezett városi rendezvény, tehát elsősorban Kőszeg városának gyerekeit, családjait várjuk ide a rétre, és egy olyan ötlet kapcsán született ez meg, hogy itt van nekünk az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében ez a csodálatos, sok hektáros rét, nem nagyon ismerik az emberek. És dr. Németh Csaba igazgató úr volt az, aki azt mondta, hogy próbáljuk ide behozni az embereket, és mutassuk meg nekik, hogy milyen természeti értékek vannak. Nagyon bejött ez a dolog, és azóta, hogy minden éven kijövünk ide a rétre, mindig nagyon elégedett, mindig jókedvű emberekkel találkozunk.
11: Hát azt láttam már reggel a fejtágítón, vagy hogy hívják ezt az indítót reggel, ki hova megy, mi a feladattal, hol vannak az eszközei. Hát ez már egy fantasztikus jó hangulatban kezdődött, és nem tudtam értelmezni a dolgot, hogy egy rét az alapvetően nem arról szól, hogy van rajta egy út, vagy gyalogút, vagy bármi, de ha meg nincs, akkor meg hogy találnak oda az emberek egyik állomástól a másikra? Kiskör, nagykör, mindenféle ilyen csúnyaságokat mondtál, aztán utána jöttem rá, hogy igazából az asztalunk alatt is le volt kaszálva a fű. Tehát ti valahogy így oldottátok meg az útvonalat.
12: Igen, a Réd tengerébe belekasszáltatunk minden éven egy útvonalat, és az alapján vezetjük az embereket, hogy merre menjenek. Van 10 állomás, 7 állomás a nagyobbik körön, 3 állomás a kisebbik körön, nem mindenki vállalja a 1,5 kilométeres hosszú nagy kört, az ő számukra csak egy pici játszási lehetőség van, de ők is megízlelhetik azt, hogy milyen érzés a réten lenni.
11: Én falusi gyerek vagyok, imádtam azt a gyógynövény illatot, hát még nem széna illat, de a fű, kaszált fű illata tényleg fantasztikus volt, és ezt ki kell próbálni mindenkinek.
12: Igen, nem is okoz gondot a gyerekeknek az, hogy fetrengjenek a fűbe, és játszanak, és szaladgáljanak. Nagyon élvezik.
11: A két vakvezető kutyánk is írdatlan jól érezte magát, annyit futottak, mint még soha. Szerintem nagyon jó hangulatú volt a mi állomásunkon is a feladat végrehajtás, és most eszembe jutott egy nagy ötlet, majd megbeszéljük, hogy az ötletért mennyi pénzt kérek. Jövő évben a 20-at, mint jubileum, úgy kellene lekaszálni a területet, és úgy elrendezni az állomáshelyeket, hogy mondjuk egy léghajóból vagy sárkányrepülőből föntről rá lehessen nézni.
12: Nagyon jó ötlet, én is szeretek repülni, úgyhogy fogom javasolni, hogy legyen. Hát... Egyébként drónnal néztük meg egy-két éven föntről a rétet, és olyan jól néz ki, hogy lehet látni, ahogy vezeti az ösvény az állomásokhoz az embereket.
11: Na, látod, már megint kitaláltam valamit, amit valaki kitalált. Így gazdagodjak meg. Na, tényleg a természet közelsége az nagyon fontos, visszatérni az embernek a természethez. Egy autózajt nem hallottunk, de annyira jó volt, gyönyörű, csodálatos időben, úgyhogy nem tudom, hol van protekciótok időjárás elvtársnál, de sikerült jót rendelni.
12: Hát erre most mit is mondhatnék? Hát igen, sikerül mindig úgy, hogy valamennyit a két napból, mert két nap rendezzük meg mindig ezt a rendezvényt, és hogy mindig legyen azért valamennyi jó idő.
11: Hát valamennyi volt.
12: Most végig jó idő volt, úgyhogy tényleg nagyon szerencsések voltunk.
11: Ez az Őrségi Nemzeti Park, van ez a rét itt Kőszeg mellett, de alapvetően a székhely, a központ az nem itt van.
12: Őri Szentpéteren van a székhelyünk az Őrségben. De a Kőszegi Tájvédelmi Körzet is az Őrségi Nemzeti Park igazgatósághoz tartozik. Nincs egy pici talpalatnyi föld sem Magyarország területén, ami ne tartozna valamelyik nemzeti parkhoz. Hát főként a védett területek meg érthető módon valahova kell, hogy tartozzanak, de még a nem védettek is.
11: És itt nagyon érdekes volt, valaki beöltözve tűzpillangónak úgy vezette a gyerekeket az állomáshelyekről, egyikről a másikra, aztán akkor volt breírással kapcsolatos feladat. Az volt a feladvány, hogy az év hüllője a fürgegyék, ugye?
12: Így van. Minden éven igyekszünk annak megfelelően összeállítani a feladatokat, hogy egyrészt mindenféle érzékszerve hassanak, mindenféle érzékszer bevonásával, másrészt meg az év fajait szoktuk elővenni. Idén a nagy tűzlepke volt az év lepkéje, és azért volt ez a beöltözés tűzlepkének. Az ovisok is beöltözhettek, meg volt egy felnőtt, aki körbejárt egy jelmezes nagy tűzlepke. Hát ő beszélgetett az érdeklődőkkel, akik kijöttek a rétre. Egyébként meg ti is azért voltatok itt, mert azon töprengtünk, hogy hogyan lehet a fogyatékkal élők iránti érzékenyítést előtérbe helyezni ez alatt a rendezvény alatt, mert hogy most 3 éven keresztül, tavaly indult, ez volt a második év, 3 éven keresztül az Interreg Banex pályázatból finanszírozzuk az itteni játékok megvalósítását, az, hogy ez az egész rendezvény jól alakuljon, rengeteg önkéntesünk van, az önkénteseknek mind a két napon adunk elemózsiát, tehát hogy ne éhezzenek ott a...
11: Na, ezt akartam az előbb belekötni, csak nem tudtam, hogyan, mert mindenféle érzékszervekre hason. A hasunkkal is teljesen rendben voltunk, mert nagyon finom ételt kaptunk.
12: Örülök neki, hogy ízlett nektek is. Ilyenkor elkövetünk mindent, hogy ha már egyszer ennyit segítenek nekünk az emberek, akkor valami apró módon próbáljuk ezt viszonozni, és legalább a feltételek legyenek olyanok, hogy jól érezhessék magukat. A másik pályázat egyébként meg a Naturpark részéről, a Tiny Green pályázat, ami szerepelt ezen a rendezvényen. A kevesebb zöldebb, ez a neve a pályázatnak, tehát igyekszünk minél kevesebb szemetet termelni a rendezvényen. Ezeket az elemózsiákat is üvegtálakba kaptuk. Nagyon kedves volt, aki ellátott minket a szendvicsekkel. mindenkinek vart egy kis motyót, és abba kaptuk a szendvicseket, tehát nem termeltünk még szalvétával se szemetet.
11: Mi is nagyon szeretjük a környezetet, és nagyon vigyázunk rá, és most aztán jövőre is számíthattok ránk.
12: Köszönjük szépen, nagyon örülünk neki, hogyha jövőre is kijöttök.
11: Mi is úgy voltunk, hogy a szabadidőnket áldoztuk erre a programra, de nem éreztük áldozatnak, igazából tettük a munkánkat, nagyon aranyos gyerekek között voltunk. Félelmetesen érdekes volt, hogy az autista csoport, aki jött, mindent tudtak. Egy vakos totót kellett kitölteni, Tamás tartott nekik egy kis előadást, én utána totóztattam őket. Nem kellett a három megoldást, lehetőséget felolvasni, mert azonnal tudták, hogy mi a helyes válasz. Hát az autisták azok maga egy csoda, hogy vannak dolgok, amit hát jobban érdekli őket, mint az egyszerű hétköznapi embert, és ezt be is tudják bizonyítani, mert vissza tudják adni az információt nagyon hamar. Úgyhogy többféle sérültségi csoport volt a gyerekek között is, ugye? Főleg az első napon.
12: Igen, igyekeztünk még ilyen módon is az érzékenyítést kidomborítani, mert hogy olyan dr. Nagy László gyógypedagógiai intézményből olyan gyerekek érkeztek, akik valamilyen módon sérültek.
11: Fantasztikus volt. Kívánom, hogy jó időtök legyen jövőre is, meg rengeteg sok-sok önkéntes, és ilyen hangulatba zajlódjon a következő éves rendezvény is, mint ez a mostani.
12: Köszönjük szépen, és nektek külön köszönjük, hogy eljöttetek, és időtöket és energiátokat adtátok ahhoz, hogy jól sikerüljön.
10: Ez a Szemfüles.
11: Egy táborban vagyunk, ugye az egyesületünknek egyik fő profilja a szemléletformálás érzékenyítés, és így kerültem össze a következő kedves hölgyel, akit megkérek, hogy mutatkozzon be.
7: Lovász Adriennek hívnak.
11: Nem titok, hogy Sárváron vagyunk. A
7: Szent László Katolikus Iskolában, így pontosan, van, pontosan. Igen.
11: És ez a tábor, ez milyen tábor?
7: Ez egy állat- és teremtésvédelmi tábor. Ennek a tábornak a célja az, hogy a gyerekeket a szemléletformáláson, az élménypedagógia módszerével, a gyakorlatiassággal tanítsuk, érzékenyítsük a teremtett világ iránt a felelősségüket. Tulajdonképpen ez a tábornak a célja, hogy a felelősségvállalásra, a tudatos gazdálkodásra, a tudatos környezet formálásra és a szerepvállalásra tanítsuk őket.
11: Gyönyörűen mondtad. Én magam sem mondhattam volna szebben. Évek óta járunk ide-vissza hozzád. Valahol, valamikor egyszer hajdanában találkoztunk, és azóta ez a kapcsolat így működik. Voltál egyszer nálunk az irodában, emlékszem rá, székjogát csináltunk. A látássérülteknek hát az is egy fantasztikus program volt, mert hogy te tanár vagy itt az iskolában, ugye?
7: Igen, én tanítónőként dolgozom itt az iskolában, de nagyon sok olyan módszertani képzésen vettem részt, és ez formálta tulajdonképpen, hívta létre a tábort is, amiben én másfajta módszereket és módszertanokat tanultam, és hozzám nagyon közel állt az állatasszisztált foglalkozás vezetés és az állatasszisztált terápiáknak a módszertana, a lelkülete, a kapcsolat és a kötődés, és mivel én is dolgozom állatokkal, saját kutyával vagy lóval, végigkísérte a gyerekkoromat az állatokkal való kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez egy olyan út a gyerekek, ez egy olyan nyelv, egy olyan univerzális nyelv, amivel megnyitható a gyermeki lélek, és sokkal könnyedebben formálható, sokkal könnyedebben motiválható, és egy élményszerű tanulást ad a gyereknek, ami azt gondolom, hogy maradandóbb élményt ad. Tehát én tanítónőként vagyok itt most jelen a táborban, de nyilván az állatasszisztált foglalkozások pontosan ezért kapnak ekkora szerepet, mert azt gondolom, hogy a mindennapjainkban is valahogy így kellene tanítani és átadni a tudást a gyerekeknek.
11: Nagyon szívesen jövünk ide mindig, mert annyira nagy pozitív érzésekkel megyünk innét el. Úgy tudom, tegnap vadászkutyával voltak, ugye?
7: Igen, ez egyébként nálam egy érdekes téma, és ez még bennem is billeg. Most először voltak vad és nyomkövető kutyák a táborban, és kicsit arra próbált rávilágítani az előadónk, hogy az az ökoszisztéma és az az egyensúly, ami felborult a csúcsragadozók kivonulásával, kiirtásával a rendszerből, a fenntarthatóság szempontjából mégiscsak valamilyen csorbát szenvedett, és valahogy egy kicsit a gyerekeknek erre próbáltunk rávilágítani, hogy az ember, mint csúcsragadozó, milyen károkat tud okozni, és milyen felelősséggel tartozik a teremtett világ iránt, és tényleg, ahogy a tegnapi előadónk is megfogalmazta, hogy mindent lehet jóra is és rosszra használni, attól függ, hogy kinek a kezében van ez az eszköz. Számomra is egy nagy tanulság volt a tegnapi nap kapcsán, hogy nyilván vannak helyzetek, amikor be kell avatkozni, pont azok miatt az embernek, ami miatt előtte az ember valamilyen kár kárt okozott a rendszerben, vagy valamiért sérült. Úgyhogy egy nagyon érdekes előadás volt, és minden alkalommal minden típusú kutyáról, kutyával találkozva, akár a ti kutyáitok, mint segítő kutyák, akár ők, mint munkakutyák, nagyon-nagyon szemléletesen mutatják be azt a kapcsolódási lehetőséget, amit az állat és az ember között egy segítő kapcsolatban, vagy egy egymás támogató kapcsolatban jól működhet, és nagyon fontosnak tartom én azt, hogy a gyerekekben is ezt a szemléletet erősítsem, hogy kapcsolódni, és hogy a kapcsolatokból mennyire sok színes együttműködés tud lenni. A tábor tulajdonképpen annyira szép, ahogy formálódik, és ezt igazolja vissza, hogy a gyerekek már egymás között is teljesen másképp kapcsolódnak és viselkednek, tehát hogy már itt a táborban visszahatnak egymásra ezek a dolgok.
11: Ez tényleg így van, mert egyetlen egyszer nem kellett egy gyerekre se rászólni, hogy hallgass, ide figyelj, én szeretnék beszélni. Iszonyat fegyelmezettek voltak, tisztelettudóak. Igaz, hogy ez egy tábor, de nem azt mondom, az iskolai fegyelem megvolt, nem kellett betartani, mert ők ezt maguktól tudták. Tehát tényleg azért mondom, hogy szívesen jövünk, mert nagyon jó ez a gyerekanyag, aki itt van a táborban. Hát azért van tapasztalatunk, én is már 10 pár évet csinálom ezt a munkát. Nagyon nem mindegy, hogy hova megyünk, és ennek a tábornak tényleg van létjogosultsága, van eredménye. Akármikor hívhatsz nyugodtan, jövünk szívesen máskor is. Gyerekekkel hogy vagy nehéz feltölteni a létszámot?
7: Az előző gondolatodhoz csak azért kapcsolódnék még vissza, egyrészt nagyon köszönjük a visszajelzést, és örülünk, hogy ti, mint előadó, így értékelitek akár a mi munkánkat, akár a gyerekeknek az együttműködését vagy a kapcsolódását. És csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon pozitívan éljük meg, hogy a városban, a vonulásnál megdicsérnek bennünket, boltoknál, étteremben, ahol eszünk, mindenhol megkapjuk a dicséretet, és egy kicsit azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy nagyon jól működik a gyerekeknél a pozitív megerősítés. Tehát olyan trükkökkel, olyan kis apró dolgokkal motiválva őket, hogy abszolút maguk tartják be, sőt egymás figyelmét felhívják a szabályokra, és nyilván, mivel ez egy érzékenyítő tábor, és cél az, hogy az érzelmi intelligencia szintet növeljük a gyerekeknél, én úgy látom, hogy magas érzelmi intelligenciával érkeznek a gyerekek már a táborban, tehát könnyű velük dolgozni, és minden alkalommal, minden nap folyamán történeteken keresztül is dolgozunk fel, élménypedagógiai módszerekkel is dolgozunk fel különböző konfliktus helyzeteket, történeteket, meséket, amivel még inkább mélyítjük, vagy sokszor előkészítjük az előadók munkáját. Tehát mielőtt ti ideérkeztetek, elhangzott egy történet, abból kiszedtük azokat a dolgokat, a gyerekek fogalmazták meg azokat a dolgokat, amik fontos szempontok lennek, és a másik, hogy nagyon-nagyon gyakorlatias a tábor, tehát mindent a saját bőrünkön. Tehát amikor érkezik egy előadó, akkor ezt megelőzik különböző szituációs helyzetek és gyakorlatok ahhoz, hogy az előadó is jól érezze magát. Hétfőn sólymász volt, nem veszélytelen sokszor az, amikor ahogy érkeznek, és hogy mindenből adódhat baleset. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos szempont az balesetvédelmi szempontból is, hogy a gyerekek érzékenyek, ugyanakkor csendesek, vagy az önkontrollnak olyan szintjén legyenek, hogy tudják a szükségleteiket, vagy a kérdéseiket, vagy éppen amire irányul a figyelmük, azt egy kicsit kordában tartani. Úgyhogy nagyon örülünk, hogyha ti ezt így élitek meg. És a válasz a másik kérdése pedig az, hogy azért van könnyű dolgom, mert azok, akik egyszer voltak a táborban, azok, amíg az életkor lehetővé teszi, ők jönnek vissza.
11: Még ki nem öregednek.
7: Igen, és hogy akik viszont kiöregedtek, ők most már segítőként akarnak visszajönni, tehát hogy így valójában ki sem öregednek a táborból, hanem így táplálja magát, és azt gondolom, hogy ebben az a szép, meg az a jó, hogy elindul egy jó folyamat, és hogy nagyon sokan csatlakoznak hozzá, és hogy ez egy olyan láncolat lesz, ami tulajdonképpen a cél volt. Tehát az volt a célom, hogy láncolatot, kapcsolatokat építsek ki, kapcsolódjunk egymáshoz, vigyék tovább önállóan, és annyira jó, amikor jönnek vissza már segítőként, vagy akár elmennek egyedül a menhelyre is, és adományoznak, vagy figyelik, szemmel követik egy menhelynek az életét, és amikor szükségük van segítségre, segítséget nyújtanak, és ott vannak a háttérben. És ezt itt köszönöm a szülőknek is, a gyerekeknek is, és nyilván nektek, akik nélkül nem jöhetett volna létre, hogy érdekesebbnél, érdekesebb élményszerű programokkal jöttök és színesítitek a tábor életét.
11: Igazi ember palántákat neveltek itt a táborban.
7: Igyekszünk.
11: Nagy elvel.
7: Igyekszünk.
11: Nem is rabolom tovább az időt, mert hogy pörög a tábor, tovább menni kell. Nekünk is vissza kell utazni Szombathelyre. Köszönjük ezt a sok okosságot, amit elmondtál. Meg egyáltalán az, hogy vagytok ezeknek a gyerekeknek.
7: Jövőre, ugyanekkor, ugyanígy. Szeretettel várunk benneteket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
10: Ez a Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
11: Két ifjú fiatalember van nálam most az irodában. Egy nevet kérek szépen a balra tőlem lévő fiatalembertől.
13: Molnár Mihály.
11: És akkor jövünk a jobbra.
13: Gyurica Jordán vagyok, üdvözlök mindenkit.
11: Hát ez a két kedves fiatal ember most már alkalmanként csatlakozik hozzánk, Jordán tagtársunk, Mihály viszont kísérő, és szeretnék érdeklődni tőlük, hogy mondjuk egy utolsó programunkon, vagy egy azt megelőzőn, hogy érezték magukat. Hol jártatok velünk, Jordán?
13: Jártunk például Kisfaludon, ami nagyon tetszett, két helyszín, ami jó volt, volt egy biogazdálkodásos, és volt egy állatfarm. Az állatfarmom életemben először etettem kengurut, és bementem közéjük. Én, aki félek az állatoktól.
11: Ezt tanúsíthatom, retteg a kutyáktól, macskáktól, mindentől.
13: Nagyon jó élmény volt, és életemben először szamarat is etettem, és nagyon élveztem, ugyanis állatsimogatásban is részt vehettem. Volt érme, nyomás, úgyhogy emlékem is van róla. Kedvenc állatom a kapibara, az egyik, ami az érmén is szerepel. Remélem, hogy lesznek még ilyen programok. A biogazdaságban pedig meg tudtam szagolni a növényeket, megtapintani. Ott a kedvencem a levendula és a menta volt.
11: Kóstolgatta a szörpikéket?
13: Egyet, igen, levendula szörp.
11: Van egy nóta, amivel éneklik, hogy vágtam a kezem, fügefa levelet tettem rá. Hát fügefa levélnek gyógyító hatása van, de hogy szörpöt is készítenek belőle, ezt én most tapasztaltam meg először, de nagyon finom volt. Megkóstoltad?
13: Sajnos arra nem volt lehetőség, de szívesen megkóstolnám bármikor.
11: De nem azt mondod, hogy megittam előled?
13: Nem, nem.
11: Na megnézzük, hogy Misi hogy érezte magát.
14: Én az állatformot emelném ki, szerintem az volt a legnagyobb szám a kirándulásban, és ami szerintem különleges volt, hogy tényleg meg lehetett simogatni az állatokat, ami szerintem látássérültek számára kifejezetten jó volt, és nagyon jó lehetőség volt.
11: Hát fizikai kapcsolatba kerülhettek az élőlényekkel.
14: Igen, abszolút, abszolút. Én is megsimogattam őket, úgyhogy nekem is...
11: Mármint a látássérülteket, vagy az állatokat?
14: Az állatokat. Nagyon Jordánt kísértem igazából, illetve az egyik barátunk tartott velünk, be is lehetett menni a ketrecbe, ugye a gondozó által, azért ott volt velünk, kengurók, lámák, kapibarák, nyulaktól kezdve gyűrűsfarkú majmokat is láthattunk, őket csak kívülről, már őket is szívesen megsimogattam volna, szóval szerintem fantasztikus volt összességében.
11: De vizuálisan is érzékelted a területet. Milyen ez a park?
14: Lényegében egy nagy kört lehet lesétálni ebben a parkban. Igazából egymás után vannak az állatok, tehát nincs olyan nagy távolság így a ketrecek között. És valamennyire el is van osztva, mert például akkor a lámák azok külön voltak hátul, mi először a kengurukkal találkoztunk, illetve különböző madarak voltak, az pedig a túloldalon. És ki van táblázva, ha van ott kísérő, fel tudja olvasni, hogy pontosan mit látunk. Nekem sem volt mindig egyértelmű, hogy milyen állattal találkoztunk. Nagyon sokféle volt, illetve meg is lehetett őket etetni egyébként, ami egy kifejezetten egy külön élmény volt még.
11: Tehát egy nagy élménnyel gazdagodtál.
14: Abszolút, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Jó volt az idő is szerintem, úgyhogy az igaz, hogy azt hiszem előző nap esett, úgyhogy nagyon kicsit sáros volt a ketrecben.
11: Még aznap reggel 8-kor is esett, és mi 10-re értünk oda.
14: De nem volt megérte, ezért egy kicsit összekoszolni a cipőt, mert tényleg egy élete szóló élmény volt. Örülök, hogy ott lehettem.
11: Itt poénkodni akartam a kapibarával az előbb, hogy Jordi megsimogatta, és hogy tudod, miért nem kell félni tőle? Mert a kapi barát.
13: Nagyon jó. Én nagyon élveztem amúgy, életemben először etettem ilyeneket, régen kiskoromban kecskéket etettem dinnyehéjjal, bárányokat, ez mind szálkon volt. Meg volt egy olyan élményem Veszprémben, hogy az unokatesóim apukájának a puputeve bekapta az egész combját. Úgyhogy egy nagy sikítást hallottunk, és hát láttuk a combját a puputeve szájába.
11: Hát pedig a teve nem is húsevő.
13: Hát igen, ezért volt furi a történet.
11: Pénteken is itt bejártatok nálunk, az Egyesület hagyományos hóvégi klub délutánját tartottunk, Marika mami megint alkotott egy fantasztikus kis tarhonyás húsit, most legutóbb. Én meg voltam lepődve, hogy itt látlak benneteket, hisz azért ezt megbeszéltük, hogy a korosztály azért eléggé idős, előre haladott állapotban vagyunk, de nagyon örültem nektek. Jordi, hogy érezted magad?
13: Számomra ez volt az első klub délután. Én nagyon jól éltem meg, főleg, hogy volt egy fiatal tagtárs, akivel megismerkedhettem. Kiderült, hogy egy az érdeklődési körünk, a filmek világa, videó, és egyéb ehhez tartozó dolgok. Nagy meglepetés volt. Volt ismerős is, tarhonyás hús is nagyon jó volt, utólag is köszönjük szépen. Jó élményekkel mentem haza, és szeretnék továbbra is részt venni rajt.
15: Hát szeretettel várunk minden egyes alkalommal, és most átnyergelünk akkor Mihályhoz. Mint kísérő, te is itt voltál.
14: Igen, én is először, így ennek folytán. Nagyon jó volt a légkör, bár igen, kevés fiatal volt, ezért is gondolkodtam, hogy főleg nincs, hogy Jordánnal volt.
15: Körülnéztél, jó helyen vagyok-e?
14: Igen, bár ennek ellenére el tudtam beszélgetni idősebbekkel is, sőt, kifejezetten jól elbeszélgettem az egyik itt lévő taggal, úgyhogy a végén már tényleg nehezen is akartunk hazamenni, mert nagyon jó beszélgetésbe folyamodtunk, jó témát találtunk. Én is azt tudom ajánlani minden fiatalnak, hogy érdemes eljönni, akár idősebbekkel, akár más fiatalokkal meg tud ismerkedni, mindenkinek tudom ajánlani, mert tényleg nagyon jó légkör, és nagyon-nagyon kedvesek itt az emberek.
15: Köszönöm szépen, ez itt a reklámhelye volt. Visszatérünk Jordihoz megint, már lassan elfárad a kezem, ide kapom, oda kapom. Jordán barátom hozott nekünk bizonyítványokat pénteken, mert hogy ő egy tanfolyamot végzett, jó mondtam?
13: Igen, igen. Egy tanfolyamot végeztem, én Gyurica Jordán vagyok, 24 éves, szombathelyi lakos, és...
15: Még nőtlen?
13: Még nőtlen. És elvégeztem egy kulturális rendezvény szervezői tanfolyamot a Masszőrim mellé. Az egyesületben szeretnék fiatalokat megszólítani különféle rendezvényeim által, amire invitálok mindenkit, mert nagy meglepetésekre lehet számítani. Köztük az első rendezvényünk is hamarosan meg lesz tartva.
15: Hát ugye, vagy Mihály éppen, vagy Misi elmond, mondhatom, hogy Misi?
14: Nyugodtan.
15: Köszönöm. Misi is említette, hogy azért kevés volt a fiatal, és ezen próbálunk dolgozni, mégpedig len úgy elsősorban, hogy külön programot szervezünk, 10-12 fő részére, meghívásos alapon elindítjuk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nagy reményekkel nézünk elé, rengeteg jó ötlettel jött Jordán, itt előírogattál nekünk programokat, helyszíneket, mindent, egyelőre így bent kezdünk az irodában, valamit titkot eláruljunk az elsőről?
13: Elárulhatunk persze, egy társas játékest lesz, zenefelismerős, a játék nevét nem leplezem le, azt majd megtudjátok, egy zenefelismerős társasról van szó, ami látás sérülteknek, vakoknak kifejezetten jó lesz. Szkennelgetni kell majd, felismerni és korongokat rakosgatni. Egyelőre ennyit mondhatok.
15: Azaz est azért majd délután lesz, mert hogy mindenki hazajuthasson. Elkezdjük felmérni a helyzetet, kik azok a tagok, akiket érdekel ez a dolog, akik vevők lennének rá. Hát bízom benne, hogy meg tudjuk tölteni a termet. Ha nem is lépünk egymás lábára első alkalommal, de az a cél, hogy a közeljövőben a fiatalok egymásnak mondják el az élményeiket, ahogy itt most tőletek is hallhattuk, hogy jól éreztétek magatokat. Reméljük, hogy ilyen hírek mennek majd kifele a programról, és akkor párhuzamosan a megszokott programjainkkal elindítunk egy új irányvonalat, kirándulásokkal, közösségi programokkal megpróbáljuk a fiatalokat is behúzni a közösségi élet csodás világába. Mert valami ilyesmit tanultál, gondolom én, a közösségszervezésben, hogy miért jó egy közösség részének lenni.
13: Igen, ezeket tanultam, és aktívan részt is veszek a közösségi médiában, és tapasztalom a kommenteket. Van egy csatornám, a Filmverzum, filmekkel is foglalkozok. Egyre csak azt tudom tanúsítani, hogy a fiatal közösség, aki elkezdett így aktívabb lenni a csatornáimon és kommentelgetni.
15: Hát ugye ez az informatikai világ, ez már úgy van, hogy a gyerekek mobiltelefonnal a kezükbe születnek, mi meg killódunk a sok frissítéssel. Misi, milyen egy látássérült embert kísérni?
14: Jó kérdés.
15: Iszonyatosan nehéz, nagyon unod már.
14: Nem, ezt nem mondanám. Talán az elején kicsit jobban rá voltam feszülve, hogy próbáltam azért jobban figyelni, különösen a járdán, a biciklisekre, járókelőkre. Aztán egy idő után ez már kicsit lazábban. A Jordán egyébként nagyon jól közlekedik, egyedül is tud közlekedni egyébként. Van, amikor telefonon keresztül segítem, például mutatja a telefonján az utat, én meg mondom, hogy akkor most jobbra-balra, de nyilván, amikor ott vagyok vele, akkor egyszerűen csak balra húzom, jobbra húzom, hogy erre-arra menjünk. Egyébként nagyon jó élmény, azért hozzáteszem, szóval valahol elég klasszis.
15: Tessék, az előbb említettem, a telefonnal kezükbe születnek a fiatalok, te vagy Jordánnak a távszem alkalmanként.
14: Kisegítem, nagyon ügyes, hozzá kell tennem. Amikor éppen együtt vagyunk, vagy együtt megyünk, akkor segítek neki, de ha nem lennék ott, akkor is boldogulna. Meg hát ugye attól függ, hogy mennyire forgalmas helyen vagyunk. Ugye azért Szombathely, hát vannak forgalmasabb részek. Illetve Jordán megmutatta, hogy már van olyan eszköze, Jordán, hogyha megnyom egy gombot, akkor egy ilyen hangos bemondó állandó megmutatja, hogy most éppen átkelhet, vagy várnia kell. Ezt nem mutatta meg nekem. Ezért is én már annyira nem is kellek ide, hanem már a technika tényleg nagyon sok mindenben segít.
15: Azért elmondom neked, hogy egy vakember sosem lesz teljesen önálló. A technika sok mindenben segít, de a látást nem adja vissza. Úgyhogy nagy szükségünk van rád, rátok. Mindenkinek jó, hogyha van egy biztonságos kísérője. Ha egyszer törvény is engedi meg a lehetőségeink is, az, hogy egy látássérülthöz egy kísérő is csatlakozzon. Társaság miatt is fontos, a biztonság miatt is fontos, meg hát azért gyorsabban haladunk, ha valaki lát is mellettünk.
14: Abszolút. Összefoglalva, nagyon jó élmény. Egyébként nem teher, tehát, hogyha ez lenne a kérdés. Elsétálunk, elbeszélgetünk közben, illetve szerintem ő sok mindent mutatott nekem, amit esetleg nem kaptam volna meg, hogyha így nem találkoztunk volna.
15: Hát akkor ez a barátság egyben egy közös tanulási folyamat is oda-vissza.
14: Szerintem kölcsönös, abszolút. Ő is épít engem, remélem én is tudom valamiben így építeni őt, úgyhogy egymásnak kölcsönösen adunk.
15: Egyelőre az is jó, ha nem rombolod le a közlekedés során.
14: Szerintem nem volt még egyébként. Egyszer télen egy nagy hóba mentünk, akkor emlékszem, volt egy kis esés, de volt egy nagy hó, egy Szombathelyen, és akkor egy kicsit meg kellett valamit csinálnunk. Nem volt igazából akkor sem nagy probléma.
15: Szerintem ezt úgy kellett volna magyarázni, hogy kísértem Jordan, de ő mindenáron hóangyalkát akart mutatni nekem.
14: Lehet akkor.
15: Ugye mennyivel jobban hangzik?
14: Amúgy igen, igen.
15: Na te hóangyalgyártó. Szóval akkor belevágunk, elkezdünk valamit. Többször volt ez már terv, de most eljutottunk odáig, hogy a megvalósítás is a közeljövőben meg fog történni. Egyébként masszírozol is, ugye? Gyúrunk?
13: Igen, igen, gyúrunk.
15: És nagyon tele vagy már kliensekkel?
13: Vannak páran. Idősek, fiatalok, igazából mindenkinek tudom ajánlani, nem csak akinek fáj a háta, meg fáj valami, hanem aki fel akar frissülni. Csinálok svéd masszást, sportmasszást és frissítő talpmasszást is egyaránt.
15: Na jó, szóval akkor a kedves hallgatók közül, ha valaki ilyen igényű tervekkel rendelkezik, nyugodtan keressen bennünket, és össze fogunk közvetíteni benneteket, jó?
13: Rendben, köszönjük szépen.
15: És szívből örülök, hogy itt találkozhattunk az egyesületben, akár pénteken is, vagy akár a kiránduláson, vagy hogy a mai napon is ellátogattál, és nagyon jól összedugtuk a buksinkat, és remélhetőleg, hogy jó ötletek jönnek létre ebből.
13: Én is nagyon remélem, és örülök az együttműködésnek.
15: További szép napot kívánok nektek!
13: Köszönjük szépen neked is!
10: Ez a Szemfüles.
15: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A riportokat Bősze György készítette, vágta és szerkesztette Kopcsándi Gyula. A viszonthallásra.
10: Ez volt a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora. Köszönjük figyelmüket! Hallgassák műsorunkat a következő hónapban is.
9: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló
5: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival.
9: No.
5: Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
0: Retikül, szerdán 16 órától.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízható.

0: Uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök közcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió!
7: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: A Veszprémi Kolping család 3 év elteltével ismét megrendezte 2019. május 25-én szombaton a nyugat-magyarországi körzeti Kolping családjainak kulturális fesztiválját. Ezen a rendezvényen a szombathelyi Kolping család is részt vett. Pajor Klárával, a szombathelyi Kolping család egyesület vezetőjével beszélgetek erről a programról, illetve a Kolping mozgalomról, és hogy milyen programjaik is vannak még júniusban. A Kolping család vendégeskedni járt. Hol is jártatok?
1: Biribe, ez egy kis település Szabolcs-Szatmár megyébe.
0: Miért voltatok ott?
1: Két alkalmat fűztünk össze. Az egyik az, hogy az Országos Kolping Szövetségnek az elnöki összejövetelét tartottuk kihelyezett ülésként Biribe, másodszor pedig az, hogy Biribe volt a Biri Kolping családnak a 25 éves jubileuma, és ezt a kettőt így összekapcsolva mentünk el oda.
0: Nem csak üléseztetek, nem csak a vezetőség találkozott, hanem voltak kulturális programok is, és a szombathelyi Kolping család is előadott egy színdarabot.
1: Nem egészen színdarab volt, csak egy ilyen kis bemutató. Gyakorlatilag két tagunk volt, aki ezt eljátszotta.
0: Említsük a nevüket is.
1: Szilvágyi Sándorné Marika és Németné Szilvi. Mind a kettő nagyon jól játszott szerepet, olyannyira, hogy ott, amikor a műsoruk vége lett, több helyről voltak itt a Kolping családok, meg is hívták őket máshova is, hogy máshol is előadnák-e.
0: Miről szólt ez a darab?
1: Ez arról szólt, hogy falusi nénike, meg egy úriasszony találkozik egy vidéki busz megállóba, és hát egymást próbálják utánozni. Ez hatalmas nevetéssel volt, őten mondták, és hogy ők is alig bírták a nevetés nélkül, hogy ezt a vidám műsort, hogy előadják.
0: Meséljél még erről a rendezvényről, és arról is, hogy itt Szombathelyen hol lehet benneteket megtalálni.
1: Gyakorlatilag 2 évente rendeznek egy ilyen kulturális fesztivált a Kolping családok részére. Ez most az idén 3 évre lett, mert a tavalyi évben valami közben jött a szervezőknek, és nem tudták megrendezni. Illetve, hát ez most 3 év, de pont azt beszélgettük ezen az összejövetelen, hogy vissza fogunk térni a 2 évente megrendezésre. Szombathelyen pedig az Olladé Batyány templomnak a közösségi házában lehet bennünket megtalálni. Minden hónap második hétfőjén 17 órától 5 órától.
0: Azt gondolná az ember, hogy az, ami az egyházhoz kapcsolódik, az olyan komoly. Nem fér bele a tréfa, a nevetés. Meséljél erről a Kolping családról, mert amikor én ott jártam nálatok, akkor igazi családi hangulat volt, és egy pillanat alatt családtaggá fogadtatok.
1: Gyakorlatilag ez elég régóta működik, illetve hát nagyon régóta, hogy úgy mondjam, mert Kolping Adolf 1800-as évek végén, amikor már pappá szenteltek, és látta, hogy a szegény sorsú szakembereket, iparosokat nehezen fogadja be a társadalom, nincs nekik közösségi életük, tehát nem tudnak hova menni, és akkor határozta el, hogy megalakítja a legényegyleteket, ahova hívta a fiatalokat, ezeket az iparosokat, hogy hát a munka mellett legyen egy kis szórakozási lehetőségük is, tehát azóta is ugye a 3. cél a Kolping családoknál az megmaradt, hogy vallás, család, munka, szórakozás. Ez mindegyik megmaradt most is, tehát ugye a legényegyleteket, ahogy mondtam, az 1800-as évek végén hozta létre Kolping Adolf. Sajnos ugye a II. Világháború után ezek megszűntek, mint ahogy sok szervezetet is ugye beszüntettek, és akkor Kolping már amikor meghal, akkor hozták létre a Kolping egyesületeket Kolping Adolf nevének megtartásával, és most is ugyanúgy kirándulás, szórakozás, család, minden bele tartozik ebbe.
0: Csak Szombathelyen van ilyen Kolping család, vagy a megyében máshol is található valami olyan szervezet, vagy szerveződés, ami Kolping nevéhez kapcsolódik?
1: Van, igen, a megyében, még Körmenden tartjuk is a kapcsolatot, mert ők minden évben megrendezik a Kolping bált, és idén is voltunk náluk, tehát ők velük vagyunk így a megyébe, de a szomszédos megyébe lentiekkel is nagyon jó a kapcsolatunk, vagy éppen a veszprémiekkel, vagy győriekkel, érdekel, tehát ezek így a közelebb lévők igyekszünk egymás rendezvényeire elmenni. Legközelebb szeptember 7-én lentibe lesz a Mária zarándoklat, délelőtt főzőverseny, eredményhirdetés, és akkor a Mária fához megyünk le ott lentibe, ami olyan emlékhely, ahol a zarándokok szoktak járni, mert ahogy a legenda mondta, villámcsapás érte a fát, aki ott volt, az megmenekült, és hát elhatározta, hogy akkor egy Mária szobrot tesz a fára, és azóta minden évben ott tartanak egy ünnepséget Mária naphoz legközelebb első szombaton.
0: Klári, bárki bekopogtathat a Kolping családhoz, meglátogathat benneteket, részt vehet a programjaitokon?
1: Igen, a programjaink nyitottak, sőt szeretnénk, hogyha többen csatlakoznának hozzánk. Úgy egyeztünk meg a tagsággal, hogy aki először csak érdeklődik, nem feltétlenül szükséges mindjárt Kolping tagnak lenni, hanem egy-két alkalommal eljön, meglátja, mi ez, hogyan, mivel, és akkor utána válik Kolping tag, illetve van egy esküszöbb szövege, akkor kell letenni, kap jelvényt, és akkor utána már teljes jogú tagja lesz a Kolping családunknak.
0: Milyen programotok van júliusra?
1: Még júniusban, június 24, 25, 26, 27, 4 napra Pécs, Mária Gyüdre megyünk 4 napos zarándoklatra. Mária Gyüdön a zarándok szálláson lesz a szállásunk. Onnan megyünk majd át Pécsre, aztán megnézzük Harakány, Siklós, Pécsvárad, és visszafelé pedig egyházas közel.
0: Nagyon sokszínű programjaitok vannak. Én sok sikert kívánok a színdarabhoz, hogy minél több helyre eljusson, mert ahogy itt hallottam a témáját, szerintem sok embert megkacagtat, és ráfér az emberekre egy kis nevetés. Meg bízok benne, hogy sokan megtalálnak benneteket, mert nagyon jó érzés azt érezni, hogy az ember gyorsan be tud illeszkedni egy közösségbe, mert olyan szeretettel fogadják.
1: Igen, és mi megörülünk, hogyha minél többen jönnének. A honlapunkon az elérhetőségek, telefon, e-mail cím is rajt van, tehát azon keresztül is fölvehetik velünk a kapcsolatot, illetve ha megnézik a honlapunkat, azon már látnak ilyen jó kis programokat.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen.
0: A riportot Kopcsándi Nélcsusa készítette, vágta Kopcsándi Gyula.

0: Ovoj boja.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót műsorajánló.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a hobbirádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
10: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
10: Reticule. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
0: Reticule. Szerdán 16 órától.
10: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
11: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Több milliárdos alapot hoznak létre azbeszt mentesítésre, feljelentést tettek az Exim Bank működése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik azbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszerre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazukban és a város erdőn található szabad strandok további üzemeltethetősége is. Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye egyik járásában. A létesítményben tűz ütött ki, közölte Alexander Ruszkich, a régió kormányzója. A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az Uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében. 4 pedig, köztük 2 gyermek megsebesült. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.

0: Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Egészségedre.
3: Egészségedre.
1: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
2: Ahol

0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
2: A VGK Látássérült szülők a pályán című podcast sorozata a szülősegítő szolgáltatások támogatása 2025 elnevezésű pályázat keretében a Slagta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Belügyminisztérium támogatásával valósul meg. Sok szeretettel köszöntöm a VGK YouTube csatornájának nézőit és hallgatóit, én Duplinszki Katalin vagyok, ez pedig a Látássérült szülők a pályán című podcast sorozatunk második adása. A sorozat célja, hogy a témában érintett látássérült szülők a lehető legszélesebb körben mondják el tapasztalataikat a gyermekvállalásról, gyermeknevelésről, a szülőként megélt hétköznapi helyzeteikről. Ez alkalommal ismét az első adásban bemutatkozó három látássérült anyuka lesz a beszélgetőtársam, akik látó férjükkel együtt nevelik gyermeküket, gyermekeiket. Név szerint Horvátné Dunavecki Leona, Dudikné Rácz Andrea és Kollárszki Boglárka. Témáink lesznek a családdá válás, a csecsemő és kisgyermek gondozásának időszaka. Bogi, Lencsi, Andi, titeket is ismét szeretettel köszöntelek, sziasztok!
3: Sziasztok, és mi is sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat.
4: Sziasztok, sziasztok, köszöntünk mindenkit.
2: A múltkori beszélgetésünk végén arról meséltetek, hogy a gyermekek születésekor, illetve közvetlenül a szülés után milyen élményeitek és tapasztalataitok voltak, hogyan éltétek meg a kórházban töltött időszakot. Úgyhogy most folytassuk is innen. Elsőként én most arra lennék kíváncsi, hogy ezután hogyan mentetek haza a kórházból a család legújabb tagjával?
4: Három különböző élményem volt. A legelső, talán a legmeghatározóbb, ahol az első babát hazahozzuk. A férjem jött értem a kórházba, illetve anyukám is már ott volt, és akkor felcuccoltunk. Baba ülés autóba, én hátraültem. Eléggé rázós volt nekem a császárhegemmel gyakorlatilag. Minden kis döttyenőt éreztem, és aztán anyukám is velünk volt az autóban, ő kísért engem, a férjem meg, és volt rá, ő hozta a babát, semmi esetre én cipeltem a babát, de nagyon lassan haladtam, mint egy csiga a császárhegy miatt. Le is videóztuk, azt hiszem, ezt a hazahozást, hogy meglegyen az utókornak. Ott a család várt minket, én nem tartottam ezt a 6 hétig, senkivel nem találkozunk dolgot. Ugye május is volt, kevésbé volt vírusos időszak, úgyhogy a család fogadott minket otthon, anyukám, a tesóim, apukám. És az volt egy érdekes, amikor ott voltunk, körültünk, oké, és aztán ők ugye hazamentek, és akkor ott maradtunk a férjem, és én, és a kisbaba. És ott úgy rám zuhant az Úristen, most már ez a mi felelősségünk, most őt nekünk kell életben tartani. Érdekes élmény volt. A másodiknál hasonló hazahozatal volt, ugye ott már nem volt anyukám, csak én és a férjem. És a kislányom várt minket anyukámmal otthon, meg a húgommal. Ott ugye fontos volt a bemutatás a tesónak, és a harmadik élménynél meg hát nem volt hazahozás, mert otthon született. Itt ugye anyukám még jöttek haza a gyerekekkel megnézni a babát.
3: A Bogihoz hasonlóan ilyen gyökkettővel sétáltam a kórháztól az autóig, és le voltam fehéredve, ahogy hallottam, és tényleg ahogy Bogi is mondta, minden egyes lépés nagyon fájdalmas volt. Nem mentünk be a családhoz, mert a testvéremék akkor jöttek haza Egyiptomból. Sajnos összeszedtek egy gyomorrontásos vírust, ezért nem találkozhattak a kisbabámmal, úgyhogy ez úgy történt, hogy beálltunk az autóval az udvarba, és az üvegen keresztül megnézhették a kisbabánkat. Ezek után anyukám és apukám átjöttek azonnal hozzánk megnézni a babát, illetve a nagynéném meg a nagybátyám. Hiába volt október. Nálunk, ugye, ahogy az előző adásban is mondtam, ez a családmodellünk, ez ugye nem a kicsi apa-anya gyerek, hanem ez a bazinagy görög-lagzi feelinges nagy család. És megnézték a babánkat, persze volt rajtuk szájmaszk, mert éppen influenza járvány volt, és már anyukám bejelentette, hogy a családorvos hamarosan megérkezik, mert ő is szólt, hogy már aznap jön megnézni a kicsit. Úgyhogy az első nap mondhatni azt, hogy nem is nagyon voltunk egyedül, hanem az este, ahogy eljött, akkor lehetett azt érezni, hogy na most már akkor tényleg hárman vagyunk, és onnantól kezdve akkor ez, ahogy Bogi is mondta, a mi felelősségünk.
1: Mindig valakit meg kellett kérni, hogy segítsen hazahozni a kisbabát, mert még akkor nekünk nem volt autónk. A legelsőnél egyik pillanatban még csak ketten voltunk, utána meg hárman lettünk, egy emberrel több. Olyan értelemben hasonlít egy halálesethez, csak akkor elveszítünk egy embert, itt pedig hirtelen lesz egy plusz ember. A másodiknál ott jobban előjött a gerincérzéstelenítésnek a hatása, és fájt a fejem. Pedig betartottam, hogy feküdtem, nem tudom, 24 órán keresztül, nem ültem föl, stb. Mégis előjött mellékhatásként egy fejfájás, ami, ahogy mentünk haza, nem döccenésnél is a fejem fájt, nem is a császáros seb annyira, hanem inkább tényleg a fejem. És képzeljétek el, hogy tavasz volt már, mikor Pancsi született, és kiültem a hintaágyba, és egyszerűen a friss levegő, meg hogy ott ülök kint, elmúlt a fejfájás. És én tandem szoptatással szoptattam még, mikor hazajöttünk Pancsival. Ugye Ati kételen volt pár napig nélkülözni engem, az már ilyen komfort szoptatásnak mondanám. Na, mikor hazajöttem, bizony-bizony, nagyon jó volt, hogy még jobban elindult a tej, mert Ati már olyan erős volt, hogy beindította a tejet, hogy végre lett elég a Pancsinak is, és csináltunk egyszer egy olyan fényképet, de lehet, hogy az már nincsen meg, de nagyon benne van, hogy Atit szoptatom, ugye a nagy gyerek, 22 hónapos, és Pancsi az újszülött van a vállamon, és úgy fogom a kezembe, és közben a nagy megszopizik, tehát, hogy ez egy ilyen különleges dolog volt nálunk, így a második gyereknél.
4: Ilyen kép nálunk is készült, hogy a kettő baba egyszerre szopizott, a nagy és a kicsi.
1: Ez nagyon jó.
5: Én is gondoltam, hogy ilyen fotók készülhettek.
4: Nem nagyon publikáltuk azért.
5: De azt gondoltam, hogy nem a Facebook poszt volt az első dolgotok.
1: Erikánál, mivel nagyon koraszülött volt, azért ott hosszú heteket kellett várni, míg hazaérkezhettünk, de tulajdonképpen mindig megelőzte ez a szokásos, ez a kifestünk, meg rendbe rakjuk, meg kiságy összerak, meg ilyenek. Tudom, ez most egy átmenet, hogy hazamegyünk, de ugye közben történnek az előkészületek, a babavárás, és mindig vagy a mosógép romlott el, vagy jöttek olyan segítők, hogy nagyobb segítség lett volna, ha nem jönnek, de volt olyan nagyon kedves ismerősünk, aki még a csempék közti fúgát is fogkefével, nem tudom, mivel egy kitisztogat, minden ragyogja, minden tiszta legyen, úgyhogy ezek az előkészületek, hogy mi ott vagyunk a kórházban, és párhuzamosan a háttér ott dolgozik, hogy mire hazaérünk, minden rendben legyen, csak mindig így közben jöttek ilyen technikai problémák is, amikor helyet kellett állni.
4: Az otthon szülésnél nálunk is elrohadt a mosógép.
5: Az mondjuk pont nagyon nem hasznos.
4: Igen.
5: Nálatok is voltak ilyen felkészülések?
4: Hát igen, ott még azért én ilyen kis előre gondolkodóan, tehát nem a kórház alatt, hanem még így előre szépen minden babaruha válogatás, ágyat összeragni, szobát megcsinálni, kitalálni, megkomponálni, az igen.
5: Az elsőnél, vagy mindegyiknél?
4: Hát mindegyiknél kellettek ugye a baba dolgok, tehát újra elővenni a kis ruhákat, újra átmosni, pici ágyat, kicsi bölcsőt megint elővenni, tehát ez nem kikerülhető dolog. Emlékszem, amikor kiderült még az Abigailnél, hogy babát várok. Gyakorlatilag ott volt a pozitív teszt, még ott tartottunk, és akkor mondta a férjem ilyen lelkesen, hogy hát ő már úgy örülne, hogyha holnap itt lenne a baba. Hát mondom, én még nem vesz a gyerekruha, sájt, sehol, hova raknánk. Tehát azért erre nem hiába.
5: Meg mondtam volna, tudod, hogy kicsi elfér bárhol.
4: Igen, belefügg egy dobozba.
5: Nálatok volt ilyen felkészülés, Andi?
3: Igen, nálunk is kifestettük a két szobát. Hát én is átmostam mindent, amit vettem, kaptam, mindent is kimostam. Sőt, hát a kórházba bemenetel előtt is már úgy készültem, hogy minden át legyen mosva. Ott volt egy nagy kupacba, hogy akkor majd még kivasalom, mert még volt két hét ugye addig, amíg meg lett volna a programozott császár, de előbb jött ugye a Peti. Így aztán a vasalásra nem volt már idő, hanem gyorsan mindent összepakolni a sós.
1: Nagyon érdekes megtapasztalás volt, hogy néha más volt a méret, ami rá volt írva a ruhára, és amit én tapasztaltam a kezemmel, hogy ez biztos, hogy nem olyan kicsi, ez biztos, hogy nem olyan nagy.
5: Ez de nem hát, csak a gyerekruháknál van, mondjuk így.
1: Igen, volt egy barátnőm is, aki segített, és akkor tulajdonképpen csoportosítottam az 56-os, 62-es, 68-as, vagy az 56-nál kisebb, emlékbe eltettem ilyen nullás pelenkát, meg a kicsi kis bodikat eltettem emlékbe, hogy kezemmel fogjam, hogy ilyen kicsi volt, vagy ilyesmi, de maga a ruhaválogatás olyan apró praktikákra kellett rájönni, hogy érdemes a méretet összehasonlítani egyiket a másikkal, hogy mindig volt egy sablon, egy olyan ruha, ami tuti akkora, mekkora, és akkor ahhoz mértem a többit, és hát ez eléggé ilyen pepecs dolog, de nagyon élveztem, mert addig is fogdostam, tapintottam, mondom, felnőtt ruhák miért nincsenek ilyen jó anyagból? Jó minőségű, bőrt nem bántó, nem irritáló, nem allergén, nem tudom, mondom, miért nem hordunk mi is ilyen ruhákat? Ez jutott közben mindig eszembe, meg hát milyen picike, milyen cuki, és már előre így láttam mindig magam előtt a gyerekeket.
4: Ez olyan érdekes, hogy én is már ugye a második, meg a harmadik babánál, és amikor újra elővettem ezeket az icipici 50-56-os méretű ruhákat, annyira hihetetlennek tűnt, hogy ennyire pici lesz. Tehát, pedig hát már volt vele tapasztalásom, de kicsi gyerekem, aki mondjuk 2 éves, olyan óriásinak tűnt utána a pici mellett. Ez olyan érdekes élmény volt mindig.
5: És mi játszódott le bennetek az első órákban, napokban, hetekben, miután hazavittétek a picit?
3: Mikor hazavittük a Petit, egyrészt az első dolog, ami volt, hogy a 2 benti kutyussal is, és a 2 kinti kutyussal is megismertettük.
5: Ez hogy zajlott?
3: Hát úgy, hogy oda tartottuk.
5: Megszagolták? Meg mintát vettek a gyerekből? Vagy?
3: Igen, megszagoltattuk, de természetesen még nem engedtük, hogy megnyalogassák, vagy bármi. Legalább tisztában legyenek azzal, hogy ott van még egy kis jövevény, aki a falkába tartozik, úgymond.
4: Nagyon örültem én is, hogy otthon lehetek. Igazából ugye Abigailnek volt egy érdekes, hát nehezen mozogtam egy picit a császár miatt. Az első 1-2 napon még sokat segített a férjem az ilyen pelenkázásban, meg ilyen teendőkben. De úgy magabiztos voltam, nagyon szépen ment a szoptatás, akkor meg volt az első fürdetés, az is ilyen nagy dolog volt, tök flottul ment. Élvezte Abigail, szépen átvettem minden feladatot, és aztán volt egy kis fekete leves, ugye 2 hétnél volt a varrat szedés, szépen kiszedték a varratot, nem is fájt, elmentük utána férjemmel egy gombóc fagyit enni, az teljesen olyan élmény volt, mintha wellnesseztünk volna, tehát ilyen egy kis szabadság, kb. 5 percre meg elmentünk 2-esben egy fagyit elnyalni, és utána este viszont oda nyúlok a hegemhez, és csuromvér volt a kezem. Kicsit szétvált egy ponton, vagy hát így igen, úgyhogy ott hívtam a dokit, azt mondta, hogy hát ő reggel operál, úgyhogy ilyen egy körül tudnám megnézni. Én nem akartam máshoz menni, úgyhogy a YouTube alapján a férjem csinált rá egy nyomókötést.
5: Az igen.
1: Jézusom!
4: Ez egyszer még átvérzett, azt újra csináltuk. És akkor ugye anyukámat hívtuk, aztán mi be a kórházba, ott ezt nem részletezem, mert ki lenne 18 karikázva, de egy beavatkozás során, amit ott egy ilyen random nőgyógyászati vizsgálóban megejtett a doki, újra felnyitotta, feltörténtette és összezárta, fájdalomcsillapító nélkül. De én ott úgy voltam, hogy mindent csak éljük túl meg, hogy minél hamarabb visszajuthassak a kislányomhoz, tehát hogy nehogy befektessenek engem, mert ugye akkor már nem lehet bevinni a babát, mondom, mindent bürok, csak vehessek vissza. Meg úgy aranyos volt a doki, hogy így rakta vissza a heget, mondta, hogy ez is nagyon szép lesz, nem fog látszódni. Én meg így magamban, hát én most engem nem érdekel, hogy fog kintézni, csak éljem túl. Úgyhogy ez egy érdekes élmény volt, és utána ami tök rossz volt, hogy hát meg ott előtte, és ugye az a délelőtt még ebben a nyomókötéses heggel, hogy én ott feküdtem az ágyban, és akkor megint a férjem hozta, vitte. Tehát gyakorlatilag csak szoptatni vitte oda a babát, meg se emelem a kis 2,5 kilóját sem, nehogy valami legyen. Úgyhogy ez itt volt egy kis, hát zökkenő ebben a tök szép összehangolódásban, hogy ott megint 1-2 napra úgy kivontam magam a forgalomból olyan tekintetben, hogy nem nagyon mertem őt emelni, mert hogy itt most ez így hegedjen újra össze ez a dolog. Végül is aztán már nem volt több zűrevvel, de azért ez egy kicsit húzós élmény volt. Csak olyan rossz volt, hogy már pont mindent én csináltam, szépen mentek a dolgok, és itt volt egy pici visszalépés. De Miután ezen túlendőltünk, tényleg nagyon szépen ment a dolog, meg tényleg az jó volt, hogy nem kellett ilyeneken stresszelnem, hogy a szoptatás, hogy legyen, meg ilyesmi, hanem azért ez szépen ment.
2: Én ezt a történetet ismertem, de mégis borzongva hallgattam végig, mert én azt gondolom, hogy ez körülbelül mindenki félelme, hogy valami ilyesmi történik. Nálatok azért nyugtassatok meg, hogy nem volt hasonló.
3: Nekem felszívódó varratom volt, így ilyen szempontból nem volt probléma. Az első jó néhány napban alig tudtam a mosdóba is kimenni, azért elég rendesen fájt, és a férjem csinált mindent. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, a férjem nyomozó révén otthon maradhatott 6 hétig, és így nem aggódtam már az elején, hogy jaj, mi lesz, mert tudtam, hogy ott lesz velünk.
1: Nekem az első pár nap arról szólt, hogy megtanuljam és begyakoroljam ugye a babagondozást, de nálunk mindig a férjem fürdette a babákat, mert hogy több helyen is láttuk, mint egy hagyomány, hogy az apukáknak is legyen valamilyen úgymond rész a történetben, hogy övék a fürdetés.
2: Igen, ezt sok helyen szokták egyébként így csinálni.
1: Meg én azért jobban óckodtam, de ő is egyébként akárhányszor megszületett a gyermekünk, ő mindig áthívta a szomszédasszonyt, hogy az első fürdetésnél segítsen neki, mert ő nem meri megfogni, és olyan cuki volt, és akkor így tulajdonképpen ebből egy hagyomány lett, hogy akkor az első fürdetésnél mindig ott volt a szomszédasszony, aki a mi korosztályunk egyébként. Tehát tényleg a pelenkázás, szoptatás, hát tulajdonképpen 0-24 alvás, az, azt se tudom, hogy hány órát meg, hogy, és hogy hány évig nem aludtam ki magam rendesen. Igény szerint szoptattam. És nekem az unokatestvérem volt az, aki például megtanított ülve szoptatni, mert én előtte csak fekve tudtam, de hát nagyon felülni se bírtam én sem az elején, csak jó volt utána már, hogy tudtam ülve is. Aztán egy barátnőm ilyen hordozókendőt megtanított megkötni egyfajtát. Ülve 2 szabad kézzel nagyon sok mindent meg lehet csinálni, amire amúgy nem nagyon lenne idő. Voltak nálunk látogatóban, és akkor úgy szóltam valakinek, hogy nézzen rá a babára, hogy hogy tudjak elmenni zuhanyozni, vagy volt olyan, hogy szoptattam, és akkor a férjem közben etetett, tehát elég gyakran szoptattam, és akkor néha kellett ilyen besegítés. Akkor még a férjem eljár dolgozni villanyszerelőként, és akkor reggeltől estig gyakorlatilag egyedül voltam otthon kicsivel, de akkor mégsem egyedül, mert a másik házban ott, egy udvarban ott laktak velünk a nagyszülők, és akkor ők átjártak befűteni, meg az elején még segítettek mondjuk az etetésben, amikor még én nem tudtam, hogy hogy kell, aztán azt is megtanultam.
2: Azt említetted, hogy a férjed fürdette a gyerekeket. Ez később változott? Te is belekezdtél ebbe a feladatba?
1: Nem, ezt meghagytam, de ez már csak a hagyományok miatt. Kaptunk egy olyan kádat, amit nagyon ajánlok mindenkinek, ami úgy van kialakítva, hogy tulajdonképpen nem kell tartani félkézzel a babát, a másikkal megfürdetni, hanem olyan idomokkal van kialakítva, hogy bátran bele lehet tenni. Van, amikor már tud ülni a baba, akkor az egyik oldalába, ha meg még nem tud ülni, akkor a másik oldalába, és akkor állvány van hozzá, meg minden, és akkor abban biztonságban, tehát tudhattam volna, úgymond. De hát nyilván amúgy is, hát más is megcsinálta ezt vakon, nyilván meg tudtam volna tanulni, de ez olyan, mint mondjuk a főzés, hogy csomóan tudnak főzni vakon, én azt sem tanultam meg, csak nagyon alapvető dolgokat tudok, mert egyszer láttam azt, hogy Ez jó, hogy apa fürdeti, ez egy jó kis szokás. Utána, amikor már nagyobbak, akkor már fürödtem együtt a kicsikkel, meg mostam a hajukat, aztán ugye egyre önállóbbak lettek nyilván, de hogy ez már egy másik történet, csak a legelején, tehát amikor még babák voltak, mindig a férjem fürdette őket, úgyhogy ez inkább érzelmileg nem vaktechnikai szempontból, hogy ha van ilyen szó, hanem inkább csak az, hogy ez most legyen az ő kis kapcsolódásuk, a közös fürdés. Hát erről is lehetne így mesélni, hogy szülő meg gyerek kapcsolatban egy ilyen fürdetés, meg utána ez a fürdés, hogy mennyire meg tudja nyitni a gyerekeket. Ez már másik sztori.
2: Többieknél ki fürdette a gyerekeket, ha már eljutottunk ehhez a témához?
4: Mi közösen fürdettük, de általában én fogtam. Technikai szinten végül is én fürdettem. Nyilván volt egyszer-egyszer, tehát volt, hogy ő, meg nem volt ebbe semmi ellenérzés, vagy ha úgy alakult, akkor ő, de én szerettem ezt a fürdetést, ő is szerette, szóval később is simán volt, hogy ő fürdette, meg pelenkázta. Sok családban lehet olyat hallani, hogy hú, az apuka nem akar pelenkázni, meg a kis pelust cserélni. Hát nyilván az én férjem sem rajong érte, de hogy végül is szerintem senki sem rajong, de nálunk ez abszolút felesbe megy. Sőt, néha már így később dobálosznunk is, hogy az előzők, akit én cseréltem, most eljössz.
5: Azt hittem, másra dobálóztatok.
4: Nem, azért ott még nem tartunk.
3: Nálunk a fürdetés az úgy zajlott, hogy a férjem tartotta a babát, én meg vízzel locsolgattam. Anyukám szívesen ott lett volna, kivett volna 3-4 hetet Szabit, és pont nagyon beteg lett, fú, nagyon megfázott szegény, úgyhogy nem tudott átjönni. A Klexánt is úgy adta be nekem, hogy még az udvaron fertőtlenítette a kezét, oda mentem az ajtóhoz, és úgy adta be nekem a Klexánt, ugye a császár miatt. Úgyhogy így ki tudtuk alakítani a kis hármasunkat, anélkül, hogy bárki segített volna a családból. Egyszer volt egy olyan, hogy nagynéném átjött a fürdetésben, hogy segítsen, de látta, hogy nincs rá szükség, úgyhogy onnantól kezdve nem is jött senki.
5: Mennyire tűnt ez az új helyzet az elején nehéznek?
4: Nekem természetes volt, szóval erre számítottam. Hát ugye, ami egy nagyon nagy váltás, hogy onnantól az ember már nem akkor azt csinál, amit akar, hanem ahogy a gyermek diktált. Tehát ugye én is igény szerint szoptattam, ami nagyon jó, a lehető legjobb, de hát nyilván itt akkor az ember nem tud kalkulálni avval, hogy mikor van szabad ideje, hanem amikor a baba engedi, amikor éppen nem szopizik. Amit a Lencsi említett, ez a hordozókendő, illetve egyéb hordozóeszközök használata, ez nálunk is nagyon-nagyon sokat segített. A kislányom, ő nem nagyon volt letéve, nem nagyon aludt kis ágyban. Éjszaka igen, de napközben egyáltalán nem. Viszont ha felkötöttem magamra, úgy akár 4 órát is aludt, és hát ez hatalmas szabadságot adott, mind a közlekedésben, mind pedig házi munka végzésében. Erre kellett ráállni, hogy az éjszakai alvás az eléggé behatárolt, és hát nyilván a babához kell így a különböző életfunkciókat, mint az evés vagy a pisilés igazítani. De nem ért nagy sok, hogy meglepetés.
5: És akkor te úgy csináltál mindent, hogy fel volt rád kötve a baba?
4: Hát elég sok mindent, igen. Igen. Tehát volt, hogy úgy ettem is. Amíg ugye előre van kötve, volt, hogy leettem a fejét paradicsommal.
6: Ez jó, az vicces.
5: Megszórtad sóval,
4: bors. Igen, igen, igen, úgyhogy ilyen volt, de legalább tudtam enni nyugodtan, tehát
3: feltöltött a kezét,
4: valami
3: oda mentem az volt ajtóhoz, és úgy adta nekem a klár,
4: hogy fükszánt, és nyilván nem orszájban fröcsögve, de tehát nagyon sok dolgot tudtam úgy intézni, hogy rajtam volt.
5: És a közben aludt.
4: Aludt, igen. De ha ébren volt, és nyugodt volt, akkor úgy is lehetett, igen.
5: És miket csináltál például ilyenkor? Azon kívül, hogy mondtad, hogy ettél, meg le is ettad a gyereket, igen. De hogy mik voltak a tevékenységek, amiket mondjuk meg tudtál valósítani.
4: Amit sok hordozós anyuka szégyel, de szerintem nincs olyan, aki ne tett volna ilyet, hogy el lehet menni úgy pisilni is, hogy a baba rajtad alszik. Mert ha leveszed, lekötöd, akkor annyi. Szerintem ezt senki nem hirdeti, de ha rajtad alszik, a baba nem fogod azért levenni, hogy elmenj pisilni. Egyébként bármit, mosást, teregetést, takarítást azért azt óvatosan, tehát azt úgy olyan komolyabb, most egy fertőtlenítőszerekkel azért nem szívesen. A főzésben is szolidabban, tehát nem a fröcsögő olajos kategóriát meg lehetett oldani. Igazából bármit.
3: Nehéz volt, bár az első 6 hétben azért nyilván sokkal könnyebb, viszont voltak olyan dolgok, amikkel tudtam könnyíteni a saját helyzetemen, mint például, amit most Bogi is mondott, én azt másképpen oldottam meg. Én vettem egy 3 kerekű sportbabakocsit, egy kicsikét, amivel a házban lehet mozogni, és én mindig húztam magam után a babát. Az egyensúly zavarom révén volt bennem azért félelem, hogy mi van, ha mégis megbotlok, elesek vele, vagy valami, ezért én nyugodtan voltam attól, hogyha mindenhol húztam magammal. Elmentem, beraktam egy mosást, húztam magammal, és ahogy elmentem mosdóba, akkor is oda húztam magammal a babát, és ott szépen a folyosón várakozott. És a szoptatásban is voltak nálunk nehézségek, csak 2 hónapig szopizott a babám. volt a kórházban protokoll, hogy nem lehetett bevinni cumis üveget, hanem ott adtak ilyen üveg cumis üveget, aminek hatalmas volt a szája. És amivel öntötték a babába a távszert, nyilvánvalóan utána nem akar majd szopizni. Tehát én utána hiába próbálkoztam, nagyon nehezen állt rá, és ő is bénázott, én is bénáztam, így aztán így nagyon nehéz volt, pedig volt szoptatópárnám minden, amit el lehet képzelni. Tehát, hogy ilyen kétemberes meló volt idézőjel a szoptatás, úgyhogy mikor a férjem visszament dolgozni, akkor ezt is szép lassan így leépítettem. Úgy gondoltam, hogy könnyebb lesz úgy az életünk mindkettőnknek, hogyha ezzel nem szerencsétlenkedünk tovább. Utána átálltunk a tápszerre, és ez lényegesen könnyebb volt. És azt mondta egyébként a családorvosunk is, mert megkérdeztem tőle, hogy a lényeg az, hogy azt az előtejet megette a baba, mert abban van a nem tudom, ilyen védő, akármi, de egyébként nem gond, hogyha most már átállunk tápszerre.
4: Egyrészt az nekem nagyon jó is volt, hogy a baba gondozós tanfolyamon ott egy ilyen kis műbabával átnéztünk több szoptatási pozíciót, akár szoptatós párnával, akár kanapén fekve, ülve, így úgy amúgy, tehát hogy ez egy nagyon hasznos volt, hogy nem akkor találkoztam vele először, nekem a legelején kellett egy icipici segítség, hogy hát felcsatlakoztatni a babátom erre, tehát egy ilyen pici újszülöttben olyan kis, hát béna, most nem rossz értelemben, de be se tudja kapni. Hát így, és akkor anyukám volt a segített, és akkor ha már rácuppant, onnan már ment a dolog magától, már a második babánál is ezzel nem volt gond. Én az első babánál volt az, hogy csak ülve tudtam szoptatni, ott kipróbáltam mindenféle pozíciót, ez a bölcsőtartás, meg ez a hátrafele, voltak nekem erről itt sejtéseim, és akkor a második, harmadik babánál, akik viszont ők nappal jól aludtak, akár fekve is, tehát ott nem kellett ennyire hordozókendőzni, viszont éjszaka nem aludtak olyan jól, úgyhogy ott azért nagyon jó volt, hogy magam mellé kaptam, rácsatlakoztattam a cicire, és majdnem, hogy aludtunk tovább az ágyban fekve, tehát, hogy én ott úgymond kényszerültem rá, ha lehet így mondani, a fekve szoptatásra, tehát nekem pont hordítva volt, mint a lencsinél. És hát igen, a másik, igen, ezek a protokollok, meg a cumis üveg, meg a ilyesmi, ezek mind ellene vannak. Egyébként ilyen esetekre vannak nagyon jó szoptatási tanácsadók, akik hát neheden, de tudnak segíteni. De elbújj meg, nyilván az ember maga érzi, hogy mi az, amit ő tud beletenni energiát.
3: Igen, ezt nagyon sajnálom, hogy nem vettem igénybe annak idején. Most már megtenném, de hát most már nem lehet.
5: Kicsit más sajnos később bánat, igen.
3: Igen.
6: Mind a négy gyereknél más történetet tudnék elmesélni. Erikánál például már nem volt annyi tejem, amennyi kellett volna, hát pláne úgy, hogy volt, hogy több hétig őben volt a kis inkubátorba, tehát nekem be kellett hordani otthonról azt a tejet, amit nagy nehezen sikerült lefejni, úgy, hogy nem is érinthetem, ami ugye beindítja, vagy a gyereksírás, meg annyi dolog, minden kontakt beindítja, vagy segít a tej elindulásában, és koraszülésnél bizony-bizony sokszor, pláne ha hetekig nem is nagyon érinthettem meg ilyenek, tehát persze, hogy apadófélbe kerül a tejtermelés, de hogy mindig a megfelelő információ került a birtokomba, amire éppen akkor szükségem volt, ezért én így láttam így visszatekintve. Tehát amikor ki kellett tartanom, mert például Szívikénél egyszerűen nem akart hízni, nem fogyott, de nem is akart hízni, de hogy ki kellett tartanom, hogy én nagyon szeretném szoptatni, és akkor a szülész nőgyógyász orvosom, ő adott egy olyan gyógyszert, aminek az a mellékhatása, hogy serkenti a tejtermelést, és utána hirdettem az igét mindenhol, hogy bizony-bizony van ilyen. És akkor tényleg elindult a tej, de tényleg, tehát hogy hatott, segített, és tudtam szoptatni. Ugye Pancsinál, önnála At is segített beindítani. Atinál meg hát első gyerek volt ott, meg még fiatalabb is voltam, tehát valószínű, hogy csomó dolog sokkal inkább adott volt. Tehát az a lényeg, hogy mindenkinél volt tejem, és amikor Erikánál modern kifejlődő, hogy bizonyos, hogy csak kell egzit, nagyon úgy nőtálok, ez az inged is. De hogy el tudjam engedni ezt, hogy csak szoptat, de képzeljétek el, hogy el tud TB alapon, és akkor mindig mentünk tudom, egy anyagához, elvittük tőle a lefagyasztott tejet, ameddig csak lehetett tényleg anyatejjel tápláltuk, és akkor utána tápszerrel. Azt is, hogy én megtanuljam a megfelelő cumis üvegből etetni, meg ilyesmet, mindent otthon a férjem kikísérletezett, és akkor utána én azt megtanultam, tehát ez nálunk mindig így zajlott. Ami még nehéz volt, hogy nem volt autónk a gyerekeknél, amikor kicsik voltak, és bizony vissza kellett menni. Ilyen kontroll, olyan kontroll, és hát a tömegközlekedés. 20. kerület Gyömrőről bebuszozni, bevonatozni, közbe lehány a gyerek, ilyenek. Akkor éhez szoptatnom kell, megtanultam nagyon diszkréten szoptatni, de én bárhol, bármikor képes voltam rá, úgy, hogy senki ne botránkozzon meg. És volt is egyébként egy fotópályázat, képzeljétek el, amit az UNICEF szervezésében világ minden táján, hogy anyukák szoptatnak, és hogy etesd a gyermekedet kampány volt, tehát hogy itt etetjük a gyerekünket tulajdonképpen, mert éhes táplálékra van szüksége, hogy ez a szemlélet jöjjön be. És szerepelt egy kép rólunk is, ahogy Erikát szoptatom. Sajtófotópályázaton, portré kategóriában rólunk készült kép első díjat nyert. Ez egy személyes történet, amire úgy büszke vagyok, mert hát ott a volt, ott a kanapénkon látszott a kávéfolt. Nagyon ilyen szociál fotó lehet. Tehát, hogy így nagyon, nem retusáltak ki, még nem csinált, nem baj, az jó, az úgy ott az a kis kávéfolt. Mi utólag vettük észre, hogy az ott látszik, és még így is díjnyertes egy kép, szóval
5: nagy volt a lényeg.
6: Örültem, hogy a szoptatás népszerűsítő, vagy hát szemléletváltó projektben is állították ezeket a fényképeket. És ami még nehézség volt nekem, a 4 fal, mert bizony, amikor már az első hetek leteltek, akkor a férjem ugye reggel testig nem volt otthon. Hát jó, az öregek úgy átjöttek, segítettek, de én nagyon nehezen viseltem lelkileg, pláne korábban sötétezni, mikor jött a tél, mert Ati nyáron született. Ez így az első gyereknél volt nehéz, hogy elneveztem 4 fal szindrómának, hogy én azt éreztem, hogy nagyon bezárkóztam, magamnak való lettem, nem is kívántam már a végén társaságba sem menni, meg én nem mertem egyedül vele közlekedni, ha föl tudtam kötni, hanem mindig közösen toltuk a babakocsit, és úgy mentünk sétálni. Meg hát ugye kertes ház, tehát bármikor ki lehet vinni a babát, az anyukának jó, ha sétál. És akkor derült ki, hogy nekem bajom van, amikor egyszer csak valahova elmentem, és úgy hagyjam ott a babát, hogy ne legyen gond otthon senkinek vele. Úgy éreztem, hogy egy szükséges felelősség, hogy én csak úgy mehetek el otthonról, ha nem hagyok gondot magam után. Ezt most jól értsétek, de hogy ne legyen azzal gond, hogy utána elkezd sírni, nem tudják megvigasztalni, nincs otthon a cici, nincs itthon agya. Mikor mi számít? Úgy hagyjam ott, hogy tényleg alszik, pihen, jó a gyerek, és akkor egy-két órácskára valahova egyszer el tudtam menni, mikor legelőször el tudtam menni, akkor az olyan volt, mintha kivettek volna a kezemből 2 nehéz szatyrot, de addig nem éreztem, hogy nehéz. Tudjátok, amikor így megszokott, hogy így viszel a szatyrokat, és akkor jé, üres a kezem, és így majdnem el is esel, mert hogy hoppá, de könnyű lett, más a de nem tudom, milyen hasonlattal.
5: Amit hagytam otthon érzés jön elő.
6: Hát meg az egyensúlyérzéket, de most lelkiértelemben, hogy mindjárt felborulsz, olyan könnyű, a két kezedben nincs semmi. Nagyon különleges élmény volt, hogy baba nélküleges élmény volt, hogy gyerek programra 1-2 órára otthonról. És ahogy, hogy hoppá, akkor eddig mi volt velem, vagy mi volt a baj, de ki lehet ezt bírni, meg így visszatekintek, így semmit nem bánok meg, csak erre azért érdemes odafigyelni, hogy nem tudom, azért nagyon mélyre ne menjen az ember, ha sokáig nem megy sehova, úgy magában ne zuhanjon. Akkor jött
5: rá. Ha már lent említette ezeket a dolgokat, akkor az volna a kérdésem, hogy ti mikor hagytátok otthon először, vagy valaki mással először a kicsit?
4: Ez nehéz kérdés, mert így nem emlékszem. Hát ugye nyilván nekünk az egyik az volt, amikor a orvoshoz mentünk ebben a heggel, amit ugye újra össze kellett rakni. De hát ez egy szükséges kényszer helyzet volt gyakorlatilag. Az egy érdekes igaz, amikor az ember úgy megy el otthonról, hogy úgymond szórakozni, tehát nem ügyintézni, nem adminisztrációt csinálni, nem orvoshoz, hanem beülök egy barátnővel egy kávéra, vagy ilyesmi. Nem tudom, de emlékszem erre az érzésre, hogy úristen, most nincs velem, és olyan fura, hogy nem kell, meg már később több gyerekkel 500 fele figyelni. Tehát ez aki tényleg az úristen, üres lett a kezem hangulat, ez nagyon érdekes. Én egyébként úgy védekeztem ezzel az úgynevezett 4 fal szindróma ellen, hogy én csomószor volt, hogy áthívtam barátnőket. Tehát tudtam, hogy nekem könnyebb az, ha ők jönnek, ott kávézunk, sütizünk, bármi, de nem az, hogy most akkor elcuccolunk a gyerekkel valahova, olyan is volt. Volt egy nagyon jó ilyen babamama kávézó, azóta bezárt sajnos, ott volt, hogy tök jól el lehetett rakni a gyereket kúszni, mászni, mi meg ott itt beszélgettünk, kávéztunk, tehát ilyen is volt. Nyilván könnyebb egy belvárosban, vagy egy nagyvárosban, mint mondjuk egy kisebb településen, tehát ez tény és való. Nekem, ami nagyon eszembe jutott a Lencs élményéről, ez már később volt, de hát nyilván mindig volt kisbaba a családban. Most decemberben voltunk először a férjemmel úgy, csak egy éjszakát valahol egy ilyen kis hotelben, hogy lepasszoltuk úgymond a gyerekeket. Anyósom és a sógornőm vigyáztak a három gyerkőcre, amíg mi elmentünk egy ilyen egy éjszakára. Ezt még szülőnapomra kaptam, hogy akkor most ez az ajándék, és olyan érdekes volt, hogy ugye megérkeztünk ebbe a kis hotelszobába, és az első, nem tudom, fél óra, egy óra, teljesen ilyen készenlétben voltunk a férjemmel mind a ketten, hogy na, ki, mikor robbannak be a gyerekek, ki mikor mit borít le, mit pakol ki.
5: És a megszokás.
4: Igen, és most erre nem kell, igen, és most erre nem kell figyelni. Tehát, hogy most nincsenek itt. És az olyan fura érzés volt, hogy oké, akkor vegyünk le a készenléti állapotunkból. Aztán ez is sikerült, de olyan fura volt.
3: Lenti az előbb beszélt arról, hogy lelkileg mi az, ami terhelő volt számára, és én úgy gondolom, hogy ezt azért osztom meg, ami nálam történt, mert utána sok anyukától hallottam azt, hogy náluk is hasonlóan hatott ez a gyógyszer, amit most mondani fogok. Az őrzőben még írtak dopegitet, mert fölment a vérnyomásom, de ugye az normális, mert olyankor sokkot kap a szervezet. És ezt utána hagyták is, 4x egy dopegitet kaptam, hogy 3 hétig otthon szedjem. Én szedtem is, úgy, ahogy ezt mondták, úgy voltam vele, hát az orvosok nyilván jobban tudják, viszont az föltűnt mindenkinek, hogy nagyon sápat vagyok, és állandóan rosszul voltam, tehát nekem az első heteket azt töltötte ki, hogy én ettem 2 falatot, és már vizes törölköző a nyakamba, és mosdó, és nagyon-nagyon rosszul voltam. Alig tudtam a gyereket etetni, és ebből adódóan nem tudtuk, hogy pontosan mi a probléma. Azt hittem, hogy a kórházba esetleg összeszedtem valamit, mire aztán elkezdtem nézegetni a vérnyomásomat, az is följebb ment, viszont ami feltűnt, és nem figyeltem korábban a pulzusomat, viszont napközben is lement 50 alá jóval, éjszaka pedig 30-35-ig is lement.
5: Jézus!
3: És szerencsé volt ilyen szempontból, mert anyukám kardiológián dolgozik, így aztán egyből hívtam őt, és már telefonált is, be is hívta a főorvos urat, bemehettem, és megnézett szívultrahang, EKG, rám rokott egy 24 órás holtert, mondta, hogy hát igen, tényleg vannak lassulások, én felvetettem, bár tudom, hogy ezt nem szeretik az orvosok, de felvetettem, hogy én olvastam, hogy a dopegitnek lehet ilyen mellékhatása, hogy lassítja a húzust, illetve még depressziót is okoz egyébként. És mondta, hogy nem hiszi, hogy az lenne. Az orvosunk is azt mondta, a házi orvos, hogy nem hiszi, hogy ez okozta volna, de azért próbáljak leállni 3 nap alatt a gyógyszerről. Abba is hagytam, és ezek után egyszer csak össze-vissza elkezdett verni a szívem. Na, hívtam az orvost, teljesen pánikolva, hogy doktor úr, nem tudom, mi van, össze-vissza ver a szívem, és doktor úr tök normálisan fogyasztott valamilyen koffeines, valami energiaitalt, kávét, vagy hasonlót, mondtam, hogy nem. Jó, akkor tök nyugodtan igyom meg 2 pohár hideg teát, és majd szépen helyre fog állni, ez nekünk nagyon jó, mert a szinusz, nem tudom, ilyen csomó, most helyreáll. Oké, szépen nyugodtan megittem, és a doktor úr 4 óra múlva visszahívott, hogy jól vagyok-e már. És hát mondtam, hogy igen, jobban vagyok. Azt mondta a kardiológus, hogy ha ezek a lassulások nem fognak elmúlni, ha elhagyom a gyógyszert, akkor pacemaker kell. Olyan félelem volt bennem abban az időszakban, amikor is örülni kellett volna a babának, és én persze örültem is, de rettegtem attól, hogy egyáltalán láthatom-e fölnőni, mert ott volt a kisbabám, és teljes rettegésben voltam, hogy úristen, és nem tudtam vele foglalkozni, ez volt a legrosszabb, hogy foglalkoznom kellett volna vele, meg nyilván örültem neki, hogy ott van, de ettől függetlenül volt egy jó adag lelkismeret fúdalás bennem, hogy ahelyett, hogy most őt pelenkáznám, ehelyett saját magamat féltettem, úgymond, mert tényleg ilyen halálfélelem, mint abban az időszakban, soha nem volt ezelőtt. És ez egy jó nagy időszak volt, amíg ez tartott, mert utána kiváltott egy szorongásos pánik. Nem csak magamat féltettem utána, hanem a kisbabámat is, és nem egyszer volt ennek alapja, ugyanis volt olyan, hogy férjem éjszakás volt, a kisfiam 2 hónapos volt, anyukám ilyenkor nálunk aludt, mert mondtam, hogy én nem szeretnék éjszaka egyedül maradni a gyerekkel, és jól is tettem, mert nem tudom, hogy mi lett volna. Bejelzett a tampersznek, kivettem a kiságyból, égzésfigyelés, nem sírt fel, és nem, és semmi, és hiába. Felpattantam persze, kivettem, bármit csináltam, semmi, én mi lesz? Anyukám kiszta a kiságyból, és nem sírt a kezemből, és egyébként anyukám felt. Tehát ő mondta is, hogy hiába tudta, hogy mi lenne a teendő, de ő is bepánikolt. És nem szólt, hogy Peti, és egyre feszültebben, és ettől én is egyre feszültebb lettem. Végül bevizezte a fejét, gyorsan odaszaladt a mosogatóhoz, és akkor nagy nehezen felsírt az is semmi, és nem tudom, hogy mennyi időintervallum volt. Gondolom nem volt sok, de az nekem az örökké valóság volt. Én utána zokogtam, és nem tudtam aludni azon az éjszaka már semmiképpen, de utána hetekig úgy néztem a légzésfigyelőt, mint valami vércse. Úgy van az Angelcare, hogyha kimaradt 15 másodperc légzés, akkor van egy ilyen figyelmeztető hang, és további 5 másodperc, akkor pedig a riasztás. Van egy reklám, ahol ugyanaz a hang van, mint ez a figyelmeztető pitty. És ezt meghallom, a mai napig összerándul a gyomrom.
4: A légzésfigyelő nem is a kislányomnál, de a kisfiamnál volt, hogy besipult.
3: Bármit csináltam, semmi.
4: Volt. Tök érdekes, hogy én nem pánikoltam, mert aludt a gyerek, és hallottam, hogy lélegzik, besipolt az a vacak. Sokszor nem jók, nincsenek jó kalibrálva, kicsit arrébb mászik a gyerek, és besipol, úgyhogy én a végén már nem használtam, mert nekem nem kell ez a stressz. Én voltam a gyerek légzésügyelője, tehát úgy is hívtuk, hogy lopásgázló, mert mindig elfelejtettük kikapcsolni, amikor kivettük a gyereket.
3: Úgy én is hányszor jártam.
5: Lopásgázló. Végül is.
4: Úgyhogy ennyi szaljártam, úgyhogy kiveszem, végre elhelyezkedek szoptatásra, elkezd sipolni az a vacak, na mondom, el kellett-e, kikapcsolhatom. Úgyhogy főleg a harmadik gyereknél már belezúlva kiiktattam, mondom, én ezt ebben nem fogok én küzdeni. Én nekem egyre inkább ez a gondolkodásom, hogy minél több mesterséges dolgot iktassunk és hallgassunk az ösztöneinkre. Csak hát igen, amikor az ember már így be van paráztatva, akkor ez nagyon nehéz.
5: Meg más egy ilyen rossz tapasztalat után.
4: Így van, azért mondom, hogy ez megint teljesen más.
3: Igen, és én ezek után nem ismertem napközben a kiságyban altatni a kicsit légzésfigyelővel, hanem én a babakocsival. Én mindig ott voltam mellette, hason altattam, mert bukott mindig, hogy ugye kifolyjon a teljesen, nehogy megfulladjon tőle, és úgy feküdt a mélyben, hogy azt javasolták, hogy így váltogassuk a buksiját. És én úgy csináltam, hogy ilyen 5 percenként mindig ráraktam a kezem a kis hátára, hogy érezzem, hogy lélegzik.
4: Egyébként a legújabb kutatások azt mondják, hogy pont nem jó hasonlaltatni a csömű halál miatt.
6: Én az összeset.
4: Egyébként a első gyermekemet én is hasonlaltattam mindig.
3: Tényleg? Én okosítottam magam.
5: De és úgy mondta, a legújabb kutatások szerint.
3: Igen, a legújabb
5: akkor
3: kutatások.
5: Akkor még nem ez volt akkor az álláspont.
3: Úgy látszik, hogy ez volt az állás. Rengeteg pont, és mindent is, amit mondtak, hogy megelőzi a tévé használat, és mindent is próbáltam, cumit, mert ugye az a szoporreflexet erősíti meg, megtartja azt a légzést, ütemet, és a másik, ja igen, a védőnő, miután ez megtörtént, tudta, hogy milyen parás vagyok. És elmondta nekem, jaj, semmiképpen nem szabad köztünk altatni, már most vittek el rohanmentővel egy csecsemőt, és nem élte túl, éjszaka a szülei mellett aludt, és hát csecsemő halál reggelre nem ébredt fel, és hiába vitte el a rohamentő, ugye meghal. Ezek után aztán persze sokkal inkább, sokkal intenzívebben figyeltem, hogy még véletlenül se legyen probléma. Talán 8 hónapos volt a gyerekem, mikor már elmertem engedni a légzésfigyelőt éjszakára, és ami a legdurvább, ami a végén derült ki, miután abba hagytuk az Angelcare használatát, az az volt, hogy ugye az folyamatosan pittyegett egész éjszaka. Mármint ahogy vette a levegőt. És akkor derült ki, hogy azt lehet némítani.
5: Ezt így 8 hónap után sikerült. Igen, előfordul. Addigra már kellett az alváshoz.
3: Igen, és ugye azért én meg úgy figyeltem, mert ugye ahogy így pittyeng, ugye hallott, hogy veszi a levegőt, viszont a csecsemők hajlamosak nagyobb szünetet hagyni. És akkor megállt a pitty, én már készültem az ugrásra, és folytatódott. És ezt rendszeresen, és én már volt olyan, hogy tényleg annyira zombi voltam, mert egyszerűen nem aludtam napokig normálisan, hetekig. Nekem ami bevált, az a citromfűtea volt. Már a rövid távú hatása is nagyon jó volt, a hosszú távú meg hát valami szuper. Úgyhogy utána pedig el is hagyhattam egy, nem tudom, 2 hónap után.
4: Egyrészt ez szakmailag nem állja meg a helyét, tehát hogy nem lesz több csecsemő halál, ha a szülő mellett alszik a baba. Most kicsit a szakember szól belőlem. A babáknak természetes evolúciós igénye, hogy a szülő közelségét és az együttalvást is igénylik. Mivel a dzsungelben sem hagytad ott a másik faágon a gyereket, te meg átmentél máshova, tehát ez egy tök természetes igénye, és ha ott alszik melletted a baba, akkor te érzed az ő légzését. Ez csak, hogy így, ha már ilyen publikusan elhangzanak a dolgok, abszolút nincs avval semmi baj, ha valakinek úgy van, hogy mellette alszik a babája, és együtt alszanak. Én azt gondolom, az egy, első egy évben ez egy teljesen...
0: Hobby Rádió műsorajánló.
7: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
8: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
7: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a daluk.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Aj, akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Stabil a fővárosi agglomeráció ivóvízellátási rendszere. Továbbra is feszült a helyzet az Egyesült Államok és Irán között. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a

0: dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízitóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízitóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlanokból elmerült és a vízbe fulladt. A keszthelyi rendőrkapitányság eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni húszik által végrehajtott a tengerhajózást fenyegető támadásokra, közölte Donald Trump, amerikai elnök. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy húszi fegyveresek szerdán megtámadtak két szaúdi hajót. Ha ezt még egyszer megteszik, akkor azért az Egyesült Államok Iránt teszi majd felelőssé, ugyanis a húszik Irán megbízottjai, így Irán komoly katonai büntetés részesül, valamint természetesen maguk a húszik is, írta. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, a szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
2: Csak szeretnénk.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: Férre a csajos, hisztis, úgy jut a hírekkel. Kezdődik a Teremtés koronája. 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli. Ami a férfiakat érdekli.
6: Köszöntöm Önöket. Bizonyára mindenki hallotta már a szerelem első látásra kifejezést. Ez azonban egy amerikai pszichiáter szerint nem csak hogy nem létezik, de az ebbe vetett hit lehet a felelős a boldogtalan kapcsolatok és a rossz házasságok nagy részéért. Ukrajnában tiltanák a pornográfiát, a kecskeszexet nem. Örök kérdés, hogy félrelépés esetén érdemes-e megosztani a partnerrel, hogy félrecsúszott valami, vagy jobb hallgatni mindörökre. Egy felmérés során kiderült, hogy a megkérdezett nők 25%-a bevallottan félrelép a nyári vakáció alkalmával. Azok a fiúk, akiknél megtalálható az úgynevezett harcias gén, azok gyakran kerülnek be bandákba, és a többieknél sokkal erőszakosabbak lehetnek. Csak a mértékletes alkoholfogyasztás segít megelőzni az epekövet, tehát az epekő kockázatára hivatkozva nem lehet nyakra főre alkoholizálni. A hiperaktív gyerekek szülei nagyon nagy gondban vannak a nyári szünet idején. Egy nemzetközi kutatás meglepő adata viszont, hogy nem csupán a szex csúcsa a kielégülés, hanem boldogságunk és elégedettségünk fontos eszköze is az orgazmus.
1: Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantálem, esküszöm.
9: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Ez a Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Egy amerikai pszichiáter szerint nem csak, hogy nem létezik szerelem első látásra, de az ebbe vetett hit lehet a felelős a boldogtalan kapcsolatok és rossz házasságok nagy részéért. Gordon Livingston szerint ostobaság azt hinni, hogy megtaláltuk az igazit csupán egy lopott pillantás vagy félmosoly alapján. Képtelenség ezt megítélni addig, amíg meg nem ismerjük az illetőt, nyilatkozta Livingston. Természetesen az első találkozás során kialakulhat valamilyen vonzalom a felek között, de ezek a kémiai ingerek gyakran becsapnak minket. Livingston állítása szerint a társadalom általánosan elfogadott szépségmodelljeinek igyekeznek megfelelni az emberek, ez pedig megnehezítheti az objektív párválasztást. A szép külső gyakran megtévesztő lehet, és a belső tulajdonságok nem mindig vagy csak túl későn kerülnek megismerésre. Ezért lehet manapság annyi rossz házasság és megromlott kapcsolat. Hogyan szeressünk című könyvében Livingston megpróbálja megfejteni a hosszú távú boldog kapcsolatok titkát, ami szerinte az, hogy megtaláljuk azt az embert, aki a 10 alapvető erény legtöbbjét birtokolja. Ez a 10 alapvető erény a kedvesség, optimizmus, bátorság, hűség, tolerancia, alkalmazkodó képesség, szépség, humor, őszinteség, intelligencia. Fontos, hogy a hozzánk illő embert válasszuk, és ne később kezdjük megoldani a különbözőségből fakadó problémákat. Sokak szerint a különbségek alkalmazkodó képességgel és szeretettel elsimíthatók, ez azonban mind megelőzhető, ha olyan embert választunk társnak, aki hozzánk hasonlóan gondolkodik. Az emberek persze képesek változtatni viselkedésükön, de az igazság az, hogy személyiségünk a 20-as éveink elejétől kezdve viszonylag stabil, ezért senkitől sem várhatunk óriási változásokat. A szerző szerint a szerelem tudatos kell, hogy legyen, hiszen ha nem az, akkor nem több egy egyszerű kémiai reakciónál. Tudatossággal sok későbbi problémát megsporolhatunk magunknak és partnereinknek is. Komoly vitát váltott ki Ukrajnában a parlament által a napokban elfogadott új törvény, amely szerint jelentős pénzbírsággal, sőt akár több éves szabadságvesztéssel büntethető a pornográf jellegű alkotások, ábrázolások és tárgyak birtoklása és terjesztése. Ha Viktor Juscsenko ukrán elnök aláírja a jogszabályt, akkor a pornográfiával kapcsolatos visszaélésekért a bíróság $100-tól $250-ig terjedő összegnek megfelelő pénzbírságot, valamint 6 havi elzárással vagy 3 év szabadságvesztéssel járó büntetést szabhat ki. Amennyiben az ukrán hatóságok komolyan veszik az új törvény betűjét, akkor nagyon könnyen rács mögé kerülhet például az is, akinek az ágya alatt mesztelen női fotókat tartalmazó Playboy magazint, vagy a házi moziában erősen erotikus filmet találnak, írta a for-ua.com internetes ukrán hírportál. Az eredetileg a gyermekpornográfia büntetésének szigorítását célzó törvénybe egyebek mellett olyan kitételek is bekerültek, írta a hírportál, mint a tudatlanságot, a szülőkkel szembeni tiszteletlenséget, a testi vagy szellemi fogyatékos emberek megalázását propagáló sajtótermékek birtoklása, ami 6 évnyi börtönbüntetést is maga után vonhat. Sőt, a jogszabály büntetni rendeli a közerkölcsöt sértő, erotikus vagy szexuális tartalmú termékek forgalmazását, ilyen jellegű bemutatók vagy műsorok szervezését, lebonyolítását, ami egyet jelent egyebek mellett a striptease és a sajtóban közölt erotikus képek betiltásával. A törvény egyik beterjesztője a szókimondásáról ismert Gennadij Moszkál honatya, Kárpátalja volt kormányzója, a jogszabály körül kialakult vitával kapcsolatban az internetes kiadványnak kifejtette. Az egész nem más, mint vihar egy pohár vízben. Az emberek ugyanis nem olvasták el figyelmesen a paragrafusok szövegét, csak egy szót, a pornográf anyagok birtoklását ragadták ki a környezetéből, ám a folytatásában ott van, hogy másoknak történő bemutatás céljából. Nem törünk a normális, felnőtt emberek szexuális szabadságára. Nem arról van szó, hogy valaki ne tarthatna magának otthon kecskét azért, hogy közösüljön vele. Csak tegye és váljon egészségére, ha ez az egyetlen öröme, jegyezte meg az ukrán honatja.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: hadteremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Örök kérdés. Őszinteség vagy hallgatás a jó módszer félrelépés esetén? A félrelépéseknek kis milliónyi variációja van, hisz lehet egyéjszakás vagy hosszabb ideig tartó viszony, lehet ismeretlennel vagy idegennel, és lehet azt gondolni, hogy a tényen nem változtat, hogy kivel és mennyi ideig tartott, de általában ez nem igaz. Nagy kihívást jelent mindenki számára, ha úgy érzi, hogy a kis kalandról vagy a hosszabb ideig tartó párhuzamos kapcsolatról informálja a kedvesét, csupán a közös bizalom fenntartása érdekében. Az elhatározás előtt azonban gondold végig komolyan újra, hogy valóban jó megoldás-e megosztani ezt az információt szerelmeddel. Amennyiben úgy érzed, hogy soha többé nem fordulhat elő veled ez a végzetes hiba, és nem tud senki másról a környezetedben, úgy érdemes inkább a hallgatás köntösét magadra ölteni, mert teljesen összeomolhat a kapcsolatod őszinteségednek köszönhetően. A hallgatást azonban csak akkor választ, ha bírsz a lelki ismereteddel, és nem a megcsalásod ténye lebeg mindig a szemed előtt, amikor együtt vagy a kedveseddel. Dönthetsz úgy is, hogy a kölcsönös bizalom sokkal fontosabb, mint egy áthisztizett éjszaka, és kiteregeted a szennyest, azaz beavatod a kedvesed. Ennek oka természetesen az is lehet, hogy félsz, hogy mástól hallja vissza, azonban ha más is tudja a baráti körötökből, úgy valóban jobb megoldás, ha te közlöd vele a tényt, hogy csúnyán felszarvasztad. Fontos szem előtt tartanod, hogy mikor mondod el neki az igazságot, hisz a teljes kapcsolatotok megmentése múlhat ezúttal az időzítése. Amennyiben a kedvesednek nehézségei vannak a munkahelyén, vagy épp összeveszett a barátnőjével és lelki támaszra volna szüksége részedről, úgy várj pár napot az információval, azonban ne húzd túl sokáig, mert minél többet vársz, annál nehezebb lesz az igazság. A pillanat, amikor belevágsz a hosszú beszélgetésbe, nem kell, hogy túlontúl előkészített legyen, és semmiképp ne szex utánra időzítsd, mert könnyen a küszöb előtt találhatod magad, alsógatya nélkül. Ne légy extrán kedves vele a tényközlés előtt, mert akkor azt fogja hinni, hogy megbocsátását kedvességeddel próbálod megvásárolni, ami úgy szintén nem jó ötlet. A beszélgetés előtt érdemes felkészülnöd a legrosszabbra, azaz arra, hogy máshol kell töltened az éjszakát, mert kedvesed egy ideig vélhetően nem akar majd látni. Minden nő másképp reagál az ilyen hírre, van, aki hisztít és patáliát csap, van, aki csendes magányba vonul vissza, és van, aki egyszerűen csak revánsot akar. Minden esetre egy jó barát kanapéjára véletlenül szükséged lesz. Az igazság pillanatában próbálj meg empatikus lenni kedveseddel, és ugyanakkor biztosítsd arról, hogy örökre megbántad a félrelépést, és soha többé nem fog újra előfordulni veled. Alapvetően a nők úgy gondolják, hogy ha valaki egyszer megteszi, legközelebb is megfogja, de mégis 50-50% az esélyed arra, hogy megbocsát. Amivel azonban tisztában kell lenned, hogy a megbocsátás csupán egyszeri. Az előfordulhat, hogy egyszer elnézi, hogy megcsaltad, de biztos lehetsz abban, hogy a második alkalommal a kapcsolatotokkal fogsz fizetni hűtlenségedért és őszinteségedért. Egy felmérés során kiderült, hogy a megkérdezett nők 25%-a bevallottan félrelép a nyári vakáció alkalmával. A nők minden gátlásukat maguk mögött hagyva féktelenül flörtölnek és még akár messzebbre is elmennek a nyaralás alkalmával. A céda nők fele azonban nem is egy pasival, hanem többel is összeáll a pihenési idő alatt. A megkérdezett nők egyharmada bevallotta, hogy nem egy, hanem két pasassal osztotta meg az ágyát ugyanazon nyaralás alkalmával. A legmegdöbbentőbb aránya flörtölésről szól, hiszen egy hatoda a megkérdezetteknek bevallotta, hogy hárommal vagy ennél több férfival flörtölgetett. A nyaralás alkalmával kialakuló szexuális viszonyokból csupán 1%-ra derül fény otthon, így elég kicsi a kockázata a nők oldaláról, hogy a lebukás esélye megkeserítse a rövid, de élvezetes nyaralással egybekötött szexet. Azonban nem csak a nők kacsingatnak félre a nyaralás során, hanem a férfiak is, és az arány nagyjából ugyanakkora, mint a nők körében. Pont ezen okból kifolyólag a megkérdezett nők elmondták, hogy sokkal jobban szeretnek pár nélkül maradni a nyári hónapokban, mert így nem veszélyezteti őket a megcsalás lehetősége. A meglepő, hogy a nők ilyenkor nem másik nyaraló férfiakat választanak partnernek, hanem sokkal inkább a kiszolgáló személyzet tagjai, vagy éppen az idegenvezető közül választanak játszópajtást maguk mellé. A nők a vakáció ideje alatt sokkal aktívabbak szexuálisan, mint az év bármelyik másik időszakában, így az 1-2 hét alatt napi 3-szor szeretkeznek alkalmi partnerükkel vagy partnereikkel. A legmeghökkentőbb adat, hogy a nyaralás alatt a biztonságos szexhez való ragaszkodásuk is minimálisra csökken, így csupán 60%-uk használ óvszert ebben az időben. A megkérdezettek 50%-a nem aggódott a szexuális úton terjedő betegségek megszerzésétől, de ahhoz ragaszkodnak, hogy a szex kényelmes keretek között jöjjön létre. A felmérésben megkérdezettek a nyaralás alatti kalandokat tartják a legromantikusabbaknak. Azért, hogy a fiúk valamilyen erőszakos utcai bandához csatlakoznak, általában a környezetet és a lehetőségek hiányát szokták okolni. Egy új vizsgálat szerint azonban a magyarázat legalábbis részben a génjeinkben rejlik. Azok a fiúk, akiknél megtalálható a monoamin oxidáz A gén, rövidítve MAOA, azaz a harcias gén, nemcsak hogy gyakrabban kerülnek be bandákba, de igen erőszakosak is lehetnek, a többieknél hajlamosabbak a verekedésre és a fegyverhasználatra is. Bár a bandákat általában szociológiai fogalomként tárgyalják a kutatók, a Floridai Egyetem Kriminológiai Intézetének munkatársai kiderítették, hogy a MAOA gén bizonyos variánsai jelentős szerepet játszhatnak abban, hogy valaki tagja lesz egy ilyen erőszakos közösségnek. A korábbi kutatások a kis aktivitású MAOA variánsokat számos antiszociális viselkedéshez kötötték, a mostani vizsgálatunk pedig megerősíti, hogy ezek a variánsok előrejelzői is lehetnek a bandatagságnak, mondta Kevin M. Beaver, a kutatás vezetője. Sőt, azt is megállapítottuk, hogy ennek a génnek a variánsai még az erőszakosság és a fegyverhasználat terén is különbséget jelentenek. A kutatók több mint 2500 tizenéves fiú DNS-ét és életvezetési adatait vizsgálták. A MAOA gén a hangulattal és a viselkedéssel összefüggő dopamin és szerotonin szintjére hat. Bár a vizsgálatban mind fiúk, mind lányok részt vettek, a hajlam a fokozott erőszakosságra csak a génvariánst hordozó fiúknál jelent meg. A lányokra nem sok hatással volt. Ennek valószínű oka az, hogy ez a génvariáns az X kromoszómán helyezkedik el, és a lányoknál a másik X kompenzálja, de a fiúknál az Y-on nincs, ami szemben álljon vele.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Ismert, hogy az alkoholfogyasztás természetesen csak a mérsékletes segít megelőzni az epekövek kialakulását. A Norfolk és Norwich Egyetemi Kórház gasztroenterológusai dr. Andrew Hart vezetésével első ízben vizsgálták meg, hogy miként befolyásolja az elfogyasztott alkohol mennyisége ezt a jelenséget. A kutatók egy kérdőív segítségével mérték fel 25.639 férfi és nő táplálkozási szokásait, ezen belül az alkoholfogyasztás mértékét és gyakoriságát is, majd 10 éven keresztül kísérték figyelemmel a résztvevők egészségi állapotának alakulását. A vizsgálat végére 267 alanynál alakult ki epekövesség. A kutatócsoport megállapította, hogy azoknál az alanyoknál, akik napi 2 brit egységnek megfelelő alkoholt fogyasztottak, 1 brit egység 8 g alkoholt tartalmaz, azoknál az egyharmadával csökkent az epekő kialakulásának kockázata. Heti lebontásban vizsgálva, minden egyes elfogyasztott alkohol egység 3%-kal csökkentette a kockázatot. Dr. Hart szerint eredményük segítheti az orvosokat abban, hogy betegeiknek megfelelő alkoholbevitelre is vonatkozó diétás tanácsokat tudjanak adni a hatékony megelőzés érdekében. A kutató arra is felhívta a figyelmet, hogy az alkoholfogyasztás túlzásba vitele esetén olyan egészségkárosodások alakulhatnak ki, amelyek mellett az epekövesség eltörpül. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint a 20. életévüket betöltött felnőttek részére az elfogadható alkoholfogyasztás napi mennyiségének felső határa maximum 40 g tiszta szesz. A statisztikák szerint az említett mennyiség rendszeres napi fogyasztása 25 év múltán sem okoz alkoholos májkárosodást. És hogy minek felel meg ez a 40 g tiszta szesz? 1 deciliter viszkinek, 4 deciliter bornak és körülbelül másfél üveg sörnek. Ez az érték a felső határ, vagyis nem arról van szó, hogy ennyi lenne a feltétlenül ajánlott, hanem arról, hogy ez még nem hat károsan. Ugyanennyi ideig naponta 40-80 g közötti alkohol elfogyasztása már nagy valószínűséggel a máj zsíros elfajulását okozza, illetve alkoholos májgyulladást vált ki. Naponta 80 g-ot meghaladó alkoholfogyasztás esetén májzsugor alakulhat ki az esetek 20-30%-ában. Ez naponta 2 decinél több viszki, 8 deciliter bor, 3 üveg sör, vagy az ezt meghaladó mennyiségek. Ezt az alkohol mennyiséget sajnos igen sokan elérik és túl is lépik. Egészséges, megfelelően táplálkozó férfiaknál a mérsékelt ivás mennyisége napi 30 g, a nőknél pedig 20 g fogyasztást jelent. Célszerű lenne hetente 2 teljesen alkoholmentes napot tartani, ebben az esetben az előbb említett értékek férfiaknál 150, nőknél pedig 80 g-ra csökkennek. Különböző vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy az egészséges, 40 év feletti férfiaknál és a változó korban lévő nőknél napi 10-20 g alkohol csökkentheti a szívkoszorú érbetegségek kockázatát. A kutatók ezekben a vizsgálatokban napi 1 deciliter vörösbor ivására utalnak. Ismert, hogy a vörösborban található antioxidáns hatású polifenolok és flavonoidok megakadályozhatják a koleszterin lerakódását az erek falán.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

Mosolyog a nap, nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld mező.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: A hazai hiperaktív gyermekek és szüleik egyharmada nem is találkozik a megfelelő szakemberekkel életük során. 10 gyermek közül átlagban csak 4 jut el a diagnózisig, de közülük is csupán 2 gyermek kap ellátást, szüleik még így is tanástalanok maradnak. A szülőknek szóló célzott és speciális életvezetési tanácsokról szinte senki sem gondoskodik, hogy mi a hiperaktív gyermekek szüleinek a feladata a nyári szünetben, amikor a gyermekek egy része megfelelő felügyelet nélkül marad. Ezzel kapcsolatban azt javasolhatom, aki teheti, menjen fel az internetre, meglehetősen sok hasznos tanácsot találhat. Mivel a tanév 10 hónapjában megszokott napi szokásrend teljesen felborul a nyári szünet alatt, a hiperaktív gyermekek hamar elveszthetik a már meglévő minimális rutinjukat, így fokozottan veszélyeztetettekké válnak, megnő a balesetek kockázata, lakó- és gyermekközösségekből pedig sok esetben kirekesztődnek. Az érintett gyermekek szülei már a nyári szünet előtti hetekben egyre tanástalanabbak és stresszesebbek lesznek, természetesen nem vehetnek ki 10 hét szabadságot, holott csemetéjük szinte napi 25 órás menedzsmentet igényelnének. Néha a lakókörnyezetük és a rokonok fokozott visszautasításával is számolniuk kell. A nyári szünet során a hiperaktívak szétesnek. Így a nyár végére viselkedési szokásaik szélsőségessé válhatnak, pedig szeptemberben rájuk is új óvodai és iskolai év vár. Napjainkban az elhízás világméretű problémát jelent, és a fejlett társadalmak lakosságának jó részét érinti. A felnőttkori kövérség kutatása mellett azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap a gyermekkori elhízás okainak feltérképezése, hisz a későbbiekben kialakuló súlyfelesleg az eleve adott genetikai hajlam mellett nagy mértékben függ a gyermekkori étkezési szokásoktól is. A 21. században a szülők különösen sokat tehetnek azért, hogy a felnövekvő nemzedék fizikailag és pszichésen is egészséges legyen. Az elhízás népbetegség, amely nem csak a felnőtteket érinti. A szépségideál nagyon sokat változott a történelem során. A 21. század a Rubenzi kerekdett formákat felváltotta a vékony, karcsú, kisportolt és egészségesen élő felnőtt képe, amely a médiumokon keresztül folyamatosan azt sugározza a mindennapok embere felé, hogy a boldogság alapfeltétele a soványság. Ennek ellenére számszerűsített tények igazolják, hogy az elhízottak aránya a jóléti társadalmakban folyamatosan nő. Így világszinten egyre komolyabb problémát jelent a túlsúllyal és a túlsúly által közvetve okozott betegségekkel való megküzdés. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a világon több mint 1 milliárd elhízott ember él. Az Egyesült Államokban például minden harmadik felnőtt és minden negyedik gyerek, míg Európában a felnőttek közel fele, a gyerekek 1/5 számít túlsúlyosnak. A Magyar Nemzeti Szívalapítvány adatai szerint hazánkban a felnőtt lakosság 37%-a túlsúlyos, 23%-a elhízott, a gyermekkori túlsúly aránya pedig 15-20%-ra tehető. Az elhízás olyan betegségek kialakulásához vezethet, mint például a cukorbetegség, a keringési rendellenességek, valamint a magas vérnyomás, amelyek jelentős mértékben megnövelik nem csak a felnőttkori, de a gyermekkori halandóságot is. A felnőttkori elhízás okai egyrészt a hajlamosító genetikai faktorokban, másrészt viszont a környezeti tényezőkben és a gyermekkori étkezési szokásokban keresendők. A szülők túlsúlya, betegségei, a terhesség lefolyása, a születési súly, az újszülött táplálásának módja és főleg a szülők által közvetített táplálkozási minták mind-mind hatással vannak arra, milyen súlyú felnőttek lesznek utódaink. A gyermekek és a fiatalok körében népszerű gyors éttermi koszt, a sok nassolás, az édességek és az üdítőitalok túlzott mértékű fogyasztása, a napi szinten aránytalanul sok televízió és számítógép előtt töltött óra, a mozgásszegény életmód, valamint a reklámok indirekt hatásai pedig csak súlyosbítják a helyzetet. Az elhízás genetikai hátterében rendszerint egy vagy több gén hibás változata áll, amelyek növelik az esélyt a túlsúly kialakulására. Bár a közelmúltban több olyan génváltozatot sikerült azonosítani, amelyek kapcsolatban állhatnak az elhízással, ezek csupán a betegségre való hajlamot növelik, tehát az ilyen génekkel rendelkező személy nem feltétlenül lesz ténylegesen is elhízott. Megfelelő táplálkozással, aktív életmóddal és egy kis odafigyeléssel nagy mértékben ellensúlyozhatók a hátrányosabb genetikai adottságok. Az elhízás egy másik részében nem a genetikai, hanem hormonális okok felelősek a súlyfeleslegért. A hipotalamusz, mint vegetatív idegrendszeri központ, a teljes hormonális rendszer irányító szerve. Rendellenes működésekor egyaránt felléphet az éhségérzet vagy a tehetségérzet hiánya, ami kóros alultápláltsághoz vagy kövérséghez vezethet. Összességében azonban elmondható. A túlsúly kialakulásában a legnagyobb szerepet mégis a helytelen életmód játsza. Az eddigi felmérések igazolták, hogy azokban a családokban, ahol az egyik szülő elhízott 40%-os, ahol pedig mindkét szülő súlyfelesleggel küzd, ott 80%-os az esély rá, hogy gyermekük is elhízott lesz.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez a Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Ima egy nemzetközi kutatás meglepő adatai, nem csupán a szex csúcsa a kielégülés, boldogságunk és elégedettségünk fontos eszköze is az orgazmus. Szükségünk van a szexuális kielégülésre ahhoz, hogy igazán jól érezzük magunkat a bőrünkben. A párkapcsolatban élők lelkileg is sokkal közelebb kerülhetnek kedvesükhöz akkor, ha rendszeresen eljutnak a csúcsra, ez derült ki a Gyurex Nemzetközi Szexuális Jóllét kutatásából. A felmérés során 26 országban 26.032 embert kérdeztek meg arról, hogy mennyire tartják fontosnak az orgazmust, és hogyan élik meg ezt a semmihez sem hasonlító csodás érzést. Megdöbbentő adatok kerültek napvilágra. A nemzetközi eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezett férfiak 63, a hölgyeknek pedig csupán 32%-a elégül ki majdnem minden alkalommal. Az viszont nem kétséges, hogy akik rendszeresen elérik az orgazmust, azok 58%-a elégedett a szexuális életének érzelmi oldalával is, ám azok közül, akik ritkábban jutnak a csúcsra, csupán 29%-a érzi ugyanezt. Hölgyeim és uraim, büszkék lehetünk magunkra, már ami a magyarok szexuális teljesítményét illeti. A hazánkban is elvégzett felmérés szerint ugyanis honfitársaink sokkal jobbak az ágyban, mint más országok lakói. Nézzük a számokat. A magyarok 70%-a minden vagy majdnem minden egyes szeretkezéskor elér párjával a csúcsra. A megkérdezett férfiak közel 90%-a minden szeretkezéskor kielégül, ezzel szemben a nők csupán 53%-a mondhatja el ezt magáról. Meglepő, de az eredmények ellenére a teremtés koronái hiába elégülnek ki, csupán 66%-uk érzi boldognak magát az együttlétek során. A megkérdezett hölgyek közel fele viszont annak örülne jobban, ha kicsit több figyelmet kapna a párjától a szeretkezések alkalmával. De vajon mennyire tartják fontosnak hazánk fiai azt, hogy partnerüket az egekbe röpítsék? Nos, a felmérésben erre is fény derült. A válaszadók 75%-a érzi fontosnak, hogy kedvesét minden alkalommal a kék birodalmába kalauzolja. Az orgazmus elérésére az olaszok, a spanyolok, a mexikóiak és a dél-afrikaiak képesek leginkább, és őket követik a brazilok. A sor végén kullogó japánok 27%-kal még mindig előrébb járnak a sereghajtó kínaiaknál és hongkongiaknál, akiknek csupán 24%-a jut el a csúcsra. És három tanács, amitől még tökéletesebb lesz az együttlét, nem az én tanácsaim, szakembereké. Az egyik legfontosabb, töltsünk még több időt kettesben kedvesünkkel. A felmérés eredménye szerint még azok is több meghitt pillanatot szeretnének, akik gyakran jutnak el a csúcsra. Adjuk meg a módját az összebújásoknak. A masszázzsal óriási sikert lehet aratni az ágyban, ezt a számok is jól mutatják. A gyakori orgazmust elérők 67%-a él a testi érintés erejével, míg azok közül, akik ritkábban jutnak a csúcsra, csupán 51%-uk mondhatja el ugyanezt. És végül egy kis időhúzás óriási beteljesülést okozhat, így érdemes hosszabbra nyújtani az előjátékot. Azok ugyanis, akik teljesen elégedettek az orgazmusukkal, általában 3,9 perccel többet töltenek pettingeléssel, mint azok, akik ritkábban mondják maguknak azt, hogy ez bizony jó volt.

0: Kedves hallgatóink, eddig tartott mai magazin műsorunk, ha tetszett önöknek, keressék a jövő héten is. Bot György műsorát, a Teremtés koronáját hallották. A viszont hallásra!
1: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: pontosidő.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikusok vagyonosodását, letartóztatták Hankó Balázs volt kabinetfőnökét is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartásban élők adataiba, jelezte, hozzátéve. Az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezető kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinetfőnöke lehet az a személy, akit hetedikként vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy egy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy egy hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárási jog ellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, a szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális zenét.

0: navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90 a mikrofonnál.
4: Nagyon kellemes és nosztalgiában gazdag. Következő egy órát kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, és minden elmúlt évtized kedvelő. Jó hírem van az önök számára, hiszen már is idézzük az elmúlt évtized felejthetetlen zenéjét, vagyis már is jön a Nekem 90, tudják, a legjobb multidézés. Velem, Szommer Gáborral. A következő egy órában 12 remek felvétel az elmúlt évtizedből. No meg, ne felejtsük el a magyar gyöngyszemeket, és ma sem maradhat el. Egy akkor és most. Tudják, amikor meghallgatjuk, hogy akkor milyen volt, és hogy most milyen egy fantasztikus énekes. Hamarosan belevágunk tehát a lecsóba. Már is itt van a kezdésben egy svéd number one pop dance csapat. Nagyon-nagyon szerettük őket a 90-es években. 1993-ból érkezik az Army of Lovers és az Israelim, aztán pedig ugyanebből az évből You Bring on the Sun, nem sokára a London Beat is a húrokba csap, itt a Nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: A 90-es évek szinte összes a legjobb felvételét felvonultatja a Nekem 90, természetesen nem ezen egy órában, hanem minden héten egy órában 12 dalt ebből a nagy, hatalmas csokorból elevenítünk fel, ami pedig a folytatást illeti, nem sokára egy kicsit felturbozzuk majd az ütemet egészen magasra, és jön majd az Alphaville klasszikusának 92-es feldolgozása, ez már bizony a rave kategóriájából, tudják, ami nagyon-nagyon gyors és nagyon-nagyon bulizós, az interaktív és a Forever Young 92-ből, előtte azonban egy nagyon vicces című és nagyon jó zene, Max, ne szexelj az ex-emmel, ez angolul jobban hangzik még hozzá, úgyhogy Max, don't have sex with my ex. 1995-ből ez már az erotik, itt a Nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió.
1: Már is megérkeztünk a mai multidézés akkor és most részéhez, és ma is egy kicsit kivételt fogunk tenni, hiszen az akkor részben egy kicsit régebbi dalt fogunk meghallgatni, viszont a mostnál természetesen nem kell aggódni, nagyon-nagyon friss 2009-es dal fog érkezni. Méghozzá egészen Alabamáig utazunk vissza, 1949. június 20-áig, ugyanis ekkor született az amerikai Oscar és Grammy díjas énekes és dalszövegíró Lionel Brookman Richie Jr. 1984-ben pedig egy olyan dal született, amelyet mindmáig imádunk és előszeretettel játsszák a rádiók. Egy nagyon karakteres és szívhez szóló nóta. No, hát kérem szépen, igaz, nem 90-es évek, de szerintem ezt elnézhetjük. 1984-ből érkezik Lionel Richie akkorja, méghozzá a Hello-val, aztán pedig, hogyha jól számolunk, 25 év elteltével hallgatjuk az újdonságot, ugyanis hasonló címmel Lionel Richie 2009-ben egy vadonatúj nagylemezzel jelentkezik. A Just Go az akkor és most van 2009-ből. Itt a Nekem 90 Lionel Richie akkor és mostjában.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Fantasztikus legendák után pedig nem kisebb nevekkel megyünk tovább most már a hazai élvonalból, és tudják, egyetlen nekem 90-ből sem hiányozhatnak a magyar gyöngyszemek. Hogyha 90-es évek parti, illetve buli hangulatát említjük, illetve hát idézzük, szerintem, hogyha egy csapatról beszélünk, akkor mindenkinek egyetlen egy biztosan, hogy eszébe kell, hogy jusson, és nem ártana, hogyha mondjuk ez az első említésre méltó csapat lenne, ez pedig nem más, mint a Soho Party. Ők bizony már 1989-ben megalakultak, és 93-ban csatlakozott hozzájuk egyébként a csapat legsikeresebb és nagyon nagy sikerre vívő énekesnője Betty Love egyébként. Ezzel egy páratlan sikersorozat vette kezdetét, első sikerük a Miért nincs nyáron hó című dal volt, amelyet egyébként az Animal Cannibals írt számukra, és az FLM Megdöglöm érte című albumán jelenhetett meg. Ezt olyan sikerdalok követték, mint a Gyere táncolj, a Délislány, a Balatoni nyár, a Száj. Az együttes fennállása során több mint 200 000 lemezt adott el, több arany és platina lemezt kiérdemelve ezzel. Számos hazai díjat is kiérdemeltek, köztük a Bravo Auto díjat, végül pedig 1998. december 31-én oszlottak fel. Mi egy 1994-es fantasztikus dalt hallgatunk pont az előttről, még amikor Betty Love lett volna az énekes, szóval még az előző énekesnő énekli, a Gyere táncolj című mega opuszt. Aztán pedig már az ezredfordulóra fogunk elutazni, méghozzá egy szegedi illetőségű csapat jön majd a Nekem 90 folytatásában. A 2000-es évből a Volvox féle tapsot hallgatjuk nem sokára, itt a Nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Igazi felejthetetlen legendák az elmúlt évtizedből, vagyis a 90-es évekből, de néha azt is elkövetjük, hogy egy picit előbbről, hiszen ez is néha azért belefér bőven itt a múlt idézésben. Egészen Ausztriáig utazunk el a következő jó pár percben, és ebből már nagyon-nagyon sok mindent elárultam, hiszen Ausztriának, hát valljuk be, nem sok világhírű énekesre termett. Viszont 1957. február 19-én Bécsben látta meg a napvilágot eredeti nevén Johann Hölzel, de szerintem így annyira nem mondok sok mindent, csak is a fanatikus zenet barátoknak. Viszont hogyha azt mondom, hogy Falco, hát így már mindent elárultam. Falco zenei tehetségére már korán fényderült, negyedik születésnapjára zongorát kapott ajándékba, 5 éves korában pedig megállapították róla, hogy abszolút hallással rendelkezik. Szóló karrierjét 1980-ban kezdtem, amikor is 3 lemezről szóló szerződést írt alá az egyik kiadóval. Művész nevének eredete egyébként egy rövid, Nyugat-Berlinben töltött időszakára vezethető vissza. 1985-ben átütő sikert ért el a Rock Me Amadeus című dallal, amelynek alapötlete a klasszikus osztrák zeneszerző Wolfgang Amadeus Mozart zenéjéhez való visszanyúlás volt, és amelyet az Oscar-díjas Amadeus című film tett világhírűvé. A szám az első olyan német nyelvű dal volt egyébként, amelynek sikerült felkerülnie az amerikai slágerlisták első helyére. Falco 1996-ban áttette székhelyét a Dominikai Köztársaságban, ebben az évben jelent meg a Naked című kislemeze, az utolsó, amelyet még megélt. 40 éves korában autóbalesetet szerzett, fejsérülésébe halt bele, Puerto Plata üdülőhelyen a Dominikai Köztársaságban, miután sportterepjárója egy autóbusszal ütközött össze, vérében rendkívül magas alkoholszintet mértek. Egy 1985-ös fantasztikus dal Falco legnagyobb dalai közül, ez mindjárt a Genie, aztán pedig 1993-ba utazunk, és a fantasztikus rocker Joe Cocker érkezik nem sokára a Summer in the City-vel, itt a Nekem 90-ben.

0: Rubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Hölgyeim és uraim, fáj az én szívem, nagyon fáj. Természetesen azért, mert egy újabb multidézés végére érkeztünk el. Viszont örül egyben azért, mert egy hét múlva, bízva abban, hogy újra itt lesznek velem, én nagyon fogok készülni remek felvételekkel a következő Nekem 90-re is. Én két dallal köszönöm meg az elmúlt egy óra igen megtisztelő figyelmét, méghozzá a Bellini-féle Brazillel 2000-ből. Nem sokára előtte azonban egy fantasztikus opusz 91-ből, a KLF és a Last Train to Transcentral. Én ezzel köszönöm meg, hogy velem töltötték az elmúlt egy óra hosszát. Örülök, hogy együtt idéztük fel a minket igen szép zenékkel elárasztó 90-es évek felidézését. Szommer Gábor búcsúzik Önöktől. Legyen szép a napjuk, viszont hallásra!

0: jobbi rádió!
1: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök összcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, a szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Kezdjük két órás hír összefoglaló magazin műsorunkat. Ma július 24-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 25 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a nyári napon Kinga és Kincső nevű hallgatóinkat köszöntjük. Ma július 24-e van, ma Szent Kinga ünnepe van. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1870 a Pest-Budai Munkásképző Egylet és az Általános Munkás Egylet közös nagygyűlésen tiltakozik a francia-porosz háború ellen. 1897 Tatán Komárom VM a világon elsőként, kigyulladnak az utcai acetilén lámpák. Zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk.

0: hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 24-én a Kinga és a Kincső nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Kinga germán eredetű, a Kunigunda régi magyar becézéséből önállósult, jelentése nemzetiség és harc. A Kinga név felelősségteljes, független személyiség kialakulását támogatja, aki szeret egyedül lenni, a saját elképzelései szerint dolgozni, mert ötletei kiforrottak és nagyon pontosak. Becézése Kingácska, Kingus, Kingi és Kinguci. Jeles viselői a névnek Búta Kinga, kajakos, Gönc Kinga, politikus és ön, kedves Kinga. Ezen a napon ünnepeljük még Kincső nevű kedves hallgatóinkat. Ez a név Jókai Mor névalkotása, jelentése az elképzelt őshaza magyar formájú neve. Jókai névalkotásában ennek kínai változata a Kincseu. Ünnepelnek még a Kincsők február 1-én is. Becézése Kincsőke és Kincsem. Július 24-én köszöntjük még Bernát, Boris, Csenge, Csengele, Kiri, Krista, Krisztiána, Krisztina, Levendula, Luisa és Tina nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 24-én. Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem. Kezdjük 1567-tel, július 24-én a katolikus Stuart Mária skót királynő lemondott a trónról, egy éves fia, hatodik Jakab javára. Stuart Mária a kálvinista lordokkal folytatott harcban vereséget szenvedett, így Angliába menekült. Folytassuk a 18. századdal, 1783. július 24-én megszületett Simón Bolívar, Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Peru és Bolívia nemzeti hőse, felszabadítója. Folytassuk a 19. század elejével, 1802. július 24-én született Alexandre Dumas, francia regényíró. Leghíresebb művei a Három testőr és a Monte Cristo grófja. Folytassuk a 19. század végével, 1897. július 24-én a világon elsőként Tatán este fél 9-kor 21 helyen gyulladnak fel utcai acetilén lámpák. Egy évet lépünk csak előre, 1898. július 24-én megszületett Amelia Earhart, amerikai pilótanő, aki az első nő volt, aki egyedül átrepült a csendes óceánt. Lépjünk a századfordulóra, 1900. július 24-én Gyulaváriban megszületett Baj Zoltán fizikus, atomfizikus, aki a fénysebesség alapján definiálta újra a métert, mint mértékegységet. 5 évet lépünk előre a 20. század elejére, 1905. július 24-én szövetségi szerződést kötnek egymással II. Vilmos német császár és II. Miklós orosz cár. A cár utóbb visszavonta aláírását és az Antant felé orientálódott. Folytassuk 1930-al, július 24-én meghalt Glenn Curtis, amerikai feltaláló, az első amerikai repülőgép elkészítője, a hidroplán feltalálója. És végül, de nem utolsó sorban, 1956. július 24-én meghalt Zemplén Géza, Kossuth díjas kémikus, a magyar gyógyszeripar fejlesztésének egyik meghatározó alakja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió.
2: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Nem kell félned a hirtelen fölrettentéstől, sem attól, hogy viharként rátörnek a bűnösök, mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: 2026. július 24-e péntek, Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 18-tól 23. vers. Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézus maga magyarázza meg a magvetőről szóló példabeszédét. A mag Isten igéje, a termőtalaj pedig az emberi szív. A mondani való világos, ugyanaz az ige különböző emberekben más-más sorsra jut. Nem a maggal van gond, hanem a földdel. Az első három talaj a figyelmetlen, a felszínes és az aggodalmaskodó embert jelképezi. Az út szélére hulló mag az, amit meg sem hallanak igazán. A köves talajon nincs mélység, így nincs kitartás sem. A tövisek közé hullott mag pedig elkezdene növekedni, de elfojtják a világ gondjai, a vagyon csábítása, a belső megosztottság. Csak a jó föld hoz gyümölcsöt. Mi teszi jóvá a földet, azaz az emberi szívet? Jézus ezt mondja, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást. Vagyis, aki engedi, hogy hatással legyen az életére. A gyümölcs nem azonnal jön, idő, türelem, kitartó munka, eső és napsütés is kell hozzá. A jó föld nem az, amelynek nincs hibája, hanem az, amelyben a mag gyökeret tud ereszteni. Nem kell tökéletesnek lennem, elég, ha nyitott vagyok Isten igéje iránt. Az Úr a növekedést elvégzi. A földet rendszeresen munkálni kell, különben elvadul, felveri a gyom, terméketlen lesz. Így van ez a lélekkel is. Az ige termővé válása nem egy pillanat műve, hanem mindennapos tisztítást, gondozást kíván. Érdemes naponta feltennem a kérdést, engedtem-e ma, hogy Isten igéje belém hújjon és növekedni kezdjen? Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy újra és újra szívembe hinted igédet. Bocsásd meg, ha szívem sokszor köves, kemény vagy tövisekkel teli. Add, hogy figyelmesen hallgassam igédet, és ne csak halljam, hanem engedjem, hogy hatással legyen rám. Formálj engem olyan emberré, akiben igéd gyümölcsöt terem. Ne engedd, hogy a világ zajai, a félelmek vagy a közömbösség megfojtsák a növekedést bennem. Te vagy a magvető, én pedig szeretnék jó föld lenni. Segíts ebben napról napra. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a napsugárzásának körülbelül a fele éri el a Föld felszínét? Ennek az energiának egyharmada visszaverődik az űrbe, egyharmada az alsó légtereket melegíti, a maradék pedig a vizet párologtatja.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a Vakok Vietnami Egyesülete május 19-én Hanoiban tudományos szemináriumot szervezett Ho Chi Minh elnök gondolatai a fogyatékosságról, de nem a vereségről elméleti és gyakorlati értékek címmel. Olvasható portálunkon, hogy a szemináriumon összefoglalták és díjazták a Hó bácsi szavainak mély emlékezése, a fogyatékosság, de nem a vereség példájának ragyogása című verseny eredményeit. Kiemelték, hogy a digitális banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés szűk keresztmetszetének megszüntetése a fogyatékkal élők számára fontos célkitűzés. Július 2-én Hanoiban a Vakok Vietnami Egyesülete szakmai találkozót szervezett a jelenlegi helyzet és megoldások a fogyatékkal élők banki szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítására témában. Beszámoltunk róla, hogy egy látássérült fiatalember Danangban több mint 1000 KMT utazott, hogy hazahozza gyönyörű menyasszonyát. A Bácsvakok Egyesülete újbóli balatoni lázra hívja tagjait augusztusban. További információk és részletek olvashatók a hobbyradio.hu oldalon, ahol megtalálható a családi pótlék utalás 2026. augusztusi időpontja is. Érdemes ellátogatni a weboldalunkra, hogy napra készen tájékozódhasson a legfrissebb hírekről és eseményekről. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai esti programunkban számos érdekes műsorral várjuk Önöket. Este 19 órától vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben riportok, interjúk és tudósítások várnak Önökre. Ezt követően 20 órakor a Gépház című informatikai magazin műsorunkkal folytatjuk, amely a technika és informatika szerelmeseinek kínál izgalmas tartalmat. 21 órakor Strasser Andrea, a Tudomány mai állása című műsorával találkozhatnak.
1: Hobby Rádió.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Jelenleg hazánkban 25 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap, szombat lévén, igazán kellemes időre számíthatunk. A napsütés egész nap zavartalan lesz, a hőmérséklet pedig melegszik, délután a csúcsértékek elérhetik a 30 fokot. Az égbolt tiszta marad, és mivel az UV-index is magas, érdemes lesz védekezni a nap ellen. A szél nem lesz túl erős, de felfrissülhet a levegő egy kis szellőtől. Összességében holnapra egy igazán nyárias nap ígérkezik. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk.
1: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyetek ki a busztalapot!
2: Műsorajánló.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: jobbi rádió.
1: Több milliárdos alapot hoznak létre azbesztmentesítésre. Feljelentést tettek az Exim Bank működése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére. Jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik azbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszerre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság 3. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelen

0: Létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye egyik járásában. A létesítményben tűz ütött ki, közölte Alekszandr Ruszkih, a régió kormányzója. A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az Uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében. Négyen pedig, köztük két gyermek megsebesült. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb éjszak keleten fordulhat elő egy-egy zápor, a szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Üdvözöllek az IT Szemle NB Access összefoglalójában. Ezen a héten egyszerre kell örömteli fejlesztésekről és fájdalmas veszteségről mesélnem. Az NVIDIA közösséget súlyos csapás érte. Elhunyt Rui Feinz, a látássérült segédtechnológiák egyik legismertebb alakja. Ő volt a portugál Tiflotecnia szervezet prominens képviselője, amelynek neve elsősorban a Vocalizer for NVIDIA hangcsomaghoz kötődik, ezt sokan használják az NVIDIA-vel, az egyik legelterjedtebb ingyenes Windows képernyőolvasóval. Feinz azonban ennél jóval többet adott a közösségnek, 16 saját fejlesztésű bővítményt tett közzé, amelyek közül több is a mindennapi használat részévé vált. Közéjük tartozik egy eszköz, amely a tálca rejtett értesítési ikonjait kezeli, egy másik, amely automatikusan felolvassa a vágólap tartalmát, és egy képekből szöveg kinyerésére alkalmas felismerő is. Özvegye és lányai köszönetet mondtak a részvétnyilvánításokért. Az NV Access közleménye szerint Feinz kiegészítői az idei év végéig frissítés nélkül is működőképesek maradnak. Most pedig nézzük a fejlesztéseket. Ezen a héten kiadták az NVIDIA 2026. február 8. béta tesztelési változatát is, a végleges stabil verzió tehát már nagyon közel járhat. Az eddigi béták sok javítást hoztak. Többek között kiküszöböltek egy zavaró hibát, amely frissítés után feleslegesen kért kijelentkezést, és javítottak a PDF tartalmak olvasásán is. Ami az újdonságokat illeti, gyengénlátó felhasználóknak különösen figyelemre méltó a beépített nagyító modul fejlesztése. Az NVIDIA most már közvetlenül képes nagyítani a képernyőtartalmat és színszűrőket alkalmazni, külön program nélkül. A 8. béta főként magasabb felbontású kijelzőkön tapasztalt megjelenítési hibákat javít. Egyelőre csak teljes képernyős módban működik, de a kényelmes, dokkolható nézetmód egy következő kiadásban érkezik. Aki érintőképernyőt használ, annak is jó hírek vannak. Az új verzióban természetesebb csipetező mozdulatokkal lehet navigálni, és az új húzásos böngészési mód segítségével gyorsan lehet ugrani hivatkozások, fejlécek és űrlapmezők között a weben. A hangfelolvasás terén a bővítmények mostantól saját egyéni kiejtési szótárakat is biztosíthatnak, ez például

0: Orvosi vagy jogi szövegek olvasásakor lehet hasznos. Braille kijelzőt használóknak pedig az automatikus görgetés jelent nagy kényelmi fejlesztést. A kijelző maga lépteti a szöveget, nem kell kézzel lapozni. Egy másik változás inkább névadási jellegű, de érdemes tudni róla, az NVIDIA egyik javítóeszköze új nevet kapott. Mostantól System Accessibility Repair-tól, azaz rendszerakadálymentesítési javítóeszköz a neve. Ez akkor jöhet jól, ha Firefox vagy Thunderbird használata közben ismeretlen hibajelzéseket tapasztalsz, vagy akadozó, lassú böngészési módot. Végül egy jó hír azoknak, akik szeretnék mélyebben megismerni az NVIDIA újdonságait. Az NV Access rendszeres, ingyenes online előadás sorozatot indított Access Point névvel, amelynek keretében minden kiadás után bemutatják az új funkciókat. Az első alkalom az NVIDIA 2026. január újdonságait vette sorra, a következő a hamarosan érkező stabil 2026. február köré szerveződik majd. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban!

0: Üdvözöllek az IT szemle DBTEP összefoglalójának első részében. Ez egy kétrészes sorozat nyitánya, és a mai adásban szó lesz egy forradalmi fehér botfejről, egy hangvezérelt levelező programról vak felhasználóknak, a GTA 6 akadálymentesítési kérdőjeleiről, és arról, hogyan vált a mesterséges intelligencia bűnügyi eszközzé. Kezdjük azzal, ami közvetlenül a mindennapjaidat érintheti. Ha fehér botot használsz, valószínűleg ismered azt a pillanatot, amikor a botfejbe akad egy lépcsőjelbe. Peter Ritzkarz ausztrál vak férfival pontosan ez történt egy mobilitás tréning közben maga mellé vette fiát, aki ipari design tanult, és 6 év munkával megalkották a Sensabalté, egy gömb alakú botfejet, amely minden irányba forogni tud. Simán halad lépcsőkön, havon és kavicson, és olyan érzékenyen tapogatja a felszínt, hogy a járdakövek közötti réseket is érzékeled, akár tájékozódásra is kihasználható. 2 darab ára nagyjából 73 fontnak felel meg. Különleges ajánlat, ha 10 a rendeléskor megjegyzésként a DBTEP nevet írják be, az egyiket sorsolással ingyen adják oda. Ugyanez az adás egy kényes kérdést is felvetett. Mi lesz a Braille-lel? A Braille-té olvasók száma csökken. 2 fő oké. A magas eszközár egy Braille kijelző sokak számára megfizethetetlen, és az oktatás hiánya. A 2 egymást erősíti. Sok szakember inkább audiós megoldásokat ajánl, mert gyorsabb eredményt hoznak, kevesebben tanulnak Braille-té, a piac zsugorodik, az eszközök drágák maradnak. Nem tragédiáról van szó, hanem egy strukturális problémáról, amelyet érdemes nyíltan kimondani. Megjelent az App Store-ban a Lumi nevű alkalmazás egy hangvezérelt levelező iPhone-ra, amelyet kifejezetten vak és gyengénlátó felhasználóknak fejlesztett Sriram Ganesh, aki maga is látásvesztéssel él. Egyetlen gomb van az alkalmazásban. Megnyomod, és szóban intézed az emailjeidet, olvassa fel, foglalja össze, archiválja, válaszoljon. A mesterséges intelligencia gondoskodik arról, hogy a nehezebb nevek is pontosan kerüljenek be a levélbe, és visszakérdez, ha valami bizonytalan. Jelenleg mail fiókokkal működik iPhone-on, Lumin Interior e-mail névvel kereshető. Android verzió készülőben van. A GTA 6 hamarosan megjelenik, de a vak játékosok valószínűleg nem kapnak teljesen hozzáférhető verziót az indulásnál. Steve Saylor vak játékos és szakértő szerint a fejlesztés még azelőtt indult, hogy az akadálymentesítés kötelező iparági elvárássá vált volna, ide a megjelenés utáni frissítések javulást hozhatnak. Végül egy téma, amely mindenkit érint. Kanada tavaly közel 17 milliárd kibertámadást szenvedett el, és a zsaroló vírus célpontok globális listáján a 2. helyre ugrott. A FortiGuard Lab szerint a mesterséges intelligencia már a bűnügyi eszközzé vált, a sötét weben évi $1000-nál is olcsóbban bérelhető olyan rendszer, amely személyre szabott átverő leveleket ír. Az adatállász levelek ma már annyira személyesek, hogy még a kiberbiztonság területén dolgozó szakértők sem ismerik fel mindig időben. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Folytatjuk a Dailytap összefoglalóját. A hét témái: egy vak fejlesztő saját poccas alkalmazása, okos szemüvegvita és Bluetooth tip, ha a voiceover rossz hangszórón szólal meg. Michael Babcock Mickey B. megalkotta az eAlsot iOS poccas alkalmazást anélkül, hogy korábban kódot írt volna. A módszer neve Vibe Coding, természetes nyelven mondja el az ember, mit szeretne, a mesterséges intelligencia megírja a kódot. Babcockot az motiválta, hogy hírpoccasrai mindig régi epizódokat kínáltak, és ilyen szűrő nem volt piacon. Az eAlsot ma körülbelül 100 beta tesztelőnél fut, teljes funkcionalitáshoz $3 havonta szükséges. A projekt fő tanulsága: Babcock úgy állította be a fejlesztői környezetét, hogy a Claude AI minden felhasználói felületet érintő változtatásnál automatikusan ellenőrzi a hozzáférhetőségi előírásokat. Az akadálymentesítés nem utólagos javítás, hanem beépített alapkövetelmény volt. Díjszabási változás: a Fable 5 modell a Claude legerősebb nyilvánosan elérhető változata 2026. júliusától kikerült a havi $20 előfizetésből. Ezentúl havi $100 csomag szükséges. Sean Prelce kórházi viziten járt vezető kutyájával, és az orvos végig figyelmen kívül hagyta, hogy vak emberhez szól. Az egészségügyi képzésből rendszeresen kimarad a látássérültekkel való kommunikáció, bárha az emberek megértik a helyzetet, általában gyorsan alkalmazkodnak. A Meta Ray-Ban okos szemüveg egyre több helyen ütközik tiltásba. A vita érthető, de rossz irányba mutat. Sean személyes példával bizonyította, hogy az AI-ra szolgáltatás az okos szemüvegen keresztül egy ismeretlen városban is elvezette a céljáig. Ha ezt betiltják, a legtöbbet a leginkább rászoruló felhasználók veszítenek. A WebAIM szervezet 11. alkalommal kérdezi meg a képernyőolvasó felhasználókat szokásaikról. Az előző körben mindössze körülbelül 1500 ember vett részt, ebből döntik el a fejlesztők, mire optimalizálnak. Sean és Steven Scott kérik: mindenki töltse ki, iOS-en és Androidon egyaránt. A Quick Mail képernyőolvasó barát e-mail kliens frissítése mostantól iCloud és Microsoft fiókokat is kezel, és integrált naptár funkciót kapott, Windowson ez eddig nehezen megoldható feladat volt. Fotókezelési tipp: iOS-ben a VoiceOver menüjében bekapcsolható az automatikus képlírás, a megfotóz alkalmazás pedig személyek szerint csoportosít és helyszínt is rendelhet a képekhez. Bluetooth tip: ha iPhone-on a VoiceOver Bluetooth hangszóróhoz csatlakozik, alapból azon szólal meg. Aki a telefon belső hangszóróján hallgatná, a Bluetooth beállításokban állítsa az eszköztípusát speakerre. A beállítást minden újra csatlakozáskor meg kell ismételni. Figyelmeztetés: az Apple diktálás megbízhatatlanná vált a legutóbbi iOS frissítés után, és a fejlesztői bétán sem látni lényeges javulást. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üdvözöllek az IT Szemle Accesszon összefoglalójában. A mai adásban melyik webszerkesztő alkalmasak felhasználók számára, miért a Markdown a képernyőolvasók természetes szövetségese, és egy hangrögzítő eszköz hardvere és szoftvere miért nem mindig húz egy irányba. Az Accesszon Podcast 85. epizódjában Ron Miller 4 kategórián megy végig. A KOST nyílt forráskódú tartalomkezelő admin felülete billentyűzettel jól kezelhető, bár néhány gombjelöletlen maradt képernyőolvasók számára. A statikus webhelygenerátorok, mint a Jekyll vagy a Hugo, szövegszerkesztőből és parancsorból jól működnek, de komolyabb technikai tudást igényelnek. A Micro blog figyelmeztet, ha egy képhez nem adtunk meg leírást, és mesterséges intelligencia által generált javaslatot is felkínál. A Squarespace és a Wix vizuális szerkesztők látó felhasználókra tervezték, vagy felhasználónak nem lehetetlen velük dolgozni, de több türelmet igényelnek. A Markdown egy egyszerű szöveges formázási elrendszer, amely 2004-ben jelent meg. Lényege, hogy amit a képernyőolvasó felolvas, az maga a tartalom, nem kell vizuális rétegek mögé rejtett kódot értelmezni. Jós felhasználóknak a Lisi bővítmény Markdown billentyű kombinációkat ad hozzá. Az NVIDIA képernyőolvasóhoz a Markdown Navigator bővítmény nyújt támogatást. Microsoft Wordhöz a Writage bővítmény teszi lehetővé Markdown fájlok megnyitását és exportálását. Újdonság, iOS 26 verziójától az iPhone jegyetfüzet alkalmazása natívan támogatja a Markdown formátumot. A tartalom terjesztésénél az RSS feed automatizálási szolgáltatásokhoz köthető, így új bejegyzésnél a rendszer magától megosztja azt a kívánt platformokon. A Fediverse egymással kommunikáló, decentralizált szerverek hálózata, ahol a Mastodon a legelterjedtebb platform. A Mastodon közössége erősen elvárja a képírások megadását, a tartalom pedig a felhasználónál marad, nem függ egyetlen cég algoritmusától. A Nemzeti Vakok Szövetsége saját szervert is üzemeltet ezen a hálózaton. Végül a Cloud Note Pro hangrögzítő eszközről, a hardware akadálymentessége kiemelkedő rögzítés indításakor egyszeri, leállításakor kétszeri rezgéssel jelzi az állapotot. A mobil alkalmazás ingadozó, frissítések után hol javul, hol romlik. A hangminőség nem kiemelkedő, de az átírás pontossága és a hangszóró felismerés kivételes. Az Autoflow funkcióval automatikus feldolgozási folyamat állítható be. Szinkronizálás után e-mailben érkezik az átirat és az összefoglaló. Zapier integrációval a kinyert feladatok automatikusan teendő listába kerülhetnek. Beállítani nem egyszerű, de ha egyszer működik, nagyon hatékony. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üdvözöllek az IT szemle Niptettók összefoglalójában. A héten szó esik arról, hogyan kerülhet a vak felhasználó valóban előnyös helyzetbe az AI korszakban, és milyen konkrét eszközök segítik ebben most. Kezdjük egy könyvvel. A Nosszait Require Tony Gebhard első könyve az AI eszközök képernyőolvasóval való mindennapi használatáról. Gebhard maga is képernyőolvasóval dolgozik, és pont azt a megközelítést alkalmazza, amelyet fiatalként ő maga is igényelt volna. A könyv egyik legfontosabb üzenete: korábban, ha egy program nem volt akadálymentes, nem maradt más, mint tudomásul venni. Ma egy vak felhasználó AI asszisztenssel saját maga is készíthet akadálymentes felületet egy egyébként zárt szoftverhez, ez korábban egyszerűen nem volt lehetséges. A könyv $15 rendelhető közvetlenül a szerzőtől, és már hangos könyvváltozata is elérhető. Ugyancsak Gebhard fejlesztette az NVIDIA Coach bővítményt. Az NVIDIA egy ingyenes képernyőolvasója Coach bővítmény egy biztonságos gyakorló környezetet teremt hozzá, ahol saját iramban lehet tanulni az alapokat, anélkül, hogy bármi rosszat lehetne véletlenül csinálni. Az NVIDIA bővítménytárából ingyenesen letölthető. Néhány aktuális technológiai hír is elhangzott az adásban. Az Apple beta tesztelési programjában már elérhetők az iOS, az iPados és a macOS következő verziói. A szerkesztők azt javasolják, lehetőleg másodlagos eszközön próbálja ki mindenki. Megjelent a Lisi legújabb verziója is. Ez a Jós nevű kereskedelmi képernyőolvasóhoz készített bővítménycsomag most számottevő fejlesztéseket kapott, köztük egy bővített naptárkezelő modult, amely Jós barát alternatívát kínál a nehézkesebb megoldások helyett. Az AI hírek közül kiemelkedik egy kísérlet a Claude Computer USE funkcióval. A Claude az Anthropic által fejlesztett mesterséges intelligencia, amelynek Computer USE képessége átveszi az egér és billentyűzet vezérlést, és valódi kattintásokat végez a képernyőn. Callum Stoneman, a TED Talk szerkesztője egy olyan gyerekjáték telepítőn próbálta ki, amelyet egyetlen képernyőolvasó sem tudott kezelni. A Claude lépésről lépésre, minden egyes lépés előtt engedélyt kérve vezette végig a folyamaton, ő lassabb volt, mint egy látókézi munkája, de sikerült. Az ilyen mélységű hozzáféréseket érdemes körültekintően kezelni, és csak akkor engedélyezni, ha valóban szükséges. Két új termék jelent meg az RNIB online boltjában. A Rale Shampoo Kit a 17 Lifetime hangvezérelt okostelefon, amellyel hívások, üzenetek és streaming tartalma kezelhetők természetes hangutasításokkal, kinézetre teljesen hétköznapi telefon, semmiféle látássérültekre utaló jelzés nélkül, ára 849 font. A Ravencourt Living Talking Easy egyszerűsített média lejátszó és Bluetooth hangszóró egyben, debrádiós és hangos könyvlejátszási lehetőséggel, hangos visszajelzéssel minden gombbenyomásra, 110 fontért. Végül egy önkéntes, Richard Asher közel egy évtizede segít az Edinburgh Hír Niptet Hubban, minden csütörtököni akadálymentességi beállítások, képernyőolvasók, mint a VoiceOver, az Apple beépített képernyőolvasója, vagy a TalkBack, az Android megfelelője, és olyan alkalmazások bemutatása, mint a Seeing AI, a Microsoft ingyenes programja, amellyel a kamera elé tartott dokumentum azonnal felolvasható. Ha valaki maga is gondolkodik az önkéntes munkán, Asher üzenete egyszerű: ha lehetőséged van rá, mindenképpen tedd meg. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Üdvözöllek az IT szemle e-festast összefoglalójában. A mai adásban egy nagy névváltásról, egy frissítésről, amely sokaknak megkönnyíti a jós bejelentkezést, önkiszolgáló gépek akadálymentesítéséről és arról hallhatsz, hogyan varázsolhat egy AI alapú eszköz nagybetűs óraprogramot a képernyőre programozás nélkül. Kezdjük a névváltással. A Vispero, a képernyőolvasó szoftvereket köztük a Yoast és a ZoomTexteti fejlesztő cég átnevezte régóta futó poccastját. Az e-festast mostantól Vispero Connect néven fut. Ha eddig feliratkoztál a SCAST-re, semmi dolgod, az új epizódok automatikusan érkeznek, csak a neve változott a műsornak. A legközvetlenebb újdonság, amely sok felhasználót érinthet, a Yoast, a ZoomText és a Fusion, ezek mind a Vispero képernyőolvasó programjai mostantól 30 napot adnak a bejelentkezésre az első indítás után. Eddig csupán egy óra állt rendelkezésre, és ha valaki elfelejtette a jelszavát vagy nem volt internete, a szoftver simán leállt. Ez az újítás egyelőre az Egyesült Államokban érhető el, de az irány egyértelmű, ne az akadálymentesítő szoftver legyen maga az akadály. Szintén megújul a beállítások kezelése. A Yoast és a Fusion hamarosan automatikusan szinkronizálni fogja a beállításokat a Vispero felhőfiókkal, így ha valaki új gépre vált, nem kell mindent előről konfigurálni. A funkció még fejlesztés alatt áll, de már kipróbálható. Egy másik hír, ami sokakat érdekelhet, a Yoast Kiosk nevű megoldás önkiszolgáló gépeket tesz hozzáférhetővé. Az elv egyszerű, ahol fejhallgató csatlakozót lát az ember, ott elvileg akadálymentes is lehetne az eszköz. Ez a technológia már fut burgerláncoknál az Egyesült Királyságban, a Deutsche Post csomagtermináljaiban Németországban, sőt szavazógépeken is, ahol az akadálymentesség nem csak kényelmi, hanem állampolgári jogi kérdés. Matt Tétő, a Vispero üzletfejlesztési alelnöke, aki maga is Yoast felhasználó, azt tanácsolja, érdemes fejhallgatót magánál tartani, és ha egy gépen csatlakozót lát, megpróbálni bedugni. Ha nem szólal meg, érdemes rákérdezni a helyszíni munkatársnál, hiszen sokan tévesen azt gondolják, hogy a fizikai gombok elhelyezése önmagában elegendő az akadálymentesítéshez. Maradjunk még a technológiai újdonságoknál. Mohamed Lachér, a Vispero Connect vendége bemutatta az úgynevezett AI ügynököket, vagyis olyan mesterséges intelligencia rendszereket, mint a Claude Code vagy az OpenAI Codex, amelyek nem csupán kérdésekre válaszolnak, hanem önállóan hajtanak végre összetett feladatokat. Egy szemléletes példa, ha valaki nagybetűs, teljes képernyős digitális órát szeretne a számítógépén, elég leírni a kérést, az ügynök megírja a kódot, és elkészíti a futtatható programot, programozói ismeret nélkül. Ha az első próbálkozás nem tökéletes, elég visszajelzést adni, és az ügynök finomít. A jó hír az akadálymentesség szempontjából, ezek az eszközök jellemzően parancsori felületen is elérhetők, ami általában jobban működik képernyőolvasóval, mint a grafikus fejlesztői szerkesztők. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható. Köszönöm, hogy meghallgattad az IT szemle heti összefoglalóját. Jövő héten újra jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra!
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
1: Mert az Omo, Biopon és Florasept van bennünk valami felirató akciós mosóporokkal azonnal nyerhet 1000, 2000, 5000, 10000 forintot, és részt vehet a három, egyenként 330000 forint értékű utazás sorsolásán. Továbbá az meg itt valahol levegőt kell vegyek. Vagy részt vehet a három.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Stabil a fővárosi agglomeráció ivóvízellátási rendszere. Továbbra is feszült a helyzet az Egyesült Államok és Irán között. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlanokból elmerült és a vízbe fulladt. A keszthelyi rendőrkapitányság eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni húszik által végrehajtott, a tengerhajózást fenyegető támadásokra, közölte Donald Trump, amerikai elnök. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy húszi fegyveresek szerdán megtámadtak 2 szaúdi hajót. Ha ezt még egyszer megteszik, akkor azért az Egyesült Államok Iránt teszi majd felelőssé, ugyanis a húszik Irán megbízottjai, így Irán komoly katonai büntetés részesül, valamint természetesen maguk a húszik is, írta. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, a szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor

0: Színház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
1: Szép jó estét kívánunk, kedves hallgatók! Ez itt a Gépház, a Hobbi Rádióban.
2: Hello.
1: Este 8 óra után Bojtor Zoltánnal, Rauch Róberttal
3: Igen.
1: és Szakács Mátéval.
4: Igen. Hello. Jó estét, kedves hallgatók!
1: És jó, igen, kellemes idővel, 30 fok alatti csúcshőmérsékletekkel.
3: Igen.
1: Ideális.
4: Robi, tudsz mást is mondani?
1: Idő, szerintem.
3: Igen.
4: Ma erre tartjuk, kedves hallgatók.
3: Én máskor mire vagyok jó?
4: Semmire, ez
3: szevasztok.
4: Tény.
1: Dehogy nem, hát olyan sok alkalmazást igen. mutatott be PC-n. Hát a Robi az egyik legtöbb alkalmazás bemutatott PC-n.
3: Mikor PC-s Robi. Tud.
1: Igen, tényleg PC-s Robi.
3: Volt egy ilyen.
1: Kipécézem magamnak a PC-s Robi.
4: És hogyha majd, nem tudom, lejár a gépházas szerződésed, akkor majd leszel WC-s Robi.
3: Simán elképzelhető.
4: Te leszel a WC-s néni. Na jó, kedves hallgatók, akkor kezdjük el ezt a műsort.
3: Hát ezek után nagy kedvem van elkezdeni a műsort. Teszel arról, hogy az első percben jó kellene lejárt szerződéssel, WC-vel és hasonló remek dolgokkal.
4: Nagyon sokáig fog érni a szerződésünk, Robinak is és mindannyiunknak. Reméljük, és önök sokáig itt lesznek velünk. Ennek érdekében például van ez a 3 perc, ami semmire nem jó, de már Máté elmondta az időjárást, úgyhogy ezen túl vagyunk. A játékot, a Pokoli Szomszédok című játékot nagyon sokan elkérték tőlünk. Azóta Robi mindenkinek elküldte, úgyhogy reméljük, hogy meg.
1: Remélhetőleg.
3: A hét második felében, tehát igazából egy-két napja. Nyilván ez még szervezés alatt van, hogy valami állandó helyre feltölteni, vagy közzétenni. Tehát igazából egy kicsit előre haladtunk, mert amit ezt valóban elsősorban önmaga is környezet szórakoztatására készítetted, nagyon-nagyon örült annak, hogy ilyen nagy érdeklődés mutatkozott a játékra. Nyilván, hogyha a gépházban valaki megírja a tapasztalatait, a játékélményt, kritikát, javaslatot fogalmaz.
4: Már most megírták, tehát van, akinek egész retro élményei támadtak ettől, és nagyon tetszett neki az, amit hallott, ez többen
3: hát annál is inkább. Volt olyan hallgatónk, aki ezt ismerte, például Viktor. Nyilván nem az akadálymentesített ajt által kizett rajongói változatot, hanem az eredetit.
4: És az a vicc, hogy nemrég vette meg ezt a családnak a látós változatot, és most örült, hogy ő is ilyen sajátos módon, de abszolút részese tud lenni ennek a játéknak.
3: Nagyon szívesen köszönjük az önök érdeklődését.
4: De mindenkinek most... Viktort emeltük ki, de mindenkinek köszönjük szépen. Nagyon sok nevet sorolhatnánk itt fel. Köszönjük szépen, hogy írtak és érdeklődtek. Csak bátran, bátran.
1: gephaszcsapatkukat@gmail.com.
4: Az bizony. És akkor nézzük a játékon kívüli egyéb levél cunamit.
3: Nézzük. Lidi írt nekünk. Szia, köszönjük, hogy hallgatsz minket. Lidi az okos szemüveggel kapcsolatos gondolatait osztotta meg velünk. Elgondolkodott azon, amit mondtunk, hogy túl sok a bemondott információ, mondtuk ugye mi. Lidi pedig erre azt mondja, hogy gondoljuk-e azt, hogy a látó emberek a szemükkel ennyi, sőt sokkal több információt látnak az idő tört része alatt, mint amit a szemüveg elmond. Tehát ez nyilván kell az szem,
4: nyilván,
3: agy, idegrendszer.
4: Ugye hozzá vannak ehhez szokva.
3: Így
4: nekünk
3: van,
4: ez fura, mert figyelni kell a villamosra, meg minden egyébre, de közben figyelni kell a szemüvegre is, mert hát ha olyan információt mond, ami fontos, a 15 lényegtelenen túl. Mármint bemond 15 lényegtelen információt, és egy nagyon fontosat esetleg.
3: És pont egy nagy dilemma, Lidi is megfogalmazza, hogy nagyon nehéz, hogy a szemüveggel optimálissá tegyük azokat az információkat, a mennyiségét és minőségét, ami megfelelő, hasznos, megfelelően kell utasítani erre a szemüveget, erre rá kell jönni a használóknak. Tehát ez egy hosszadalmas folyamat, ezt már én teszem hozzá. Lidi most azt írja, hogy ő maga részéről még nem bízik eléggé a technológiában ahhoz, hogy ennyi pénzt kiadjon érte. Amihez ő használná, ahhoz ő szerinte még nem megbízható. Az egy teljesen releváns vélemény.
4: Abszolút, én továbbra is azt mondom, hogy nem vagyok meggyőződve, hogy teljesen live streaming történik. Egyrészt erről sem vagyok meggyőződve, hogy folyamatosan egy állandó videós kapcsolat van köztünk, mármint mesterséges intelligencia és a felhasználó között.

0: hanem ilyen fotók készülnek időnként, tehát egyfajta fotósorozat, és amikor egy kép elkészül, akkor azt elküldi interneten keresztül, tehát függ internet sebességtől a mesterséges intelligenciának. Az feldolgozza, majd a választ interneten keresztül, tehát ez is függ internet sebességtől, visszaküldi nekünk. Most ez a folyamat csac per kb. 10 másodperc. Most csak mondtam valamit. A forgalomban rengeteg. 10 másodperc alatt egy csomó minden történhet. Erre nagyon vigyázzunk, mert nincs ott villamos, de egy másodpercen belül ott lehet, vagy busz. És 10 másodperc az sok. Mert akkor kapjuk meg azt az infót, hogy nincs előttünk villamos, miközben meg már ott van. A közlekedésben én nagyon nem javaslom még.
1: Lidi, akkor ötletel, hogy mi lenne ez igazán jó, ha nem is a forgalomban történő éles használatra, hanem ugye arra, amit egyébként Feri is próbált, hogy bemondaná a szemüveg, elolvasná, hogy milyen üzletek mellett megy el. Ugye ez megint csak úgy van ez a dolog, hogy bizonyos hatásfokkal működik. Nem úgy persze, ahogy itt főként csináltuk, főleg Feri, hogy megálltunk és kértünk egy fotót tőle és meghallgattuk, mert ez elég lassú folyamat. De olyan utasítást lehet beállítani, gondolom neki, hogy olvassa el, amiket lát, tehát ne akadályokat keressen, meg ne tárgyakat a környezetünkből, hanem
0: így,
1: hogyha...
0: hogy a közeli szövegek...
1: Közeli szöveg, aha.
0: És akkor ilyet lát. Ott elolvas minden, sőt, olyat is lehet, hogy keresési szöveg. Én annó az Orionnal így kerestem az Aldit, beírtam, hogy Aldi. És akkor szólt, ha ezt a karaktersorozatot meglátta. Az, hogy Aldi.
1: Tökéletes. Időltete még, hogy össze lehetne házasítani például a Google vagy Apple navigációval ezeket. Hát tulajdonképpen a telefonom a szemüveg ugye működik, tehát hozzám csatlakoztam, akkor te nyithatsz navigációt.
0: Természetesen olyan, mint egy bluetoothos fejhallgató, fülhallgató, tehát simán lehet navigációt indítani. És
1: persze, ilyenkor a szemüveg nem szolgál plusz információkkal.
0: Nem.
1: Tehát ilyenkor csak fülhallgatóként funkcionál. Lidi, gondolom, arra gondolt, hogy GPS-es, illetve egyéb helyekatás navigáció és a kamera összefűzésével. Hát ez egy tök jó irány egyébként, tehát ez sok mindent meg tudna könnyíteni, nyilván is ki kell dolgozni, ki kellene dolgozni, tesztelni, próbálgatni. Lidi, köszönjük szépen! Anna Mária is írt nekünk, komoly kérdésekkel fordulva hozzánk.
0: És Anna Mária szerintem először ír nekünk, úgyhogy őt is üdvözöljük itt a...
1: Én is így emlékszem.
0: Hallgatóink sorában.
1: Köszönjük, hogy hallgat minket. Érdeklődni szeretne, hogy metaszemüvegből az Eli Solos Glasses jobb-e olyan látást sérültetni, amik rendelkeznek térlátással, de olvasáshoz már nagyítási felbontást használnak. Többszörös nagyítást kell használnia. Érdekelni őt, hogy ezek a szemüvegek rendelkeznek-e olyan funkciókkal, amely segítenek olyan látássérülteknek, akik nem tudnak szabad szemmel olvasni, de rendelkeznek bizonyos mértékű térlátással, de egy távolságon kívül már nem ismerik fel a tárgyak nagyságától függően a dolgokat. Mert hogy erről a műsorban nem volt szó, ezért fordul hozzánk. Köszönjük Anna Mária, hogy hozzánk fordult.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Azért írjuk így, mert ő is magáz minket. Ugye itt nyilván
0: nem azért nem volt szó.
1: Erről szó, mert mi itt a gépházban így hárman, illetve állt az akkori vendégeink, Lakatos Marita és Gombos Ferenc is, ők nem rendelkeznek használható mértékű látással, tehát nem tudtuk ezt tesztelni.
0: Ez az egyik, a másik meg nem azért nem tudtuk tesztelni, hanem azért, mert ez a szemüveg nem rendelkezik ilyen funkciókkal, tehát ez a szemüveg egy napszemüveg. Egy egyszerű Ray-Ban napszemüveg, amely belsejébe a Meta némi elektronikát pakolt, hangszórókat, érintő felületet, kamerát az elejére, de maga a szemüveg lencséje az egy márkás, ugyan, de mezei napszemüveg. Ezt láthatjuk az árában is, mondjuk most csak hasamra ütök, a példa kedvéért egy Ray-Ban napszemüveg 100 ezer forint, ez meg 200, tehát az az elektronika, amit a Meta belepakolt, hangszórót, némi kamerát, érintő felületet, egy kis mesterséges intelligenciát, ez abszolút audio szemüveg. Annyit tud, hogyha megnyomunk egy gombot, akkor tud kamerázni, tehát lényegében a fejünkön hordozunk egy kamerát. Tud videófelvételt készíteni és kameraképet készíteni, sima fotót. Ennél többre ez nem képes. Tehát nincsenek nagyító funkciók, nincs semmilyen a szemre ható elektronika benne, csak a fűre. Éppen ezért ez a szemüveg nem alkalmas erre. Ami alkalmas lenne, annak meg olyan árcédulája van, amit nekünk nagyjából esélyünk nincs kipróbálni. Ezért nem tudunk válaszolni erre a kérdésre, a Solo Glasses-t nem volt lehetőségünk kipróbálni, a Meta Ray-ben szemüveget tudtuk tesztelni.
1: Érdemes lehet esetleg fórumokat nézegetni, akár külföldi fórumokat is, akár még az AI-tól is lehet érdeklődni, nyilván fenntartásokkal kezelni azt, amit az AI ezekről mond, tehát kétszer-háromszor is ellenőrizni, de mi ilyes mértékű tesztet sajnos nem tudunk csinálni, amire Anna Mária kíváncsi. Köszönjük szépen, sajnáljuk.
0: De ettől függetlenül reméljük, hogy hallgat minket.
1: Bízunk benne, igen.
0: És továbbra is levélírunk marad. Igyekszünk a második és többi kérdésére már jobban válaszolni. Most tőlünk sajnos ennyi telt. De nagyon örülünk, hogy itt van.
1: Gábor is írt nekünk. Ő azt írja, hogy a Zoli által említett és múlt héten jó kivesézett Apple AirPods 4-et ő megvette magának. Nagyon szereti, az bánja ugyan, hogy nem gumiharangos, ő azt szereti.
0: Hát de arra meg most ott nincs... a Pro, van gumiharangos, az az AirPods igen. Pro. Most van belőle az már a Pro. Hármas.
1: De nagyon szereti egyébként. Legfeljebb az zavarja, hogy ha nagyon belemerül például a TikTokozásba, akkor 5 óra alatt kb. Lemerül az AirPods, míg a Honor, mert van neki egy olyanja is, az sokkal tovább bírja.
0: Az tény, hogy ahogy az Apple mobiltelefonjai sem, a fülesei sem feltétlenül a leghosszabb akkumulátor üzemidővel dicsekedhetnek. Ezt alá tudjuk támasztani abszolút.
2: Üdítő kivétel a Mac.
0: Na de azt meg akazd a füledre, ha tudod.
2: Hát ha fülemre nem is, de a fejemen egyensúlyozva, azt meg lehet próbálni, hogy...
0: Jó! Mennyibe kerül egy Mac? Beszéljük csak ezt
2: hát
0: meg.
2: Az a MacBook Neo, ez olyan 300 körül már. 320 körül.
0: Nem, erről beszélek, mondjuk egy jó kis R. 5-600 ezer forint?
2: Hát az már igen.
0: Na, azt egyensúlyozd a fejeden, és hogyha esetleg eltörik, akkor csókolom. Szerintem
2: az
0: ne próbálsz.
2: Törik el.
0: Nem törik el?
2: Az Apple. Ne,
0: persze, hát az Apple törhetetlen.
1: Előbb törik el a fejed.
0: Persze. Csak azt nem értem, hogy akkor az ilyen apró karcok, meg ilyesmik, hogy keletkeznek rajta? Hm?
2: Hát azok nyilván...
0: Tehát törhetetlen, de azért karcolódik?
2: Igen, karcolódik, csak nem törik.
0: Jó.
1: Laci is írt nekünk. Ő a felül érdeklődik, hogy amikor az okos szemüvegen, a Meta Ray-Ban szemüvegen az Orion tudjátok megszólítani, akkor ti a Hey Orion-t használtátok-e? Mert hogy sok fórumban ezzel találkozik, hogy
0: nem,
1: így lehet megszólítani.
0: Annyit mond, hogy mondd ki, hogy Orion a kezdéshez.
1: Akkor próbáljátok ki a Hey Orion-t, vagy próbáld ki a vagy Hey Orion, Hey Orion.
0: Persze, majd mint a gombosfari Hey Meta, jó?
1: És aki Hey Siri-zik?
0: Oké, Hey Siri-zik, de nem Hey Csuhaj, majd mondjam neki.
1: Próbáld ki mind a kettőt.
0: Jó.
1: Próbálj másmilyeneket is, hogy Ejhaj, Sejhaj Orion,
0: Hey de Rutyutyú. Sejhaj
1: Rozi, Rutyutyú Orion, van, amelyik csak bejön. Majd számolj, hogy melyik lesz.
0: Egyébként
1: jó.
0: Az a vicc, hogy néha, hogyha azt mondom, hogy Orion, vagy Meta, akkor elindul. Valamelyik.
1: Vagy csak egy diridongó. Ilyen...
2: egy diridongó.
0: Rendszertelen, de meg fogom próbálni.
1: Nem jó mondod.
0: Helyrege rajta.
2: Hely igazítsad.
0: Micsodát.
1: Milyen, hogyha elmennénk zenélni, és hallgatnánk ilyen hely diridongós zenét.
0: Ilyet hallgasson?
2: Jó.
1: Ha?
0: Jó, akkor kedves hallgatók, adunk a népi folklórnak. Jön valami ilyesmi zene, csak azért, mert Robi ezt akarta. Úgyhogy szígyek.
1: Kedves hallgatók, most rám zúdul a népharag. Mindjárt jövünk.
3: Gépház. Mi felvesszük a fonalat.

0: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
2: Zene után itt vagyunk, kedves hallgatók. Szép jó estét kívánunk továbbra is mindenkinek. Ez itt még mindig a Gépház. Nyári Gépház. Mert hogy július van, ezt megbeszéltük már, meg hogy nyár van. Tehát az információ özön az továbbra is hatalmas. Szerencsére itt van Zoli is.
3: Meg Máté is.
2: De ami igazán nagy szerencse, hogy most megint csak nem hárman vagyunk. Azt mondtam talán a múlt héten, hogy a gépház vendégei mostában adják egymásnak a kilincset. Ez a rendület nem tört meg, és még a kilincsünk is bírja.
4: Igen, kiserül egyik be. Után már veszi a kezébe a másik.
2: Így van, tehát itt kilincs, ami nincs, de lényeg a lényeg, hogy az a megtiszteltetés ért minket, hogy ismét egy új fejlesztést és a fejlesztésnek fejlesztőjét is bemutathatjuk. Úgyhogy nem is nagyon húzom tovább az időt. Szeretettel köszöntjük a stúdiónkban immáron nem először, és őt is reméljük, hogy nem utoljára, Körösmezei Dávidot. Szevasz, Dávid! Szia!
3: Szevasz, Dávid!
5: Sziasztok! Sziasztok, kedves nézők és kedves műsorvezetők, és nagyon örülök, hogy itt lehetek.
2: Mi is örülünk, hogy itt vagy. Nem tudom most felidézni, hogy melyik évben voltál utoljára nálunk. Nem tavaly volt, és szerintem nem is tavaly előtt, tehát kicsit a régmúlt időben.
5: Még egy egészséges 5 vagy 6 éve, amikor egy Braille billentyűzetet mutattam be szerintem még.
2: Hát 5 vagy 6 éve, hát az alapján majdnem kísérődnek az ember sejtjei. Ne viccelj már vele.
5: Hát ez ilyen egyébként. Hát ugye fejlődött a technika, és hát én is azt mutatom, vagy interpretálom, ami igazából érdekes lehet. Tehát fölöslegesen én sem nyívom a billentyűzetet, és hát valószínűleg ez akkor érdekes volt. Most meg lett egy újabb érdekesség.
4: Robikám, a te sejtjeid nem kicserélődtek, drága barátom, hanem elfogytak már, mint az agysejtjeid.
2: Viszont a te sejtjeid igazán lecserélhetnének, és csak egy másik ember lenne itt helyetted.
4: Ezt megígérem, hogy nem lesz így. Én folyamatosan
5: mit tehet a sejt, aki mit se sejt?
4: Úgy.
5: Ennyi.
2: Mit tehet a sejt?
4: Itt fogok kísérteni, Robikám, és figyelmeztetlek mindig a hibáidra. Mert azok vannak.
2: Akkor nem kell túl sokszor megszólalnod.
4: Ha-ha-ha!
2: Kedves hallgatók! Átérve a trágya. Jaj, egy hiba. Szárgyat akartam mondani. Bocsánat. Zoli, miért nem figyelmeztettél? Hát erről is te tehetsz.
4: Mert ezt az ostobaságot kinéztem belőled, azért.
5: Te egy végtelenítve kéne berakni az önök lupolva a hangját a Robinak, és akkor itt tudod, hogy bármit csinálnak,
2: mindig figyelmeztetne, igen.
5: Ennyi, kész, nincs már. Figyelj, csinálj egy ilyen soundteamet, csinálj Zoli a gépére, és akkor bármi van, akkor te figyelmezteted, hogy Robi, elrontottad.
3: Ez hiányozna.
2: Ez nagyon hiányozna. Szóval, kedves hallgatók, azért vagyunk itt, mint ahogy ez már az imént kiderült, hogy egy vadonatúj, és hát a gépházban eddig ismeretlen, meg szerintem még sokak számára ismeretlen, és itt talán mégen van a hangsúly, még sokak számára ismeretlen alkalmazásról, szoftverről beszéljünk, tehát ezúttal nem egy játékot mutatunk, most hiába van nyár, de lesz majd még játék is. Most egy pillanatnyilag Windows-os szoftverről fogunk beszélgetni, amelynek fejlesztője, ha jól tudom, kizárólagosan Dávid, és a Super DL nevet viseli. Pillanatnyilag én ennyit tudok, nagyon ennél egy kicsit többet, de nem akarom azt csinálni, amit általában szoktam, beszéljek fél órát, aztán majd úgyis ki kell javítanom magam, meg kijavítanak mások.
4: Most elmondtad a nevét.
2: Elmondtam, a fejlődök, tessék, egy hibával kevesebb. Szóval, Dávid, akkor átsatál neked egy kicsit a szót, mert ez az alkalmazás ideje már létezik, frissül, dinamikusan fejlődik. Hogy gondolod, akkor egy kis néhány szó a fejlesztésed, tehát magadról, mint fejlesztőről, aztán a fejlesztésről, kis kronológia, mi motivált, hogyan indult, esetleg bizonyos mértékig, hogy mivel dolgoztál, na most itt az, hogy mi. Vel, azt nem tudom, fontos-e? Szóval parancsolj!
4: Ez
5: nagyon jó kis szójáték volt egyébként, ez nagyon érdekes dolog.
2: Nagyon jók
5: volt.
2: Vagyunk, utalják is.
5: Az egész úgy indult ki, hogy igazából magamnak akartam csinálni egyfajta ilyen akadálymentes letöltőt, de ugye ilyen, hát letöltők azok többek is vannak, amik ezt a videó és egyéb letöltő szegmentúrát célozzák meg, de én úgy voltam vele, hogy vannak olyan letöltési megoldások, vagy lehetőségek, amik ugyan működnek egyéb letöltés céljára, de nem éreztem őket kellen akadálymentesnek. És először a Super DL név, mint Super Downloader-nak volt a neve, és ahogy szépen gyakorlatilag elkezdtem fejleszteni, megcsináltam az első variánst, és már működött, tényleg jól működött, tehát tényleg nem voltak hibák, ez legalább egy héttel előtte teszteltem folyamatosan, nem voltak hibák tényleg, és a letöltés nálam minden esetben működött, minden módon az alapszáját szükségleteim szerint, akkor úgy voltam vele, hogy effektív, hogyha nekem hasznos, akkor lehet, hogy másnak is az, és elküldtem. És jöttek az ötletek, hogy még esetleg ezt is bele lehetne tenni, hogy a letöltéssel kapcsolatban, de akkor már legyen ez is benne, meg az is benne. És akkor az egész elkezdődött kiszélesedni gyakorlatilag, hogy lett egy csomó új funkciója, lett egy csomó új lehetőség, amit így igaziból beleimplantáltunk, és akkor
4: egy a szuper KB, ilyen szuper kis gömböt.
5: Hát igazából a szuper DL, most már szuper digital lounge, mint szuper digitális szalon, ez is egyébként a bemutatkozója, amikor beindul. És igazából, hát ugye maga a név az nem változott, csak a mozaik szó jelentése változott, hogy Super Digital Lounge, és hát gyakorlatilag most meg már ott tartunk gyakorlatilag, hogy van, ami van körülötte, én nyilván azt akarom csak mondani, amit ti megengedtek, úgyhogy azért mondom úgy, hogy van körülötte ami, és mindent igyekszek megtenni, hogy én azt az elvet képviseljem, hogy a hozzáférés az nem termék, hanem jog.
2: Aha, tehát, hogy ingyenes szoftverről beszélünk.
5: Abszolút, ez mindig is ingyenes volt. Így van.
2: Beszélünk.
5: Ez mindig is ingyenes, és az is marad. Tehát semmi, maga a program az minden létező minőségében ingyenes fog maradni. Nekem abszolút ez a tervem, és felvásárolni sem szeretném, ha bárki felvásárolná, vagy ilyesmi és pénzét tenni, hanem én ezt tényleg azt gondolom, hogy a látássérült közösségnek akár itthon, akár bármi, egy olyan használható, tulajdonképpen minden az egyben lehetőséget szeretnék adni, ami tényleg azt a fajta hozzáférési élményt reprodukálná, amire egész egyszerűen, ha nekem szükségem van, és jó, akkor bárki másnak is szüksége lehet, és én sem kérek magamtól pénzt érte, hanem használom.
4: Hát akkor vegyük végig, hogyan készült, és miket tud, mert úgy veszem észre, hogy ez lassan fagyit is csinál.
5: Hát egyébként nem is rossz ötlet egy ice cream creator, és akkor így ez egy receptet kidolgozna a végére, hogy egy fagylatot hogy készítünk-e. Nagyon ez vicc volt. Lényeg az, hogy egyébként én swipe coding-gal készítem, tehát én nem is szeretem ezt a szót használni magamra igazából, hogy fejlesztő, mert nem akarok nagyképűnek tetszelegni. Vibe coder vagyok, és kész. Hát ezt én ki is mondom. A Claude AI-jal mondjad.
2: Én, hogy a vibe codinggal, mint ilyennel, aki a gépházból ismerte volna meg esetleg, az múlt héten találkozott ezzel. Nagyon-nagyon röviden, ilyenkor arról van szó, de majd Dávid mindjárt kiegészít, hogy ilyenkor az alkotó, akkor ne hívjuk akkor fejlesztőnek, hogyha így gondolod. Az alkotó...
5: Mondhatod a fejlesztőt, én magamra nem szeretem mondani. Uh-huh. Mondjad.
2: Tehát a fejlesztő igazából ilyenkor magát a kódolást, tehát a kódok begépelését nem kell, hogy ő végezze, hanem helyette a mesterséges intelligencia végzi, azon instrukciók alapján, meg persze nyilván logikai összefüggések is mivelek alapján, amelyeket a fejlesztő, vagy alkotó, vagy akár tervező, így is szokták mondani, megbeszél vele, egyeztet.
4: Ja, ez volt a pokoli szomszédok a múlt héten. Amit
2: igen.
4: Reméljük, hogy sokan már megelégedéssel használnak és játszanak.
2: Hát főleg, hogy tehát igazából ezen a héten lett így nagy elérhető, úgyhogy talán még olyan nagyon sokan nem, de nagyon sokan kérték, de erről ugye
4: hát,
2: beszéltünk már az elején. Igen. Szóval akkor vibe coder vagy, ezzel készítetted a Claude AI-jal? Jól hallottam?
5: Claude és Grok kereszteződése.
2: Tehát a Grok.
5: Igen. Tehát Claude-dal csinálom, de Grokkal gyakorlatilag hibaelemeztetem az egészet. Tehát pontosan azért, mert a Claude esetleg elfogult lett a saját munkájára, és a Grok viszont tényleg át tudja gyakorlatilag lapozni az egészet A-tól Z-ig, illetve hát nagyon-nagyon hasznos segítséget kapok egy taktástól, akivel nem egyeztettem, úgyhogy nem szeretném mondani a nevét, de ő viszont egy ChatGPT kodexel nézeti át, és tőle is nagyon sok hasznos tanácsot kapok a fejlesztésbe, és hát igazából így, mondjuk így a hibák így derülnek ki, és javítódnak ki, de egyébként bátran mondhatom, hogy a Claude meg a Grok tökéletesen össze tudnak dolgozni, mert például, amikor valami kicsit merészebb húzást akarok belevinni, olyankor van, hogy a Groknak a kevésbé visszafogottsága kell, amíg a Claude viszont profin programoz, tehát a Claude tudja, hogy mit és hogyan kell profizmusra fejleszteni, a Grok viszont az a láncos Laci betyár, aki képes kirántani a falból a konnektort, hogyha az bedüglik és áram kell.
2: Úgy de tetszik ez a hasonlat.
4: Ez nagyon jó, főleg, hogy én a hétvégén pont kirántottam a falból egy konnektort.
2: Ej, te betyár! Ezen túl Groknak hívnak. Groki? Hogy tetszik?
4: Fantasztikus.
3: Jó.
5: Figyelj, Bojtor Groktán, vagy Groktor Zoltán?
4: Hogy még egyszer, ezt gyakoroljuk még.
5: Bojtor Groktán, vagy Groktor Zoltán?
4: Egészségedre.
2: Groktor. Mondjam, doktor. Szóval nem tudom, figyeljétek-e, de itt már kibővülnek a dolgok, tehát itt nyilván itt az emberi erőforrás, humán erőforrás, Dávid, illetve a másik társa, akivel fejleszt, vagy hát aki legalábbis hiba ellenőriz, és két AI-t használ ahhoz, hogy az esetleges hibákat minél hatékonyabban szűrje ki.
4: Sőt, a társ hozza a harmadikat is. Úgyhogy...
2: De tényleg a kodexet.
5: Hát igen,
2: valóban,
5: mert tulajdonképpen a kodexel igazából, tehát szent a háromság, már csak valakinek be kell szanadja menájjal is, és akkor teljes benne az egész.
2: Zalita pont az a vibe kódol, majd beszélek.
5: Na, azért mondom, hogy... várjuk itt a munkáját, majd betesszük a kredit listába őt is.
2: Ez nagyon új dolog, amiről mi itt beszélünk. Tehát ezek egy éve talán, de 2-3 éve erről nem nagyon tudtunk volna beszélni, mert a vibe coding, mint ilyen, nem is igazán létezett. Ugye akkor bontogatták szárnyaikat az AI-juk, lehetett velük beszélgetni, meg csinálni egy-két dolgot, de most már nem jutunk egy olyan szintre, és ezek az applikáció, például a Dávidé, az igazi megerősítés ebben, hogy ezeket kreatív munkára és nagyon sokféle úton, módon lehet használni. Tehát akkor te nem vagy programozó, ha jól értem, mert nincs ilyen képesítésed?
5: Nem,
2: vagy...
5: nem. Semmilyen képesítésem nincsen, full autodidaktát módon tanulok, és ezt itt kiragadnám a szót, mondtad, hogy sok egyébre is lehet használni. Nekünk vakoknak például egy kitűnő lehetőség arra, hogy mutatós honlapot gyártsunk, mert informálisat tudunk gyártani vakon, WordPress-szel, akármelyikkel, Fusion-nel, Jomlával, bármelyikkel. Az nagyon informális lesz az a weblap, de nem lesz szép, mert nem látod. És viszont a vibecoderrel, akár egy bármilyen olyan erre specializálódott AI-val viszont olyan honlapot raksz össze, ami nem csak egyfelől akadálymentes, mert ennek a szemantikus elemek, meg aria címkék, meg minden, hanem mutatós is. Látósan is mutatós. És ugye a mai sürgető világban 2-3 másodpercet van, hogy megfogd a látót. És mondjuk egy ilyen alkalmazásnál, mint ez, nem is annyira számít. De hogyha mondjuk olyan honlapot akarsz csinálni, akár bármilyen egyéb szakma területére, ahol esetleg látókkal is interakcióba kíván lépni, akkor igenis számít, hogy az a honlap az látosan is mutatós legyen.
2: Tehát esztétikum. Legyen megnyerő.
5: Esztétikum. Uh-huh. Így van, mert WordPress-szel bármilyen oldallal összerakott úgy, hogy informálisan működik. De pont a múltkor egy kedves ismerősömnek néztük a szájtját Anitával, kedvesemmel, és mondta, hogy informálisnak informális, de nem mutatós. És utána én mondtam ennek a srácnak egy javaslatot, amivel dolgozzon, és erre már az volt a válasz, hogy pofás. Uh-huh. Mindezt úgy, hogy nem mondtam meg a kedvesnek, hogy én ajánlottam a srácnak, hogy ezzel dolgozzon. Éppen azért, mert ne az legyen, hogy akkor esetleg befolyásolja tény, hogy én ajánlottam, csak egész egyszerűen ugyanazt a domaint megadtam neki, és úgy már, rossz szó, hogy szép érzéke van az AI-nak, mert ugye itt mégiscsak egy gépről beszélünk, és mégis az AI sokkal jobban össze tudja pattintani, hogy az úgy nézzen ki, hogy kell, és hát ezért is óriási haszna van ennek az egésznek, mert most már tényleg nem állom, hogy vakon is tudj, nem csak működő, hanem a látótársadalom számára is olyan szájtot gyártani, hogy ne egy egészséges boksi simi legyen, hogy nem szólunk be a vaknak, hogy az oldala milyen.
2: Nem ríj le az oldalról, hogy vakember csinálta.
5: Így van. Ez bocs, de ezt muszáj voltam elmondani, mert ez egy óriási
2: tökéletes
5: potenciál, és ezt nagyon sok vak van, aki weboldalakkal foglalkozik, nekik is egy óriási lehetőség lehet ez.
2: Erről akár egy egész adás végig lehetne beszélni, tehát tényleg ilyen fejlesztés mi egymás.
5: Jó,
2: most
5: nem,
2: csak
5: hát
2: azért
5: ennyi,
2: nem tesszük csak... ezt, tehát engem el lehet vinni, meg minket nagyon el lehet vinni más irányba, de akkor nem beszélünk sohasem a Super DR-ről, tehát mi rendszeresen csináljuk egymásra is azt, hogy kezdünk egy témába, és 3-4 órán keresztül arról van szó.
4: Meg a hallgatók levele is bele tudnak.
3: Igen, nosztalgiázni is. Bármiben lehet vinni.
5: De hát, ha már nosztalgia, egyébként pont most dobtam be egy levet a listákra, majd kitesznek onnét is, hogy a régi vakos retrojátékokat összegyűjteni, és egyébként én a Windowsos meg a mobilos Super DL-be is beletenném ezeket, a gyufapöci, harcos, csata, ilyenek.
2: Bizonyos mérték, van nekem egy adatbázisom, majd beszéljünk. Nem teljes a lista, de elő tudnék kaparni.
5: Ja, nyilván először is, ha az adatbázis megvan, akkor mindenképpen majd beszéljünk, de first of all, ugye az Andrásékkal akarom fel a kapcsolatot, engedélyezik egyáltalán.
2: Persze, amit nem ismerik az András, hogy csináltak, ott volt rengeteg a vakodából, tehát várhelyi szoftverek, meg...
5: Ja, értem.
2: Nem is annyira az aratóék, hanem inkább az NVIDIA-s akkori, meg a vakoda akkori tanárai és tanulói, tehát itt Turai Lászlótól kezdve,
3: a Pille. Volt, amit a rádiónk főszerkeszt, pontosan a Hobby Rádió főszerkeszt, egy Pille is csinált játékot.
2: Nagyon-nagyon sokan. Igen.
5: Na mindegy, de az lenne, hogy egy pár darabot így belevinni, amik így ilyen kontextmenüvel megoldhatóak, és hát egy Unót már beleprogramoztam egyébként, meg egy 1000 mérföldet, meg egy blackjacket, meg egy ötlapos pókert, meg egy karórablót, de figyelj, legyenek olyan játékok, amiket a többi vak is szeret és ismer.
2: Vissza is kanyarodtunk akkor, tehát most megint a Super DL-ről van szó, szóval, hogy már játékok is vannak, de akkor még egy szó az alkotásról, tehát ugye AI-okkal készült, bocsánat, és készült és készül továbbra is, tehát frissül, karban van tartva, bővülnek a funkció,
4: fejlesztés alatt áll.
2: Aha.
5: Folyamatosan. Tehát egyébként szóval sose lesz kész igazából. Tehát nem lesz egy olyan, hogy és most le van zárva.
4: De akkor, ha már így erről beszélgetünk, akkor soroljuk már fel, amennyiben a műsoridőnk nem véges ehhez, hogy miket tud.
5: Hát kezdetben ugye tud letölteni normál videókat, normál zenéket az alap ITDLP támogatott oldalakról és oldalakkal. Ezt lehet úgy is, hogy egy linket bemásolsz neki, de van benne dedikált médiakereső alkalmazás.
4: Tehát ezek a YouTube nagyon... és a YouTube Music például?
5: YouTube Music, SoundCloud, Elvileg a Vimeo-t is támogatja, hát amit az ITDLP támogat, onnan minden, onnan tud leszedni, de a médiakereső az a SoundCloud és a YouTube-ra szűr, azt viszont biztosan tudom, amit beleprogramoztunk, vagy belefejlesztettünk, fejlesztettem. Uh-huh. Ezt mindenképpen tudja, illetve akadálymentes torrent kliensként is tud viselkedni, ugyanis a legtöbb torrent kliens nem akadálymentes. Vagy valami reklám bejön, vagy valami, ez az, beláthatók a szidarányok, a letöltési szálak, minden, és teljesen professzionálisan mutat mindent, hogy mit töltöttél le, letöltödötte, stb. Tehát azt hiszem ez is egy újítás a letöltők idejéből.
2: Fontos tisztázni azért itt a gépházban, hogy a torrent csomagban úgy él, hogy az illegális tevékenység valóban van ilyen része is, de nem minden.
5: De nem, ő magában nem a torrent illegális. Tehát
2: így van, csak ez él nagyon sok
3: fejben. Ha illegális tartalmat töltünk le vele, ami szerzői.
5: Hát ő magában vagy a torrent egy adatmegosztó fájl.
3: Pontosan.
5: Hát ez amint veszek egy kést, akkor nem biztos, hogy azért veszem, hogy gyilkolni akarok vele, nyilván, hanem mert pontosan. Mondjuk a húst nem tudtam reggel fölvágni. Ennyi. Persze. És a torrent is ez.
4: Jó tés. Hogy a gépház örök példája, igen.
2: Az AI-ra is mondani. Ez a kés, ez mindig előkerül.
3: Pontosan. Egy csomó Linux disztribúciót is torrenten terjesztenek. Tehát
2: még a Mac-ről is lehetett torrenten letölteni könyveket egy időben.
5: Persze. És hát ez annyit még vissza, hogy az Ariát használom torrent motorként, amit a Deluge is, meg a Transmission, meg az ilyen nagyobb torrent kliensek is használnak, tehát ez se titok. És amit még tud, az igazából van benne egy internetes rádió például, ami azért nagyon jó, mert nem csak egy internetes rádió, ahol hallgatni és mellesleg kedvenceket is lehet menteni, hanem azonnali fölvételt is tud a rádióból, tehát hogyha még egy műsort fel akarsz venni, de, és most jön a de, időzített felvételeket is tud még hozzá párhuzamos időben, akár többet is tud fölvenni. És ezek szépen beállíthatóak, mit tudom én, 8-tól kezdődik mondjuk a egyik rádión az egyik műsor, a másik
4: gépház
5: természetesen. A másik.
2: Mi más? Mi a fészkes fene kezdődne 8-tól?
5: Mondjuk a gépház, igen, egyébként az is éppensége 8-tól mondjuk kezdődik, de mondjuk a másik rádión is van egy műsor, amit én fel akarok venni, és közben meg nem érek rá, mert én rohadtul éppen más csinálok, de a két műsor igenis érdekel engem, és mondjuk, hát jó, ti fölteszitek egyébként a gépháznak speciál az adásai itt az archívumba, de mondjuk játszunk azzal a gondolattal, hogy nem teszi föl valaki, de ezért aztán föl tudod venni ezt a műsort. Tehát azért mondom, hogy ez is egy újítás, és mától egyébként ma reggel lett ez kiadva, most már a Windows-zal együtt képes indulni az alkalmazás, hogy ne az legyen, hogy hoppáré, én beállítottam a felvételt, csak magát a programot nem indítottam el.
4: Hoppá, mit tud még?
5: Van benne egy szupermédia csoport, amiben van egy broadcaster rádiósoknak, rendesen Icecast és Soundcast szerverre is beállítható, akkor van benne. Gyakorlatilag a jinglek is szépen numpedre beállíthatóak 0-tól 9-ig, tehát gyakorlatilag akár tudod, hogy melyiket állítod be, akkor egyszer megnyomod a megfelelő időben. Van benne egy úgynevezett lazy mód, amit megnyomsz, és szépen az általad beállított TTS hangján bemondja, hogy éppen melyik zeneszám szól a rádióban, és a pontos időt is bemondja. Előhallgatás is van benne, áttűnés, tehát mit tudom, az utolsó számot beállítható, hogy 5-10 másodperc hosszan szépen lekeveri, és a következőt meg behozza, tehát teljesen áttűnéssel eltigyadást bekeverni. Nyilván így van benne mikrofon ducking, tehát le tudja hangítani a zenét, amikor beszélsz. Tehát a teljes értékű adásvezérlő.
3: Adásvezérlő is, azt a
5: úgyhogy ez is benne van, és ami viszont az egyik kedvencem, az a géptől gépig való közvetlen fájlküldés. Többet nincs az, hogy na, dob már fel nekem drive-ra, és akkor majd én lehúzkodom onnét, hanem a Magic Wormhole-nak a szervereit használva gyakorlatilag egy jelszó ismeretében, amit a rendszer ad neked, amit ki is vág a vágólapra, beilleszted, és a másik gyakorlatilag tudja áthúzni akár mekkora fájlt.
2: A minden itt neki.
5: Úgyhogy ez is benne van. Akkor van benne egy IPTV gyakorlatilag, ami
2: ez nem ki, és ez bicska.
5: Gyakorlatilag ez az is benne van, teljesen jól lehet gyakorlatilag, hogyha van XRealmore-ed, vagy M3-od, vagy bármi, amivel be tudod léptetni, felhasználva vagy jelszavad, akkor a műsorúságot is teljesen akadálymentesen látja, teljesen jól lehet olvasni, és ezeket, tehát tényleg az a jó, hogy egyfajta akadálymentes IPTV alkalmazás is így módon elérhető a rendszer szintjén, illetve ami még nagyon hasznosnak tűnő alkalmazás, az egy olyan dedikált naptár, amiben gyakorlatilag tényleg, hát egyfelől a külső naptáradat is bele tudod tenni, egy speciális link kell, amit egyébként meg is súg, hogy tudod elérni, és akkor szinkronba tartatod, szerkeszteni tudod a külső naptáradat, de látni láthatod az eseményeket, amiket mondjuk egy Google-be bármibe fölvettél. Ez szándékosan van így, ugye mi nem akarunk semmilyen olyanba belenyúlni, ami esetleg a te személyes magánszférádat jobban érinteni, mint kell, csak azt adod meg a rendszernek, amit te szeretnél, éppen ezért jó. És hát vannak speciális eszközök, amikre lehet, hogy senki nem gondolt, viszont szerintem óriási segítségek tudnak lenni. Ez például például a videókészítő, ami képekből, nem egy képből és egy hangból, hanem tetszőleges számú képből és hangból tud videót csinálni, gyakorlatilag fülvágás útján. Elindítod a programot, beteszel egy háttérképet, bármit, utána beteszel egy zenét, és ahol a zenét te fülalapján megállítod, ott szépen be tudsz tenni vagy képet, vagy szöveget, tehát gyakorlatilag teljes mértékig vakosra szabottan, nem kell görbékkel ebben a variálni.
2: Egy ilyen prezentáció, vagy akár
5: így
2: bármi
5: van,
2: egyéb.
5: Így van. Képet, szöveget be tudsz tenni, és a végén MP4 belementi, amikor befejezted a munkádat, és itt jön a másik dolog, ami van, videó összefűző is, ugyanígy fülvágással működtetve. Tehát szépen beteszel mondjuk egy videót, körül is tudod vágni, ki is tudsz belőle vágni, illetve össze is tudod fűzni a videókat, ugyanígy fülvágás alapján.
2: Abban teljesen biztos vagyok, hogy a műsorja nem elég arra, hogy mindent kipróbáljunk, amit tud.
5: Hát persze, hogy... nem, mert még nem is meséltem az AI funkciókról, mert például van benne egy olyan, hogy videóhanggal elmondás, ezt meg elmondom azért gyorsan. Uh-huh. Mert hogy nyilván ez se a Gemini kulcs, vagy egyébként a négy alap AI-jal működik együtt, Gemini, Grok, ChatGPT és Claude, Anthropic, és gyakorlatilag tud olyat, hogy beteszel egy videót, bármilyen videót, mit tudom én, lehet az még 2 perc vagy több, ő kiszámol egy költséget, hogy hány kreditre lehet szükséged ahhoz, hogy ezt ő renderelje és szépen hang alá mondja, és gyakorlatilag, ahogy szétrenderelted, vagy elindítod a folyamatot, ő figyeli a beszédet is, meg mindent, és ahol nincs beszéd, ott szépen hangalámondással elmondja, hogy mi látszik, és mit csinál az adott felhasználó, és beleégeti a hangsávba a hangalámondott szöveget, tehát egyfajta audio narrációt tesz a videó alá. Ez is teljesen jól működik, de a hangoskönyvkészítő és olvasó program se utolsó, ami benne van, ez támogatja a Microsoft Edge-féle neurális hangokat, a különböző AI hangmodellekkel való készítést, illetve az alap Sepi 5-os hangokkal, mint a, amiket esetleg bele lehet tölteni, eSpeak vagy bármilyen egyéb hangot, amit bele fel lehet Sepi 5-re telepíteni. Most egyelőre én tudnak mondani, ami így a program tudása.
4: Én nagyjából ámulok és bámulok is. Ezer és ezer kérdésem lenne, de szerintem majd a legjobb lesz, hogyha kipróbáljuk a különböző funkciókat, vagy legalábbis abból
2: nyilvánjat,
4: mert ahhoz tényleg nem lenne elég a műsorunk, hogy az egészet...
5: Szemezünk, kinek van műszeme? Hát mert igen. Akkor szemezünk a műsor, szemezünk a funkciókból, és akkor amiknek van műszeme, az velem szemezhet.
4: Abszolút, ilyen a szemezgető. Szóval nekem nagyon tetszik, hangvágó nincs benne. Mit tudom, én azt mondom, hogy...
5: De, igen, van benne egy fülevágó, és egyébként van benne egy speciális iPhone csengő hangkészítő is, ami annyit tud, hogy betöltesz a zenét, és a haladsz a zenében, bal jobbra nyillal, és ahol te megálltad a zenét, onnantól levág 30 másodpercet, és tudsz szépen esetleg visszafele karisztolni a 30 másodpercben, hogyha mondjuk pont az, hogy keres, akkor ne így maradjon, hanem vissza tudjál menni addig, ahonnan a csengehang teljes értékűleg élvezhető.
4: Fantasztikus.
5: De gyakorlatilag ő ügyel rá, hogy a 30 másodpercen nem menjen túl, és iPhone kompatibilis, nem csak MP3, hanem az iPhone saját M4R típusával is tud menteni.
4: Azt a... Te figyelj ide, hogyha jövő héten kiderül, hogy ez vacsorát is főz nekem, hát...
5: Majd dolgozom rajta, jó? Megígérem.
4: Rendben. Eddig nagyon tetszik, és akkor klasszul, hibátlanul működnek ezek a funkciók, az összes.
5: Azt mondhatom, hogy összességében igen, és bármikor hiba jön, azt én tényleg mindig igyekszem. Tehát nálam nincs ez a dúrogás, hogy akkor csináljál jobbat. Hanem az van, hogy nagyon köszönöm a visszajelzést, és annyit szoktam kérni, hogy mivel van egy eseménynapló szekció, tehát amit a rendszer kimond, bármi, az megjelenik az eseménynaplójában, épp azért, hogy reprodukálható legyen a jelenség, és tudjam javítani.
2: Csak ezt kell elküldeni neked.
5: Így van. Uh-huh. És akkor tudom javítani.
2: Kérem szépen, én amondó vagyok, hogy menjünk fel ennek az alkalmazásnak a weboldalára, nagy ilyenne is van, a superkötőjeldl.com, superkötőjeldl.com. Letöltjük ezt a szoftvert, és jó néhány funkcióját, nyilván a teljesség igénye nélkül, együtt Dávid kalauzolásával megnézünk, rápróbálunk, meghallgatjuk. Itt vagyunk fent a superkötőjeldl.com-on, egy magyar nyelvű felület tárult elibénk, úgyhogy el is indulunk lefelé.
4: Robinak először sikerült duperdl.com-nak beírnia.
2: Igen, ez csak egy elcsúszás, de nem hangzik rosszul.
5: Hát az az, önök, 666-nek van a superdl.
4: Szóval superkötőjeldl.com.
2: Ez a fotokimatkomás superdl. Ez a fotokimatkomás mi? Ezt gondolom, hogy nyilván egy leírás.
6: Ez a fotokimatkomás funkció. Ez a fotokimatkomás modulok. Kimatkomás hívek. Kimatkomás opcast. Ez a fotokimatkomás Android. Ez a fotokimatkomás hírlevél. Ez a fotokimatkomás letöltés.
2: Szerintem, hogy most ez kell. az egyszerűség kedvéért, mert szeretnénk feltelepíteni használni szeretnénk a program. Windows 11.
6: Szintsok második szint letöltés. SuperDL.
2: Ide is ugrott egyébként, tehát nyomtam egy Entert, és egyfajta, mint egy ilyen keresztülatkozással.
6: Hivatkozás támogatás megköszönöm, hogy velem tart a szemem az úton. Dávid. Windows 11. Szintsok második szint letöltés. SuperDL. Windows 11 és újabb. Ingyenes, most és mindig. A linket mindig a legfrissebb kiadásra mutatnak. Ajánlott. SuperDL Setup Exe. Hivatkozás telepítő letöltése Windowsra.
2: Ide megyünk, jó? Egyszerűség kedvére. Nyilván a honlapot bárki kedvére böngészheti, olvashat az a szoftverről, támogathatja a projektet. Tehát nyilván itt most nem fogunk végigmenni az egész honlapon, de a superkötőjel.dl.com-on mindenki kellő információt olvashat. Nyomtam is egy Entert erre a telepítő letöltésére, és szerintem, noha visszajelzés most nem érkezett, de mindjárt megnézzük a letöltési könyvtárat.
6: Forrás, HTTPS, SuperDL.com, 0 és 129 megabyte összesen, 129 megabyte letöltési előzmények, tudsz, forrás, HTTP, letöltési link másolása, romb megjele.
2: És el is készült a letöltés, meg is tudtuk, hogy 129 megabyte-os a telepítője. Mi ezt most elindítjuk.
6: SuperDL Setup Exe, és mi a Windows megvédte a számítógépét a Microsoft Defender Smart Screen megakadályozta egy nem felismert alkalmazást.
2: Gondolom, még nincs tanúsítvány, ami működhetne, tehát itt ugye kijön a Smart Screen, ez egy figyelmeztetés, de Dávid azt mondja nekünk, itt helyben a saját hangjával, hogy nem tartalmaz kártékony elemeket a szoftvere, igaz?
5: Nem. Semmilyen kártékony elemet nem tartalmaz, semmit nem rögzítünk, a betett kulcsok, AI kulcsok maszkoltan kerülnek, és csak a te gépedre elterülésre, tehát valahányszor tényleg beírsz valamit, az sehova nem továbbítódik, és a diagnosztikák is ezért nem úgy vannak, hogy automatikus feedbacking van, hanem te küld el nekem.
2: Tökéletes. Ezért aztán, mivel megbízunk Dávidban és a szoftverében, ezért tabbal azt választjuk, hogy további információ, szóköz, és akkor tabbal utána lesz egy
6: a Windows megvédte futtatás mindenképpen gomb.
2: Futtatás mindenképpen gomb. Ez a Windows beépített Smart Screen szűrője, de ezáltal engedélyeztetjük vele. Most pedig nem sokára indul a telepítő. Ha esetleg a Smart Screen miatt nem kerülne fókuszba, akkor alt-tabbal tehetjük ezt meg, és fókuszba
6: telepítési mód, telepítési mód kiválasztása párbeszéd panel válaszom telepítési módot SuperDL csak a jelenlegi felhasználónak telepíthető, vagy az összes felhasználónak rendszergazdai jogok szükségesek. Telepítés csak nekem ajánlott.
2: Legyen így. Én önző vagyok, úgyhogy csak magamnak telepítem. Nyomok egy szó közt.
6: Le a telepítő nyelvi beállítása. Válassza ki a telepítés alatt használt nyelvet. Kombinált lista mező magyar zárva.
2: Tökéletes.
6: Rendben gomb.
2: Tabban rendben gomb szó közt.
6: Le asztal SuperDL telepítő párbeszéd panel üdvözli az SuperDL telepítő varázslója. Az SuperDL verzió 3.29.14 telepítésre kerül a számítógépén. Ajánlott minden egyéb futó
2: alkalmazás. Akkor ez a 3.29.14 és a legfrissebb, nyilván ez, ahogy majd az adás és a hallgatása között eltelik az idő, ez nyilván változni fog, de pillanatnyilag, amikor ezt rögzítjük, akkor ez a legfrissebb.
6: Tovább. Lenyomva a folytatáshoz, kattintsom a továbbra. Ha másik könyvtárat választanak, kattintsom a tallózásra, szerkesztőmező C, Pusher Shop, Datalopszal, Program, SuperDL kijelölve.
2: Nyugodjunk, ez megfelel, Enter.
6: Jelölje ki, mely kiegészítő feladatokat hajtsa végre a telepítő az SuperDL telepítése során, majd kattintsom a továbbra, fanizet, asztali parancsikon létrehozása jelölő négylet bejelölve.
2: Nagyon jó, hogy ez be van jelölve.
6: Zene és videófajlok tartsítása a SuperDL-hez, dupla kattintása a SuperDL nyitta megjelölő négylet nincs bejelölve.
2: Ezt majd alkalomattán később, most egyőre ezt én se jelölném be, hogy a telepítő
6: mutatja,
2: és ez a kettő van, ahogy látom. Parancsikon ott van az asztalon, ez tökéletes.
6: Zene és videófajlok vissza gomb.
2: Tab.
6: Tovább gomb.
2: Tovább gomb. Lenyom szó.
6: A telepítés. Mint se gomb. Kattintsom a telepítésre a folytatáshoz.
2: Rá kell menni a telepítésre, tehát oda kell tabozni.
6: Vissza telepítés gomb.
2: És akkor szó.
6: Lenyom a tovább. Mint se gomb. 1%. 11%. 21%. 31%.
5: Igen, ezt az InnoSetup-ból csináltam, ezt a telepítési
6: varázslót
5: igazából, úgyhogy
6: 61%, 71%, 81%, 91%. A telepítő végzett az SuperDL telepítésével. Az alkalmazást a létrehozott ikonok kiválasztásával indíthatta. Kattintsom a befejezésre a kilépéshez fanizet. Indítás SuperDL jelölő négylet bejelölve. Nincs be.
2: Inkább az asztalról indítjuk. Befejezésre. Csak úgy babonából.
6: SuperDL.
2: Itt az ikonja. Úgyhogy Enter. Már indítjuk is.
6: SuperDL, akadálymentes médiaközpont.
1: SuperDL, a digitális szalon.
7: Jelenleg nincs aktív letöltés.
2: Nem csak a képernyőolvasó tájékoztat minket, hanem a programtól kaptunk tájékoztatást. Először is egy logó, illetve azt, hogy jelenleg nincs aktív letöltés. Itt van a program felülete.
6: File almenü.
2: Ahogy látom,
6: letöltések almenü.
2: Van menüsor, így első körben. Tehát altal beívható, klasszikus. Szerencséje, nem szalagos.
5: Jaj, nem, azt arra jeltem, hogy az ne legyen.
2: Aztán kezdjük ezzel. Nézzük a menüt. File menü.
6: Új letöltés URL menő CTRL-en.
2: új letöltés, ez az első menüpont. Tehát például egy persze nyilván legálisan letölthető YouTube videó linkjét tudjuk ide betenni.
5: Nem csak bármilyen oldalnak a letöltését betetjük, tehát most mondok egy példát, egy GitHubnak is a letöltését, és a hagyományos böngészőktől eltérően ő képes több szálon futatni a letöltést, és le is tölti.
2: Tehát ez nem csak média letöltő akkor ilyen formán,
5: nem.
2: Letöltéskezelő.
5: Letöltéskezelő, így van.
6: Torrent file megnyitása CTRL-T.
2: Itt a torrent kezelő is.
6: URL lista megnyitása CTRL-O.
5: Igen, ez akkor jó, hogyha például
2: kötegelt letöltés?
5: Kötegelt letöltés, így van.
2: Amikor is, mondjuk összeütünk egy TXT fájlban egymás alatt URL-eket, linkeket, és ő ezt gyakorlatilag igyekszik mind teljesíteni.
5: Igen.
2: Ha jól értem. Fantasztikus. Lefelé.
6: Célmappa megnyitása CTRL-M.
2: Ez hogy hová?
5: Hát ez ugye arra jó, hogy amiket letöltöttél, akkor egyszerűen megnyitod.
2: Meg tudjam nézni. Alapban letöltésekbe viszi?
5: Alap esetben nem, de ez a beállításokban módosítható.
6: Beállítások CTRL.
2: Na pont itt van.
6: Kilépés CTRL, beállítások CTRL.
2: A gépházban nem szoktunk, azért főleg azért nem, mert beállítások nagyon el lehet veszni egy beállítások menüben, de azért rápillantunk, ha már így pont szóba került.
6: Super DL, beállítások párbeszédpanel, fül, letöltés fül kijelölve.
2: Letöltés fül, ez aktív fül. Tökéletes a akadálymentesség. Ezt egyébként, ha jól olvastam, akkor Pythonban fut a program, tehát az agya az
5: abszolút,
2: Python.
5: Abszolút Python,
2: QT, így van. Milyen keretrendszert használsz?
5: QT és hát Electronban van az egész lehozva, és ami biztos, hogy gyakorlatilag a VX3 a Pythonon belül, és hát amire nagyon ügyeltünk, hogy nem egy feletre ragasztottunk egy akadálymentes címkét, hanem az egész nulláról úgy indult. Tehát a skilleknél is az van megadva, hogy szigorúan így dolgozzon, hogy akadálymentes szélzattal.
6: Szerkesztőmező 8 kijelölve.
2: Ez aktív letöltések száma.
5: Ez az, hogy hány szál, igen.
2: Gondolom.
6: Szállat letölt, senként. Szerkesztőmező 3 kijelölve.
2: Nem, ezek, aha, ez egy aktív letöltések, aztán külön a szálak, aha.
6: Sebesség, korlát, szerkesztőmező üres.
5: Igen, ez akkor nagyon jó, hogyha mondjuk esetleg egy limitált szélességű interneten vagy, és akkor egész egyszerűen azt mondod, hogy hát ne az egészet vegy el, hanem megadod neki, hogy hány megabájttal töltsön.
2: Tehát akkor milyen mértékegységet vár ilyenkor?
5: Megabájtot.
2: Megabájtot. Uh-huh. Kéletes.
6: Videóformátum letöltött videóhoz kombinált listamező MP4 zárva.
2: Videóformátum. Itt MKV. Van egyébként MKV. Tehát nem is kell egyébként alt lenyíla lenyitni, tehát itt a kombinált listamezők azonnal nyíl billentyűkkel módosítható. MP4. Tehát nincs szükség semmi plusz billentyű barancsra vagy fölösleges hülyéskedésre.
6: Hangformátum csak hangmódhoz kombinált listamező MP3 zárva.
2: Alapban MP3-ba tölt le, de alatta van M4-a.
6: Opus.
2: Opus.
6: Flat.
2: Tökéletes. Bőséges kínálat van.
6: Hangbitráta KBPS kombinált listamező 192 zárva.
2: Bitrátát is be lehet állítani, alapban 192.
6: Mintavétel KHZ kombinált listamező eredeti zárva.
2: Eredeti, de...
6: 44.100 HZ, 48.000 HZ.
3: Ez de jó, hogy ez be lehet állítani, ez hiányzik egy csomó letöltőből.
5: Hát tudom, azért akartam így megcsinálni, mert ezt hiánypótlónak éreztem.
3: Hát ez tényleg hiánypótló, köszi.
6: Torrent megosztási arány szerkesztőmező 1.0 kijelölve.
2: Tehát meg vissza nem tölti teljes egészében, azt akarja jelenteni, addig összeideli.
5: Így van.
2: De ez itt módosítható is akár.
6: Lejátszási lista külön, sokszámozott mappába jelölő négyzet bejelölve.
5: Igen, ez azért nagyon, mert hogyha még leszedsz egy bármilyen videó lejátszási listát, akkor nem beömlesztő a többi közé, hanem bemapázza és el is nevezi, és akkor abba teszi bele a letöltött tartalmat. Mm-hmm,
2: tökéletes.
6: Mentés gomb, mégse gomb.
2: Ez oké gomb. A mentés gomb, igen, tehát akinek hogy tetszik.
6: Fül, letöltés fülki, fiók sütik fülki jelölve.
2: Jó, hát itt nagyon sok minden van, nyilván
6: általános fülki jelölve. Nézzük, hangjelzések, beszéd fülki jelölve.
5: Az általános javaslom egyébként,
6: Vágólap figyelése másolt hivatkozás automatikus letöltése jelölő négyzet nincs bejelölve.
2: Vágólap figyelő.
5: Ez azért nagyon jó, mert hogyha mondjuk most mondok egy példát, kimásolsz egy YouTube linket, akkor nem kell vele vacakolni, hogy beilleszgessed, hanem ezt magától akkor be is tesz és le is tölti.
2: Uh-huh. És gondolom, alapban hangos tájékoztató is jár ahhoz, igen, hogy mondjuk abszolút aktív letöltés van, vagy már nincs, tehát befejeződött.
5: És a befejezésről is tájékoztat, hogy melyik letöltést fejezte be.
6: Uh-huh. Rendszerértesítések elkészült letöltésekről jelölő négyzet bejelölve. Városnapi időjárás szerkesztőmező Budapest kijelölve.
5: Ez ugye az alapértelmezett, az van neki megadva, de ez szabadon lemódosítható, hogy melyik városnak az időjárását figyelje.
2: Ezt átírhatom, benyitsz, vagy listáz, listáboltok vele?
5: Átírhatod, bármire átírhatod.
6: P-S-S.
2: Sok beírom Pécset.
6: Pécs, beszédhang, üdvözlés, felolvasás, kombinált listamező, automatikus, edge, magyar, tartalékrendszer, hang, zárva.
5: Ez ugye az, amivel bejelentkeztél, amikor megszólalt ez a Microsoft Tamás hang. Ez
6: fejlesztői mód, egyéni frissítési forrás engedélyezése, repo.txt, csak ha tudod, mit csinálsz, jelölő nincs, mert nincs bejelölő.
2: Most nem foglalkozunk.
6: Mentés gomb.
2: Aha. Nagyon sok lapfű van még, tehát itt tényleg nagyon sok mindent lehet csemegézni, és mi ajánljuk is kedves hallgatóinknak. És itt vagyunk a program kezdő ablakában. Nézzük még is a menüt. A file menün túl vagyunk.
6: Letöltések almenü.
2: A letöltések
6: menü. Letöltési lista CTRL-D. Esemény napló CTRL-le. Kijelölt leállítása törlésebel. Eltávolítása listából shift-bel. Összes leállítása CTRL shift-es. Összefoglaló felolvasása CTRL-J.
2: Például ha most ezt
6: kérdezik. SuperDL, akadálymentes médiaközpont, letöltendő URL.
8: Üdvözöl a SuperDL.
6: Új értesítés.
8: Ma 2026. július 21. Kedd van, Dániel, Daniella napja. Budapest időjárása 26 fok, borult. Jelenleg nincs aktív letöltésed.
5: Hogy az miért van Budapesten, azt nem tudom, de azt majd elmondom, utána járok. Köszönöm, hogy ez most kiderült.
2: Úgy kell nyitani a programot, és akkor...
5: Lehet, mindegy, igen.
2: Jó. File almenü. Léptünk a menüben.
6: Letöltések almenü. Letöltések email összefoglaló felolvasása CTR befejezés felolvasása. Hanghatások bejelölve. Letöltési lista CTRL-D.
2: Körbeírtunk.
6: Letöltések a feliratkozások almenü.
2: Feliratkozások menü.
6: Új feliratkozás CTRL-R.
2: Feliratkozás. Ez mit akar jelenteni?
5: Igen, itt podcastokra is fel lehet iratkozni. Tehát rendesen ugye klasszikus podcastot is kezdő, illetve RSS hírcsatorna olvasó is van benne. Ez is akadálymentesen van ugye beletéve az egészbe, és hát itt ugye a feliratkozásra, amit most megtaláltál, itt podcastra lehetne feliratkozni. Bármilyen. Ha tudod a videóeret, meg ilyeneket, akkor simán fel tudsz rá
6: iratkozni. Feliratkozások kezelése CTRL-el.
2: Itt lehet menedzselni, miért vagyok feliratkozva, gondolom.
5: Így van.
6: Új epizódok letöltése most.
2: Itt meg tudja nézni, és lehet ugye tölteni a
6: YouTube csatorna feliratkozás.
2: YouTube csatornára is fel lehet iratkozni.
5: Ez nem valós feliratkozás, hanem be tudsz tenni egy kedvenc csatornát, és gyakorlatilag azt a háttérben monitorozza, és hogyha új videót érzékel a régiekhez képest, akkor gyakorlatilag
2: szépen. Nem magán a YouTube iratkozol fel.
5: Nem, hanem gyakorlatilag egy fajta ilyen. Igen. Egyébként a Blindshare-ben van hasonló ilyen dolog, hogy ott is tudsz ilyet csinálni.
6: Csatornák kezelése. Csatornák ellenőrzése most. Új feliratkozás CTRL-R.
2: Körbeértünk.
6: Feliratkozások zene videó.
2: Igen, ez
6: indítása Windows-szal
2: háttérben. A háttérben is indulhat a program.
6: Indítása Windows-szal háttérben. Fájltársítások zene videó. Média almenü. Eszközök almenü.
2: No, eszközök, nézzük.
6: Eszközök menü. Média kereső CTRL-F.
5: Ez a bizonyos, amit mondtam, hogy itt be tudod írni, és akkor kategorikusan tudsz szűrni hosszra.
6: Modulkezelő.
5: Tudsz szűrni csatornára, mindenre.
2: Aha.
6: Média kereső CTRL-F. Eszközök almenü.
5: Igen, a modulkezelő az azért jó, mert ugye, hogyha minden benne lenne gyárlag a programban, akkor egy óriási nagy monolit lenne az egész. És így viszont mindenki azt telepíti föl magának, amire szükség van. Kvázi ez egy saját, hát katalógus vagy add-on store, ha úgy tetszik, bárhogy lehet hívni.
2: Na ez mindjárt.
6: Almenü kép leírása fájlból CTRL shift-el.
2: Most ezek hogy működnek? Mondod, hogy ez API kulcs kell, mindegyik ez API kulcs kell?
5: Igen, mert ugye mindegyik a felhőből dolgozik. Tehát ami az AI menü alatt van, az gyakorlatilag mindegyik valamelyik AI szolgáltatót használja ahhoz, hogy tudjon működni. Tehát igazából ez most még API kulcs kell, de egyébként a kimondom nyílt, hogy a tervezetem az az, hogy egyszer elérni egy olyan szintet, amikor egy központi AI magot tudok adni a rendszernek, és akkor a vakoknak nem kell ezzel szenvedniük. Mert nagyon sok látássérültnek okoz ez is gondot, hogy tud egy kulcsot beszerezni, hogy működik ez, tehát ez veszi el a kedvét az AI használattól.
2: Azért megnézzük, hogy mit kínál ez a menü.
6: Képleírása a vágólapról.
2: Képleírás fájból vágólapról.
6: Szöveg kiolvasása képből OCR.
2: OCR.
6: Dokumentum összefoglalása.
2: Dokumentum összefoglaló.
6: Képes egy dokumentumról. Átirat készítése hang videó.
2: Erről beszéltél ugye korábban?
5: Igen.
6: Felirat SMT készítése.
2: Felirat készítése.
6: Videó elemzése URL magi fájl. Aj beállítások.
5: Igen, ez, várjál, állj meg, ez nagyon-nagyon nagy különbség, hogy videó elemzése URL vagy fájl. Ez nem csak egyszerűen szöveget olvas, hanem az egész videó tartalmát elmeséli. Tehát ha mondjuk betöltesz egy videót, amin egy valaki főz, akkor tételesen elmeséli x másodpercenkéntes leosztással, hogy mi látható a videóban.
2: Akkor ez nyilván kell API kulcsot szerezni, ez igen, általában azt jelenti, igen, hogy fizetős szolgáltatásra kell feliratkoznunk. Azt nyilván
5: valamennyi kótát ingyenesen is ad, azt hiszem a Gemini, de nem sokat, tehát azt azért el kell mondanom, hogy...
6: Almenü, súgó almenü.
2: És akkor itt a súgó. Nézzük meg a program fő ablakát.
6: SuperDL, akadálymentes médiaközpont.
2: Most bezártam a menüt.
6: Letöltendő URL, szerkesztőmező üves.
2: Alapban letöltendő URL mező tárul elénk, nyilván azért, mert ez volt a program legelső funkciója, és hát akkor megmarad legfőbb funkciónak.
6: Időzítés, szerkesztőmező üves.
5: Ez azért nagyon jó,
2: hogy mikor?
5: Mert megadhatod, ha mondjuk nappal rendszeresen használod a gépet bármilyen más funkciókra, és mondjuk éjszaka szeretnéd csak, hogy teljes szélességgel töltsön, akkor meg tudod neki adni, mikortól mikorig dolgozhat ebben.
2: Ezt milyen formátumban teszem? Óra 2 perc, kötőjel, lezet, tehát hogy milyen intervallumot?
5: Óra perc.
2: De csak számokat használok, vagy ez ugye egy szerkesztőmező?
5: Számot kell megadni neki.
2: Oké.
6: Okay. Letöltés gomb.
2: Letöltés gomb, ha lenne URL-ünk, akkor már töltünk.
6: Beállítások elemcsoport, célmappa, szerkesztőmező D, letöltések kijelölve.
2: Alapban egyébként a Windows-on beállított letöltési mappánkat használja. Nyilván ezt módosíthatnánk is. Azért nem valami user per valami per download itt a mappa, mert ezen a gépen letöltések a D meghajtóra mennek, ezért aztán ez a program okosan felismerve ezt adta meg.
6: Tallózás gomb.
2: De itt át lehetne tallózással váltani természetesen. De most ezt nem tesszük.
6: Csak hang jelölve, nincs bejelölve.
2: Csak hang, amikor például letöltünk egy videót, de nem szeretnénk a videós tartalmat, maradt tehát a hang.
6: Beállítások gomb.
2: Van még egy beállítások gomb.
6: Super DL, beállítások párbeszéd.
2: De ezt hozza be a letöltés fület. Igen. Jó, ezt már néztük, de tökéletes, hogy itt is elérhető. Tehát ez egy nagyon hasznos.
6: Letöltések listája, lista.
2: Lista most üres.
6: Eseménynapló. Szerkesztőmező csatolvasható többsoros üres. 19.17.02. Üdvözöl a Super DL.
2: Aha, tehát itt üres. Ez a legutóbbi esemény, amit látunk, mert még nem csináltunk semmit.
6: Szerkesztőmező.
2: És körbe is értünk. Jó, én mindenféleképpen megnézném.
6: File almenü. Letöltések felirat csomás. Media almenü. Eszközök almenü. Media kereső cím modulkezelő.
2: Majd a modulkezelőt is, mert ott van gondolom, hogy az ilyen, hogy naptár, emlékeztető, meg egy csomó
5: más. Igen, minden ott van fönt, igen.
2: Hát legalább az egy média keresőt próbálgassunk azért.
6: Media kereső CTRL F.
2: Billentyű parancsa is van, Ctrl F. Kereső, tehát tökéletes.
6: Super DL, média kereső, keresés, szerkesztő mező üres, típus, kombinált lista mező videó zárva,
2: videó,
6: lejátszási lista, csatorna.
2: Tehát itt tudjuk, ha is ez a YouTube-on keres, meg a...
5: YouTube-on, meg SoundCloud-on.
2: Lejárt
6: videó, keresés gomb, hossz, kombinált lista mező bármilyen zárva, szerkesztő mező 10 kéje találatok enter, lejátszás, CTRL B, kosárba, CTRL D, letöltés, CTRL C, ur, lista.
2: Billent,
5: igen, aha. A kosárba az azért jó, mert összetudsz több keresésből is gyűjteni bármit. Tehát most mondok egy példát, először rákeresel, mit te mén kukurikúra, aztán törökcsászára, aztán gyémántkrajcára, és az összes olyan találatot, amit szeretnél, azt hozzá tudod egy gyűjtőkosárhoz adni, amiből aztán gyakorlatilag nem csak el szerűen a letöltéssel letöltöd mindent, amit a kosárban te beleraktál.
6: Kosár letöltése gomb.
2: És egyszerre lehet akár tölteni.
6: Kijelölt eltávolítása gomb. Panel. Lejátszásnál csak hangjelölő nincs lett bejelölve. Keresés. Szerkesztőmező üves.
2: Körbeértünk. No most mondjuk azt, hogy én szeretnék letölteni, amit ugye minden jogvédelem nélkül le lehet. Rákeresek, hogy szalagavató. És akkor valami házi videót letöltünk egy szalagavatóról.
6: S-A-L-A-G-A-V-A-T-O.
2: Biztosan nem jogvédett tartalom. Nyomtam egy entert.
6: Találatok enter, lejátszás, CTRL B, kosárba, CTRL D, letöltés, CTRL C, lista, Lermely Klára gimnázium 10.
2: Aha, és itt vannak a találatok egy listában, itt van előttünk is.
6: Nevik, Lime, Abizon, Iveny, Lermely Klára gimnázium 12, D, 2023, szaladamató, keringős, Szolcsnap, hossz, 8.31, feltöltő, Szolcsnap.
2: Tökéletes. Itt ez a videó most van helyi menü is?
6: Környezet menü.
2: Van. Nézzük itt mi van.
6: Lejátszás enter.
2: Le is lehet játszani.
6: Kosárba, CTRL B. Közvetlen letöltés CTRL D. URL pontos másolása CTRL C.
2: Aha, közvetlen letöltés.
6: Közvetlen letöltés CTRL D.
2: Akkor nyomjunk egy entert.
6: Super DL, média kereső, találatok enter. Lejátszás CTRL B. Kosárba CTRL D. Letöltés CTRL C. UR, lista, Lermely Klára gimnázium 12 D. 2023 szaladamató keringős Szolcsnap.
5: Hát be nem mondta, úgyhogy erre mondod, azt majd meg fogom nézni, de letöltötte a...
6: Super DL, exe, Super DL, elkészült. Lermely Klára gimnázium 12 D. 2023
2: a listát előbb mondta be.
5: Aha, igen, igen, bocsánat, igen.
2: Igen. De amúgy például itt le is tudnám játszani a programban
6: Levik, magában, Levik, tehát itt
5: kell. Le, aha, enter. Ott van a Sokert lejátszás,
6: DL, enter. Kereső, találatok, enter. Lejátszás, CTRL B, kosárba, CTRL D, letöltés, CTRL C, UR, lista, Lermely Klára gimnázium 12.
5: Nem tudom, én nem szólal meg.
2: A letöltésekben sincs ott. És kedves hallgatók, ezen a ponton Máté lép a porondra, az a egyszerű oknál fogva, mert az a gép, ami előtt ő ül itt a stúdióban, az Windows 11-es, míg én idáig Windows 10-es géppel mutogattam amit, de a Super DL Windows 11 alatt lett tesztelve. Így tehát, hogy ne fussunk bele indokolatlanul.

0: 2026. július 21. Kedd van, Dániel, Daniella napja. Budapest időjárása 26 fok, borult. Jelenleg nincs aktív letöltés.
1: Beállítások elemcsoport. Keresés, szerkesztőmező alt, kászalagamató kijelölve.
2: Jó, itt most rákeresünk arra, hogy szalgavató. Mint ahogy Robi is mondta, ugye, ezek szabadon megtekinthetőek, nincs semmi szerzői jó, meg ilyesmi. Így van, videókra szeretnénk keresni. Nézzük, hogy miket
1: lenyomva
2: fog kihozni.
1: Találatok enter, lejátszás, CTRL-B, kosárba, CTRL-D, letöltés, CTRL-C, úr, lista alt, T, teljes szaladamató Városmajori Gimnázium 2025, hossz, 3.32.45.
2: Hát azért talán miért szeretnénk egy 3.32-esat letölteni itt. Lefelé nyílva mehetünk a következő.
1: Nevik Limetlukac Arizon Nyíveny Háza Szaladamató Park 2014.10.03 hossz 1.15.26.
2: Hát azért ez is egy óra. Janéként megadhattam volna, hogy ilyen
3: hosszú szalagon ennyit avatni, gyerekek? Mondja már el kell
4: valami. Jó hosszú. Ilyen megadhattam
3: volna. Hány méter szalag? Oda, mint így felavatnak.
1: Felkis szaladamató after limeset. Hossz 12D szaladamató osztálytán Fulbuda József Attila Gimnázium 2025. Hossz 7.14. Feltöltő.
4: Azt hittem az előbb, vagy ugye mondta egy lenyilat, hogy hossz 12D, hogy azt mondja, hogy 12 napos videót találtál.
2: Nem.
4: Hogy 12 napig tart.
2: Ha nyomunk helyi menü gombot, akkor...
1: Környezet menü. Lejátszás Enter L.
2: Helyi menüben vannak például ilyenek, hogy lejátszás, hogy Enterrel is egyébként el tudjuk ezt érni.
1: Kosárba CTRL BK.
2: Kosárba tudjuk rakni. Ez is rendkívül hasznos, ahogy Dávid el is mondta.
1: Közvetlen letöltés CTRL DT.
2: Közvetlen letöltés.
1: URL pontos másolása CTRL CU.
2: Ezzel is az URL-t is ki tudjuk pontosan másolni.
1: AI videó elemzése.
2: Ugye ez AI videó elemzés, gondolom ez is az AI.
3: Igen, ez AI kurcská. Igen, ez AI menüben is benne van. Ugye minden, az a kontextus fogja hozzáadtam ezt az AI funkcióját, tehát ugye itt is ott van az, hogy videó elemzés, de ahogy más olyan menüben is, ahol kell, ott van ez is. De minden menü. Tehát azt akarom, hogy úgy összefussanak a szálak, hogy ne azért 600 helyre kell ugrálni, hanem minden honnan elérhető legyen, amit lehet.
2: Ez tök jó így.
1: Lejátszás Enter L.
2: Lejátszás Enter. Nyomjuk is meg esetleg ezt, hogy mi történik.
1: Super DL, média kereső, találatok Enter. Lejátszás, CTRL B, kosárba, CTRL B, letöltés, CTRL C, UR, lista alt, T, 12, D, szabadamató, osztáltán, Fulbuda, József Attila, Gimnázium, 2025, hossz, 7.14, feltöltő, szabad, fotó, videó, 50.
2: Nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak. Mondjuk tabba.
1: Tovább, következő 25 találatom, alt, B. Kosár, CTRL, K,
2: L, B, lista alt, O. Kosárról is tudunk, látjuk kosár listát.
1: Kosár letöltése, gomb, alt, L.
2: Le tudjuk tölteni a kosarat.
1: Kijelölt eltávolítása, gomb, alt, E.
2: El tudjuk távolítani. Kijelölt el.
1: Lejátszás, nácsap, hang, jelölve, mindet, megjelölve, alt, H.
2: Ugye itt most be is van jelölve, hogy csak a hang legyen lejátszásnál. Ez tök jó, hogy a két kép nem látható itt most nekünk az nem releváns. De hogyha mondjuk látóval néznénk, akkor azt jelenti, hogy ezt ki is lehet kapcsolni. És akkor a látó pedig látja a videót.
1: Szerkesztőmező altípus, kombinált list, keresés, gomb, alt, R, hossz. Kombinált list, amező már, szerkesztőmező 10 kijelölve, találatok, enter, lejárt, tovább, következő 25, találatok, gomb, alt, B, találatok, enter, lejárt,
2: szás,
1: CTRL, B, kosárba, C.

0: Ez a szünetelteti a lejátszás, nem?
1: Eszképpel.
0: Eszkép?
2: Igen, az eszképpel tudjuk szüneteltetni a lejátszást. Olyat tudunk esetleg, hogy lejátszásra mondjuk tekerni, vagy...
3: Ebben nincsen tekerés, de egyébként bele akarom tenni, hogy lehessen, sőt azt is, hogy lehessen a tekerésnek a range-ét állítani, hogy mekkora időugrásokkal tekerjen, ezt is be akarom majd állítani.
2: Töltsük akkor.
4: 12 dísz alapkörnyezet, lejátszás, enter, rosszabb a CTR-re, közvetlen letöltés, CTR-re, DT.
2: De Ctrl-D-t is nyomhattam volna itt most a helyi menüből.
4: Submentél, média kereső, találatok, enter, lejátszás, CTRL-B, kosárlap, CTRL-B, letöltés, CTRL-C.
3: Aha, és a Martin eladja is a háttérfogó
0: folyamat
3: jelzi. Van, de ez beépített folyamat jelzője is van, tehát nem az Nvidia sajátja szólhat csak, hanem
2: igen, ez most a
3: beépítettje.
2: Tehát ez most nem az Nvidia nálam beszédre van.
3: A többieknek mondom, hogy tudják, a kedves hallgatóknak, hogy a rendszerben beépített folyamat jelző indikátor van. Az egyre magasodó hangjelzi, hogy hol tart a letöltés.

0: unirtesítés, superdl.exe, superdl, elkészült. 12 D szaladomat
1: osztályán
0: fúrva József Attila gimnázium 2025.1 per 1 ablak. Superdl, adat 12 D szaladomat osztályán fúrva József Attila gimnázium 2025.mp 4.545.
1: Itt is van, ugye itt most nem állítottam be, hogy csak a hangot töltse, tehát gyakorlatilag itt most kaptunk egy MP4 fájt.
2: Mi az a 4 milliárd?
1: Hát az a mérete, a fájl méret, hogy gyakorlatilag lejött egy 500 megabájtos.
0: Függőleges szaladomató.
2: Jó, fájl.
0: Osztály függőleg újbudai József Attila gimnázi függőleges vonal normalizálva 2025.mp4 545.
1: 540 megabájt. Zárjuk is be ezt a média kezelőt Alt F4-re, ugye ez csak ezt az ablakot zárjuk be, tehát külön ablakba nyílik meg. Tehát nem fogjuk ezzel az Alt F4-re most bezárni az alkalmazást, hanem csak a keresőablakot média kezelő zárjuk be. Igen, egyébként Csaróka nem zárod be az alkalmazást. Csak mivel nekem itt a Total Commander volt nyitva mellette, azért az jött vissza.
0: SuperDL, akadálymentes.
1: De itt is van a SuperDL főablaka.
0: Media kereső CTRL FK.
1: Alt Everly történet az eszközök menübe léptem be.
0: Modulkezelő M.
1: Mert hogy meg szeretnék nézni még a modulkezelőt.
0: SuperDL modulkezelő. Itt kezelheted a SuperDL opcionális ajándalámondás elérhető verzió 1.0.3-nek lelista ajándalámondás kategória ajállapot elérhető verzió 1.0.3-10.
3: Egy mondat, ugye két észpik szólt. A beállításokban kikapcsolható a self-voice-nak a hangja, tehát ez nem kötelező meghagyni. Gyárlag be van kapcsolva, de ez kikapcsolható szabadon a beállításoknál. Van egy olyan lapfül, gyakorlatilag a hangjelzések és beszéd lapfülön, minden kikapcsolható, ami te nem szeretnél.
1: Szuper. Nézzük, mik vannak itt még.
3: Ó, igen, ez hasznos funkció, ugyanis ez egyszerre tud több dokumentumot konvertálni. Hát a legismertebb könyvfájltípusokból, könyvfájltípusokba kötögelve is tud, illetve összefűzni is tudja az adott dokumentumokat, ha mondjuk egy több részes egységet akarsz egybe konvertálni, akkor azt meg tudja csinálni.
2: Tehát mondjuk mobi fájltípusú a könyv, és én szeretném
3: mobit mondjuk is tud, epubot is tud, így van.
0: Perezit mob, csendes. Felirat felolvasó lejátszó elérhető, verzió 1.4.3.
3: Jaj, ez hasznos kis alkalmazás. Azért jó, mert ide be tudsz tölteni YouTube videó linket is, illetve egy bármilyen olyan videót, aminek van SRT felirata, szépen felismeri, és gyakorlatilag ahogy megy a videó, ő olvassa hozzátartozó magyar feliratot, úgyhogy így külföldi filmet is lehet nézni. És a SAPI hangokat is, illetve a neurális Microsoft hangokat is támogatja.
0: File küldés gépről gépre P2P elérhető, verzió 1.0.3.
3: Ez amit mondtam, ez hogy is a Magic Wormhole szervereit használja gyakorlatilag, és valós idejű azonnali file küldést tesz lehetővé a két SuperDL programot használó között.
2: Ha ugye szerverem megy át, akkor portot nem kell nyitni hozzá.
3: Pont ezt akartam, semmit hogy nem kell nyitni. Mm-hmm. Nem, semmit.
1: Ah, tehát akkor semmi routeren
3: semmi nem port kell, fel. Semmit. Nem, gyakorlatilag betalózod, és megkapod a jelszót, amit átadsz a másiknak, ugye ki is tudod másra, fel is kínálja a program, hogy kimásold, szépen odaadod neki, ő beilleszti, és már tölti is le a fájlt.
1: Szuper. Megyek tovább lefelé.
0: Internetes rádió elérhető, verzió 1.1.2.
3: Ó, ez amit mondtam, hogy mindent is tud igazából, tehát felvenni is, hallgatni is, kedvencnek is tudod menteni, időzítve is tudsz felvenni, és valós időben is.
1: Igen, ugye véges a műsor, de erre azért ránéznék majd.
2: Én is gondoltam.
1: Nézzük még, mik vannak.
0: Internetes TV elérhető, verzió 1.0.4.
1: Internetes TV, ugye ez az IPTV, amit így mondtál, van, gondolom. Van. Szuper.
0: Könyvek elérhető, verzió 1.0.2.
3: Hát ez a könyv olvasó és hangoskönyv készítő, ugyanis képes MP3-ba is hangoskönyvet készíteni, akár darabolva is, hogy megmondod hány perc esettségenként szeretnéd, és akkor úgy mentél el.
1: Szuper.
0: Média eszközök elérhető, verzió 1.4.3.
3: Hát itt több minden is van, itt például van benne egy jelszintelemző gyakorlatilag, tehát egy normalizáló, vannak benne vágó, ilyesmi.
1: De jó.
0: Supermedia elérhető, verzió 1.2.3.
3: Ez az a bizonyos, amit mondtam, hogy ebben van egy fajta broadcaster és műsor szóró rádiózóknak. Van benne valós időhang változtató is, minden ilyesmi.
1: Ez tényleg nagyon sok rész.
0: Szervezés elérhető, verzió 1.2.2.
3: Aha. Ez pedig ennek a gondolom naptár. A naptár, aminek egyébként az egyik kedvenc funkciója az az, hogy nem csak egyszerűen tud szólni neked, ha valamit beállítottál, hanem egy végrehajtott parancsot is, amit beteszel, tegyük fel, hogy egy URL-t nyisson meg, vagy egy konferencia, bármilyen, akár Teams-ot nyisson meg, vagy akármit, erre képes, hogy amit megadsz neki, ezt ő megnyitja az adott időre, amit beállítasz neki.
1: Ez is nagyon jól hangzik. És ennyi.
2: Nézzük meg az internetes rádiót, meg talán a szervezőt. Ha már itt vagy, akkor akár le is tölthetnéd, ha gondolod.
3: Két tabulátort menj előre.
1: Rendben.
0: Beszéd, mód, beszéd. Szervezés, kategória. Frissítés a boltból, gomb alt F.
1: Ugye frissítés a boltból, gondolom az akkor kéne, hogyha már fönt van.
0: Igen. Telepítésre frissítés, gomb alt T.
1: Telepítésre frissítés, és ezt megnyomja. Legyom
0: szervezét, open hajtalmat a lábontás elérhető, verzió 1.0.3.
3: Letöltötte. Csak túl gyorsan jött a Game Change üzenet a rendszerből, ezért egymás fölé beszéltek.
0: Telepítés per frissítés gomb alt T. Frissíti.
1: Letöltjük a...
0: Frissítés a boltból. Itt kezelheted a SuperDL opcionális modulja. Szervezés, telepítve, verzió
1: 1.2.10.10. Tehát tudjuk, hogy ez már itt föl van telepítve.
0: Super media elérhető, média eszköny könyvek, internetes T, internetes rádió elérhető, verzió 1.1.2. Frissítés a boltból, gomb alt F.
1: Nyomtam egy tabot, nyomok még egy tabot.
0: Telepítés per frissítés, gomb alt T.
1: Szó közben.
0: Internet, a lábondás elérhető, verzió 1.0.3.
1: Szuper. Alt F4-re ezt is bezárhatjuk.
3: Igen, azért van minden külön ablakra csinálva, hogyha mondjuk önmagába véve a magot nem akarod kikapcsolni, akkor ne agyvetlen tévedésből azt kapcsolt ki, hanem csak az adott eszköz kapcsolt ki, amit használtál.
1: De ez tök jó egyébként.
2: Hol kapnak helyet? Eszközökben?
3: Az internetes rádió média menü, az alt menüből kihívod.
0: Letöltések, felirattomások, almenü alt, média almenü alt M.
1: Itt a média.
3: Lefelé mész.
0: Fájltársítások, zene per videó F.
3: Nem.
1: De fájtársítás?
0: Itt a Windows-szal háttérben duplami.
1: Nem, ez ugye...
3: Úgy ez akkor érdemes, hogy van megbetott felvétel, vagy ilyesmi, és itt van.
1: De egy internetes rádió almenü, ugye még amikor Robi nézte a menüsorot, akkor még nem volt. Aha, tehát gyakorlatilag
0: internetes az a... Rádió almenü,
1: az internetes rádió almenü lesz, amit ki tudom nyitni jobbra, nyílra vagy enterre.
0: Internetes rádió CTRL shift R.
1: Ha is van Ctrl shift R-es billentyűparancs.
0: Internetes rádió CTRL shift R.
1: Menjünk is rá.
0: SuperDL, internetes rádió keresés, szerkesztőmező alt K üres.
1: Ha itt tudunk keresni, most tabbal körbenézünk, hogy itt
0: keresés gomb alt R. Népszerű állomások gomb alt N.
1: Mik vannak itt? Aha, népszerű állomások.
0: Ország, kombinált listamező Hungary 383 zárva alt O.
1: Ország szerint is Magyarországon 383 rádiállomás van, nem semmi.
0: Az ország állomásai gomb alt L. Állomások enter, lejátszás, CTRL B, kedvencekhez, CTRL C, ur, lista alt A.
1: Igen, itt a lista, de szerintem keresünk.
0: Lejátszás gomb alt J.
1: Alt J nyitanám, hogy lejátszás.
0: Szünet per folytatás gomb alt S.
1: Vannak.
0: Leállítás gomb alt L.
1: Billentyű parancsok.
0: Hangerő minusz jel gomb. Hangerő gomb.
1: Itt abból megyek
0: folyamatosan. Limitás lefenki CTRL M gomb alt M. Kedvenc gomb alt K. Felvétel most F9 gomb alt F.
1: Ha is felvenni is tudunk ugye F9-el is.
0: Időzített felvétel CTRL R gomb alt I.
1: Te jó, itt az időzített felvétel, amit mondtál, Dávid.
0: Felvételek kezelése CTRL shift F gomb alt V.
1: Itt tudjuk kezelni a felvételeket.
0: Saját állomás hozzáadása gomb alt L.
1: Ha is itt...
3: Igen, hogyha nincs valami benne az állományában, akkor azt hozzá tudod adni a saját állomásként.
1: Te jó. És akkor gondolom, itt URL-t meg tudunk adni.
3: Akár. Igen, igazából mindent, ami szükséges hozzá.
1: Tök jó.
0: Megosztás a közösséggel gomb alt O.
1: Majd meg is tudjuk osztani.
3: Ez felküldi a browser adatbázisba, és akkor gyakorlatilag, hogyha engedélyezik, akkor a többi szuperdél is elérheti.
1: Tök jó.
0: Kedvencek enter, lejátszás, telete, törlés, lista alt D.
1: A kedvenceink. És a keresőbe akár beírhatjuk, hogy hobbi.
2: Hogy pont ez jutott eszedbe?
3: Tartnáló.
1: Hát igaz, hogy a felvételkor éppen nem gépház megy, de azért ebből legalább legálisan vehetünk fel és tehetünk közé valamekkora részletet.
0: Állomások enter, lejátszás, CTRL B, kedvencekhez, CTRL C, ur, lista alt A, hobbi rádió, ország, Hungary, minőség, MP3128 kbps/2.
1: A beírás után. Van egy második találat?
0: Hobbi rádió, ország, Hungary, minőség, MP3128 kbps/2. Hobbi rádió, ország, Hungary, minőség, MP3128 kbps/2.
3: Nem tudom, miért is jött be egyébként, de mindegy, hát.
2: Jobb kétszer, mint egyszer se.
1: Lehet, hogy valaki még egyszer hozzáadta, nem tudom. Nézzük, hogy van itt is helyi menü. Nyomjunk egy menügombot.
0: Könnyenet menü.
1: Van, igen.
0: Lejátszás, enter, J.
1: Itt is lejátszás az enter.
0: Kedvencekhez, CTRL, DK.
1: Kedvencekhez tudjuk adni.
0: URL másolása, CTRL, CU.
1: És másolhatjuk a stream URL-jét.
0: Lejátszás, enter, J.
2: Na és ezek vannak.
1: Lejátszás. Nézzük is meg, hogy...
0: Sumos, jó, internetes, hobbi,

0: 20-húszszalnak növel?
1: Igen.
2: A világ minden tájáról zenél, minden korszak újra életre kér. A hangerő 65%-os hobbi rádió. Jönnek sorra.
3: Leállítás
2: gomb alt L. Szünet per folytatás gomb alt S.
3: Hajts alt S-sel tudjuk szünetetni.
2: Szünet.
3: Ez működik is, az alt S. És megpróbáltunk akár egy felvételt. Mit szóltok hozzá?
0: Én benne vagyok.
2: Folytatás. Hobbi rádió. Gomb alt L. Hangerő minusz jel gomb. Hangerő gomb. Limitás meper kit. Kettben gomb alt K.
3: Tehát az F9 gomb alt L. Igen, F9 csak mivel kiment a fejemből, mert mikor a fejem. Nyomunk egy F9-et.
2: Felvétel folyamatban. Hobbi rádió, leállítás, F9-en az állomásom, vagy a feltételek kemelése, CDFL plusz shift plusz F.
0: Mert itt igazából pontosan 8 órakor, tehát órami pontossággal 8-kor indultott, de nyilván az adás feltételek időpontjában van 8 óra, nem most,
3: igen, meg hallgatják. És ha jól értettem, akkor az F9 egyben le is
1: állítja. Így van.
3: Tájékoztatta a vállalat az akkor... Nyomjuk is meg.
2: Felvétel leállítva és ellentve. Hobbi rádió. Felvétel leállítva és mentve. Hobbi rádió jobbra nyílt szét. Pusek smate gombolatos rádió felvételek 2026-07-21. Hobbi rádió 2026-07-21.
0: Csinált, aha, a letöltésekbe egy rádió felvételek.
3: Kettmenc,
2: leállítva. Szünetben leállítást leállítva.
3: Az élő. Már nem kell nekünk, úgyhogy nézzük is meg.
2: Super DL. Akadálymentes totalcom pont rádió felvételek kisebb.
3: Valóban.
2: Pont kisebb 2026-07-21 kisebb DR nagyobb 2000.
3: És be is mappáztak, hogy csinált egy...
2: Pont 2026-07-21
1: kisebb. Hát így lehet jól rendszerezni.
3: Július 21, ez tök jó.
1: Bocsánat, én abban mondtam ki, hogy nekem így kényelmes, és hát a másnak is.
3: Ez nagyon jó. Ez tökéletes.
2: Pont hobbi rádió 2026-07-21-20-00-98.mp3-millió-nyol.
3: És az MP3-unk. Tökéletes, rá is rendeleztem, mindjárt is fog indulni a VLC-ben nekem most az alapértelmezett médiára játszó alkalmazás.
1: Ami nem jött be.
3: Hát várni kell is sokat, mert lassabb gép, de erre fog.
4: Cég egyik szerződött partnerének működési területén az ott tárolt építmény.
3: Teljesen jól működik. Tökéletes.
5: Azt itt is tudjuk állítani, hogy milyen minőségbe vegye föl, vagy a rádió, internetes rádió minőségét veszi alapul.
1: Alapból itt nem lehet állítani, de nagyon szépen köszönöm a javaslatot. Mindenképpen fölveszem a javaslati listára, hogy a felvétel minőség is rejtható legyen.
0: Megnézzük még a tervezőt? Azt hiszem az volt a neve, nem tudom pontosan.
3: Igen. Nézzük meg, mert az időzített felvételt azt majd nézzék meg a hallgatók, hogy...
1: Amire gondoltam, egy fájküldésre, ha gondolod, akkor küldenék neked, és akkor derüljön ki, hogy működik. De persze, hogy döntitek.
3: Azt is
1: csak ez mondjuk egy örök, ez küld át nekem, az küld át nekem, ama azt, így például azt Robi lehet. Milyen nagy örömmel küldeni át nekem a játékot, ha nagyon szépen elkérem tőle.
0: Egyébként?
3: Úgyhogy akkor nézzük meg egy fájküldést. Csak azt hiszem, azt a modult...
1: Még nem telepítetted föl talán. Nem
3: telepítettem föl. Így van. Úgyhogy akkor iránya...
2: Modulkezelő M.
3: Föl is terepült.
1: És ez majd az eszközök menüben lesz, ez a fájküldés.
3: Super Alt F4-gyer.
2: Super DL, modulkezelő.
3: Bezárom ezt a modulkezelőt.
2: Super DL.
3: És akkor Alt E.
2: Media kereső CTRL FK. Modulkezelő M.
3: Lefelé nyíldra haladok.
2: Szervezés almenü V.
3: Majd a szervezés megnézzük mindjárt.
2: Fájküldés gépről gépre P2 PCTRL Shift TP.
3: És még billentyű parancsra is van, Ctrl Shift T. De most itt a menübe állam, nyomunk egy Entert.
2: Super DL, fájküldés gépről gépre, küldés elem csoport, fájl kiválasztása és küldése gomb Alt F.
3: Nézzük itt meg tabban az ablakot, hogy miként épül föl.
2: Fogadás elemcsoport, a kapott kód, szerkesztő menő alt K üres.
3: Ha ide kell beírni majd...
1: Azt a kódot, ha te vagy a fogadó.
3: Aha, tehát a fogadóként a kódot.
1: Akkor azt, amit a küldőtől kapsz.
3: Ah, és ezt majd a fogadás gombra.
1: Így van.
3: Rámenni, aha.
2: Hova mentse, szerkesztő menő alt MC, pusher smate gombolatos kijelölve.
3: És hova mentse, arról ez a letöltéseink közé menti.
2: Tallózás gomb alt T.
3: Ami be van állítva letöltések mappának.
2: Küldés elemcsoport, fájl kiválasztása és küldése gomb alt F.
0: Körbeértünk. És tökéletes. Egyértelmű. magyarázat, ha nem szorul.
1: Küldd ezt, vagy most... küldjek én valamit neked.
3: Küldök én.
2: Lenyomva. Ja. Küldendő fájl kiválasztása pár resit panel fájl név.
3: Rá is mentem a gombra. Ezt egy hagyományos...
0: Esetleg küld tanulni. Nekem, Máté.
1: Azt a felvételt, Máté, amit csináltál, küld át.
3: Nyomunk rá Entert.
2: Super DL, fájl küldés gépről gépre, fogadás elemcsoport, a kapott kód, szerkesztőmező alt KÜS.
1: Te menjél tovább, tabban, nekem lesz egy kódod, Máté, amit majd meg kell adnod.
2: Fogadás gomb alt G.
3: És nem is a fogadás, amit most én küldök.
1: Nem,
3: most
1: nem,
2: te vagyok. Szerkesztőmező alt MC, pusers mafallózás gomb alt T.
3: Robinon kell kiválasztani, hogy hova mentek.
2: Küldés elemcsoport, kódmásolása a mágolapra gomb alt M.
3: Aha, és ott a küldésnél van egy ilyen, hogy kódmásolása a mágolapra.
2: Küldés megszakítása gomb alt S. Fogadás elemcsoport, a kapott kód, küldés kód másolása a mágolapra gomb alt M.
3: Nem mondja el, de mágolapra ki tudjuk másolni.
2: Lenyomva. 79 dokument is land, a mágolapra másolva.
3: Jó.
5: Szép kód.
1: Nekem nem tart ki könnyen.
0: Ezt a kódot gyakorlatilag a küldő fél bárhogyan eljuttathatja a cél személyhez.
5: Tehát e-mailben,
0: messengeren, ahol akarja. Máté a kódot eljuttatta nekem.
5: Még pedig messengeren.
0: Igen, egy üzenet küldő bemásolta. És akkor itt a Super DL.
2: File almenü. Letöltelik média almenü. Eszközök almenü. Eszközök modul. File küldés gépről gépre. P2. P2.
0: Máté is van file küldés gépről gépre. Ugye fontos, hogy azzal, hogy Máté elküldte nekem ezt a kódot, neki nem zárult le a feladata. Tehát, hogyha bezárná a Super DL-t, akkor nem működne a kód. A
1: fontos,
0: file...
1: hogy a file küldő részt, ha bezárja, akkor lezárul a kapu.
0: Így van.
1: Ennyi.
0: Tehát a fájl nem került feltöltésre egy szerverre, ahonnan én majd leszedhetem, hanem most majd összekapcsol egy bizonyos módon a szerver a Máté gépével, ezzel a kóddal, és akkor én tőle lehalászom ezt a fájlt, amit...
2: Super DL, fogadás ellencsoport, a kapott kód,
0: szerkesztőmező... Ctrl-V-t nyomta, benne is van.
2: Fogadás gomb.
0: És itt egy fogadás gomb.
2: Lenyomva, hova mentse, szerkesztőmező C, a Windows tűzfal...
0: A tűzfal!
3: Kért egy Windows tűzfal az
2: most. Szolgáltatásai az összes
3: nyilvános
2: és vadánhálózaton sok
1: elpontet közül. Igen.
2: Megjelenítés gomb. Ez a ciki nem a falám. Megszakítás gomb. Nyilvános hálózatok jelölő nincs bejelölve. Magánhálózatok jelölő nincs bejelölve.
3: Magánhálózaton is.
2: További információk, kevesebb megjel, engedélyezés gomb. További biztonsági képernyő.
3: Alt I, akinek meg...
0: Jelszót kér.
3: Van rendszergazda jelszava.
2: Csillag.
1: Fú, neked is ennyi csillag jelszava?
2: Csillag.
3: Igen.
2: Ismeretlen nem érthető. Super DL, file küldés gépről gépre, küldés elemcsoport, kódmásolása a mágolapra, gomb alt M.
0: Igen, nekem is engedélyezni kellett a tűz.
2: Letölteni a file küldés gép, Super DL, fogad küldés elemcsoport, fogadás elemcsoport, a kapott kód, szerkesztőmező 79 dokument is land.
0: Még itt van.
2: Fogadás gomb, hova ments,
0: fogadás gomb.
2: Lenyomva, nem érthető el, hova ments, szerkesztőmező C.
1: Hát és elvileg ilyenkor zajlik a háttérbe a küldés. Nagyon remélem, hogy
5: ezt Windows... tudjuk valahonnan?
1: Hát elvileg most én beépítettem a múltkor egy státusz kijelzőt. Azt nem tudom, hogy most a Robi gépén mi történik.
2: Hobbi rádiók, File megérkezett, pár beszéd panel, a file
5: megérkezett, file sajnálom, hogy én éppen nem csinálok semmit.
0: Ki is nyitotta a mappát egyébként, tehát
2: super.
0: Valóban itt van. Tökéletesen működik. Jó, ezt bezárjuk, Alt-F4-jel. És a Super DL is itt van, csak Windows M-mel kisméretűvé tettem.
2: File letöltés felirat, tromások almenü, média almenü, eszközök almenü, eszközök meg modulkezelő.
0: Modulkezelő.
2: Super DL, modulkezervezés, kategória.
0: Szervezés.
2: Telepítés, frissítés, lenyomva, nem érthető el. Bezárás gomb, 100 le, Super DL.
0: És fönt is van. Megyek az eszközök menübe.
2: File letölt felirat, tromák, média almenü, eszközök alm, média kem, modulkezelő. File küldés gépről, szervezés almenü.
0: Szervezés almenü.
2: Hírod masó, CTRL, Shift H.
0: Aha, itt van hírolvasó.
2: Podcastok felfedezése CTRL Shift P.
0: Podcast.
2: Naptár, felnök, jönnyetek CTRL, napi info időjárás, névnap CTRL Shift W.
0: Ugye ilyet alapban bemondott az elején is, amikor még nem volt fenn ez a modul.
2: Hírolvasó, de... napi info időjár, Super DL, napi info párbeszédpanel, mai napi info, szerkesztőmező csak olvasható több soros, üdvözöl a Super DL. Ma 2026. július 21. kedd van, Dániel, Daniel a napja, Budapest időjárása, 26 fok, borult, jelenleg nincs aktív letöltésed.
0: Mm-hmm. Jó.
2: Super DL, akadálymentes médiaközpont, letöltendő
0: USB-el,
2: letöltendő eszközök almenü.
0: Eszközök?
2: Ezt a file küldés gépről szervezés al, kíról, pont, szastok, felfedezés, naptár, felnök, jön napi info, kíról,
0: Super
2: DL, naptár, teendők, jegyzetek, fül, agenda fül kijelölve. Közelgő eseménye a következő 30 nap. Enter. Szerkesztés. Delete. Törlés csak saját esemény.lista.
0: Ez nyilván üres.
1: Igen, ez azért ézsandás, bármilyen eseményt hozzáadsz, akkor gyakorlatilag azt itt látod. Na, külső események is hozzáadhatóak.
2: Új esemény gomb.
0: Új esemény.
2: Szerkesztés gomb. Törlés gomb. Majd dátum és idő gomb. Fül. Agenda fül kijelölve.
0: Vannak még más?
2: Teendők fül kijelölve.
0: Teendők?
2: Jegyzetek fül kijelölve. Rezsi fül kijelölve. Külső naptár fül kijelölve. Rezsi, de jó, ha? Jegyzetek fül kijelölve.
0: Hogyha beállítok egy eseményt, arról emlékeztetést is kapok? Tehát például, mit tudom én, szöveges csipog.
1: Abszolút. A teendőknél tudod ezt például beállítani. Nem csak csipog, de be is mondja szépen. Illetve itt van az a bizonyos, amit mondtam, hogy hivatkozást is be lehet neki adni, hogy nyissa is meg az adott.
2: Teendők. Szóköz. Kész visszavon. Delete. Törlés lista. Új teendő gomb. Új teendő. Árvezint panel. Teendő. Szerkesztőmező üres.
1: Ide bármivel lesz ugye nevének, igen.
2: 20-22.
0: Beállítok.
2: G-E-E-H-A-Z szók E-U-S O-R szók E-E-F-E-J-E-Z-E-E-E Határidő E-E-H-A-N-N nem kötelező. Szerkesztőmező üres. Jegyzet. Szerkesztőmező több soros.
0: Lehet adni jegyzetet.
2: Mentés gomb.
0: Hogyha a határidőt megadom, akkor emlékeztet.
2: Teendő.
1: Az új eseménynél tudod hozzáadni, az első lapfülön, ennél a, az agendánál.
2: Teendők.
1: Teendők fül kijelölve.
2: Törlés gomb. Agenda fül kijelölve. Közelgő esemény. Új esemény gomb. Legjobb esemény. Párbeszéd panel. Cím. Szerkesztőmező üres.
1: Címét megad az eseménynek, ugye bármit. Megadhatsz
0: neki. Mit vannak itt?
2: Dátum EHNN. Szerkesztőmező 2026-07-21 kijelölve. 2026-07-21
1: Viszont az órát is majd be tud állítani mellettem.
0: És kötőjellel választja el.
2: 20-24. Óra. Szerkesztőmező 20 kijelölve.
0: Aha.
2: Perc. Szerkesztőmező 0 kijelölve. Óra perc, szerkesztőmező 0 kijelölve, 20-24, üves 0 kijelölve,
0: 27-re, 27, visszashift tabozok,
2: cím, szerkesztőmező üves,
0: G-E-E-H-A-Z-O-E-U, évház
2: műsor,
0: befejezése,
2: tátó perc, szerkeszt jegyzet nem kötelező, szerkesztőmező több soros üves, emlékeztető, kombinált lista mező 10 perccel előtte már van.
0: Ja, az most azért nem lesz így jó, mert már túlhaladjuk.
1: De tudod szabályozni, ne, 15
2: perccel előtt 15 pont van, nincs,
1: pont van.
0: Pont van pontban. Aha, tökéletes.
2: Ismétlés. Kombinált lista mező rendszeri zárva.
0: Aha, tehát ha nem figyelek...
2: Minden nap. A két adott napjain.
0: Nem is csak, hogy nem.
2: Minden nap.
0: Nem, ez nem is, ha nem figyelek, ez arra vonatkozik, hogyha egyszer. Az esemény ismétlődik. Tehát például minden héten kedembe kell fejezni a gyógyházat.
1: Akár akkor tudom
2: minden szólni. Akció a megadott időben. Kombinált lista mező nincs zárva. Megnyitás hivatkozás file level. Szöveg felolvasása a megadott időben. Mennyi szöveg fel a akció adata URL file majtok cím, vagy a felolvasandó szöveg, szerkesztőmező üres.
1: Hát ugye, hogyha telefonok egy példát.
2: Szók A, szók Z, M, U, S, O, R, szók V, E, G, E, felkiáltójel, mentés gomb. Lezsupertél, naptár, teendők, jegyzetek, fül, új esemény gomb.
1: Ugye például azt, hogy céget mondom, lesz users, backslash, akár is
2: oda, akár mi
1: kontextse, akkor azt indítaná el.
2: Fül, majd a törlés gomb.
0: Itt az Alt F4-3 van
2: ott.
0: A következő a kérdésem. A SuperDL-t a rendszertárcára tudom rakni?
1: Ha beállítod a indítás a háttérben, akkor alapból oda is kerül. Utána vissza is tudod hozni onnan.
0: De ha egyszer visszahoztam, most ugye Windows M-mel a tálcára kerül.
1: Igazból külön nem néztem így még meg, de valószínűleg be lesz majd egy építve egy olyan menüpont pluszba, ugye ez most lett pont ma beállítva ez a dolog, hogy kilépés vagy háttérbe küldés a rendszertárcára.
2: És
1: amikor Alt-F4-et nyomsz magad a SuperDL-re, akkor az mire fog történni.
2: Átmérvetelés, kisméret, tálca, futó, super,
0: asztal. Aha, az lehet, hogy érdekes lehet majd, hogy a rendszertárcára lehet
1: ki lehet tűzni.
0: Jó. Most elvileg...
2: 20-27. Új értesítés. SuperDL Exe. SuperDL. Emlékeztető. Gépház műsor befejezése. 20-27-1 ablak.
0: Következő történt. Ezt most a kedves hallgatók nem hallották, csak az MVDA-t, de amit én megadtam információt, illetve felolvasandó szöveget, jött egy kis pittyenés, egy Windows értesítő hang is jött, és a Tamás hang nekem elmondta pontosan azt, amit én beírtam a felolvasandó szöveg mezőben, hogy lassan itt a műsor vége. És ezt én hallottam, csak most ez a keverőpultban nem jutott el. De az igen, hogy az NVIDIA közben elmondta az értesítést a SuperDL-től. Tökéletes.
5: Komolyan mondom, nem tudom, hogy milyen funkciókkal lehetne ezt még bővíteni, de nem tudom, valami kis csevegőt, ilyen messenger-szerűt meg. Valami konferenciahívót, és kész a klangó. Én nagyon ehhez tudnám hasonlítani régen. Nagyon szerettem.
1: Igen, nekem de nem volt egy, ez is inspirált a klangó. Én nagyon
0: a szép emlékű klangó.
1: Igen,
5: ez milyen klang. Jó volt.
3: voice chattel, meg mindennel.
0: Aki esetleg, hogy nyilván sokan vannak így, ami egy ilyen vakok számára létrehozott multimédiás központ volt, és valóban, hogy Zoli mondjon, sok mindenben hasonlít Dávid programja. Az az óriási különbséggel, hogy a Klangó egyébként csak online működött, tehát be kellett jelentkezni a Klangó fiókba, ennek utána, miután a Klangó szervereit leállították, az egész gyakorlatilag teljesen használhatatlanná vált.
1: Igen, és nekem ez is volt az, amit én nem akartam, hogy függjön az egész igazából, hanem ez nincs semmi account meg ilyenek, nem is lesz soha, mert itt nem a controlling a cél, hanem az egyetemes hozzáférési jog minden ember számára.
5: De hogyha mondjuk lenne egy chat, meg egy konferencia hívó, akkor csak kéne valamilyen azonosító.
1: Persze. Hát gyakorlatilag ezt úgy tudnám csak elképzelni, hogy akkor viszont kell egy összes szerver, ami meg már megint pénzbe kerül, hogy ott esetleg az infrastruktúrát kialakítsuk egy super DL chatnek vagy valaminek. De azt nem tartom egy elborult gondolatnak, hogy mondjuk olyan alkalmazásokat belekapcsolni, amiknek esetleg ad API-t, például egy Telegramot, vagy ilyesmit, egy teljesen akadálymentes felett. Lehet, hogy nem 100%-os tudással, de mondjuk az alapvető használatra még akár rá is lehetne venni.
5: Mindenképpen azt... meg kell próbálni. Én azt gondolom egyébként, hogy valamilyen csevegő kéne, mármint konferencia hívó, ami sztereó, mert az egy fantasztikus dolog.
1: Szerintem még az is lehet, hogy ez is megoldható, hogyha vannak olyan ingyenes közvetítő szerverek, amik tudnak white label technológiás dolgot bármit átküldeni, tehát nem ragaszkodnak ahhoz, hogy meg legyenek nevezve, hanem egyszerűen egyfajta hasonló féregjukként működjenek, mint a fájküldés gépről géprénél a Magic Wormhole, akkor effektíve megoldható ez.
5: Nagyon tetszik. Oda vagyok,
3: sokréti.
5: És le vagyok nyűgözve.
1: Annyit javasolnék, hogy a névjegyet mutassátok meg, hogy tényleg hallják a felhasználók is, hogy ez tényleg az én fejlesztésem, hogy ott van feketén férjen a nevem.
2: File almenü.
5: File.
2: Levöltések almenü. Sugói. Semmédi almenü. Eszközök almenü. Sugó almenü. Sugó menü. Billentyű parancsok FN.
0: Itt a billentyű parancsok is fel vannak sorolva.
2: Hogyan működik?
0: Ez egy nagy szöveges leírás, mindenki elolvashatja.
2: Adatkezelés és adatvédelem, AI-kulcsok beszerzése, frissítésekkel.
0: Az AI-kulcsok beszerzéséről is van akkor leírás.
3: Igen, ez is.
2: Vajk, frissítések, keresése, CTRL.
0: Azért meg, ha már itt vagyunk, azért rá enterezek erre.
2: Frissítések keresése, SuperDL párbeszéd panel, szerkesztőmező csak olvasható többsoros frissítések keresése folyamatban.
0: Folyamatban van, frissítések keresése. Esetleg már...
2: SuperDL maga a program. Jelenlegi 3.29.14 napra kész. Aha,
0: frissült közben a szerkesztőmező.
2: SuperDL maga a program. Jelenlegi 3.29.14 napra kész. Üres. Itt DLP média letöltő motor. Jelenlegi 2026.6.9 új. 2026.7.4 frissíthető.
1: Uh-huh. Neked nem frissült le az előző, az is gond lett amúgy, csak szólok.
0: Elképzelhető simán.
1: Ebbe bele tudtok kötni.
2: Aria 2 torrent motor. Jelenlegi 1.37.0 napra kész. Üres. Nyomd meg a frissítések telepítése gombot. A frissítés a hivatalos forrásból tölt le. Nyomd meg a frissi keresés újra gomb. Frissítések telepítése gomb.
0: Meg is nyomom.
2: Lenyomva. Nem értettő el. Bezárás gomb. 86%. 100%. 0%. Új értesítés. SuperDL exe. SuperDL. Frissítés készenyben ablak. Szerkesztőmező csapolva keresés újra gomb.
0: Majd egy státusz.
2: Itt DLP média üres. Itt DLP média letöltő motor. Frissítve erre. 2026.7.
0: És itt írja is.
2: Keverezárás gomb. Lesuperdl.
0: A névjelet akartuk megtekinteni, szóval vissza a súgóhoz.
2: Fálek szemmé eszközök almenü. Aj almenü. Súgó almenü. Pélek hogyan adatkezeli ajkulcsok. Frissít ki a jelentés vágó köszönet és támogatás. Közreműködök Threadic. Névjegy. Súgó és névjegy. SuperDL párbeszéd panel. Fül. Névjegy fül kijelölve. Szerkesztőmező csak olvasható több soros. SuperDL 3.29.14. SuperDigital long. Akadálymentes média központ, letöltés, média, rádió, hangos könyv, könyvolvasó, hírek és napi info. Készítette, Körösmenei Dávid. Elérhetőség, körösmeneidavidritz@gmail.com. A DL mostantól nem csak letöltés, digital long, egy akadálymentes digitális médiaszalon, közvetlen fájlokat, média oldalakat és torrenteket tölt le, élő rádiót és médiát játszik, hangos könyvet készít és olvas, híreket gyűjt és olvas fel, kiemelt hangsúllyal a teljes, minden szintű képernyőolvasó támogatáson a cél, hogy mindez mindenki számára egyszerű és átlátható legyen, felhasznált, nyílt forráskódú összetevők és licenceik, itt DLP, média letöltő motorum license Aria 2, torrent és letöltő motor GPLV2 WXPython, grafikus felület WXV Windows License Fed Parser, RSS Podcast PSD Request, HTTP Apache 2.0 fontos. Csak olyan tartalmat tölts le és osz meg Csehbej, amelyhez jogod van. A program technológiája legális, a felelősség a letöltött tartalomért a felhasználói.
1: Ennyi.
0: Tökéletesen igazad van, nagyon köszönöm.
2: Bezárás SuperDL.
0: Na, én azt hiszem, azt gondolom, hogy a látássérült közösség nevében, ha szabad ilyen nagyon fellengzős nagy szavakat használnom, de mind az erőfeszítéseidért, mind az ötleteidért, mind a megvalósításért magáért nagyon hálásak lehetünk, és szerintem hálásnak is kell lennünk, ha
5: köszönjük is szépen. Én tovább
3: nagyon köszi tényleg ez.
5: Robi gondolatait. Arra készülj fel, hogy ez a központ, ez a szalon, ez a digitális szalon sosem lesz kész. Mert mindenkinek lesz új ötlete.
1: Ez nincs kész.
5: Ötlete.
1: Ez nem tud kész lenni. Így van.
5: Ez soha nem lesz kész, ebbe te belevágtál.
1: Ez nem.
5: Ezt csinálhatod még sok-sok-sok-sok évig.
3: Igen, így, hogy jöhetnek az, hogy modulok meg bármilyen.
1: Nekem meg flash okoz az, ahogy egyszerűen élvezem, hogy ez most a saját lufizmusom úgy mond, hogy egyszerűen minden egyes alkalom egy új és új és új lehetőséget kapok arra, hogy kiteljesedjek. Én pedig ezt egyszerűen tehát hazataláltam ebben, és boldogan csinálom.
5: Ez most látszik.
3: De jó. Hát tényleg nagyon sok örömet még ebben, mert ez nagyon-nagyon...
5: Neked nagyon sok munkát, ez nagyon sok örömet nekünk.
1: De kevés munkát, mert te sok örömet, mit szóltok ez a felálláshoz inkább?
0: Jobb a díl.
5: Dávid, nagyon szépen köszönjük.
0: Nagyon köszönjük.
3: Tényleg
0: köszönjük. Az, hogy itt voltál, az, hogy bemutattad nekünk ezt, az, hogy kifejlesztetted nekünk ezt. Szerintem még találkozunk itt a gépházban, azt gondolom.
3: Szerintem is, és tényleg bármi fejlesztés van, akkor bármikor.
1: Mindenképpen. Mindenképpen
3: is.
1: Nagyon köszönöm a kedvességeteket. Annyit szeretnék még mondani, hogy nekem a Super DL gyakorlatilag éppen azért fogalmazódott egyébként meg nem csak PC-re, hanem Androidra is, mert minden egyes Android eszköz, amit a kezedbe veszel, más és más felülettel operál. Egészen más, hogy visel. Tehát konkrétan igen, lehetne meg, hogyha túlzásra azt mondanám, hogy még gyártón belül is vannak felületkülönbségek.
0: Hogyne.
1: És egyszerűen az volt a célom, itt is egyébként, ami még nem jött ki, de lesznek majd én publikus béták, hogy egységesítsem egy olyan felületre, hogy gyakorlatilag fönt lesz a Play-be, leszeded, és nem csak, hogy leszeded, de a régi adataidat is vissza tudod beletölteni. Gyakorlatilag ez már meg is van ez a része, van ehhez egy külön wifi szerver portál, amit a telefonon be tudsz kapcsolni, és minden adatot egyszerűen le és vissza is tudsz menteni egy régi telefonra, és egy új telefonra is át tudod menteni. És úgy folytatod a bajtara használatot, és hát nyilván hasonló dolgokat hoz el az Androidos is, mert abban is van internetes rádió, podcast, hírek, ilyesmi, csak nyilván tovább gondolva néhány olyan telefonra alkalmazható funkcióval, amik GPS alapúak, vagy fénydetektor, vagy OCR szövegolvasó, vagy hasonlók is benne vannak, illetve egyéb ilyen finomságok, hogy gyógyszeremlékeztető, gyakorlatilag ilyen kúraszerű emlékeztetőkkel mindennel.
5: Ezek remek ötletek. És akkor ez egy...
3: Várjuk ezeket is.
5: Konkrét launcher lenne Androidra?
1: Ez egy konkrét, nem csak lenne, ez már az. A Robiek már hallották a hangját az előbb, az én telefonomon már napi használatra az fut.
0: Amint olyan állapotban lesz, hogy majd be lehet mutatni, akkor várunk.
1: Persze.
0: Megbeszéljük.
1: Nem, csak másra nektek, mint benne kulisszák mögé engedni.
5: Köszönjük szépen, és a
3: köszönjük szépen, és várunk. Várunk
5: ezzel is. Majd vissza, és akkor most elköszönünk. Búcsúzik önöktől az az ember, aki egy lufiból képes digitális média központot csinálni, Körösmezei Dávid.
1: Isten áldjon benneteket. Köszönöm, hogy itt lehettem.
5: Köszi.
0: Köszi szépen.
5: Búcsúzik még az az ember, aki próbából is azért legalább egy 6-800 megás fájt küld át elsőként a Robinak, Szakács Máté. Nem kisebbet, a legnagyobbat, amit úgy hirtelen talál.
3: És búcsúzik a Windows-t. Búcsúzik önöktől az ember is, aki ezen adás alkalmával nem nyitotta meg ezt a programot, de nagyon tetszik neki és lelkes, és szerintem meg fogja majd nyitni.
5: Adás hamarosan. Után
3: mindjárt. Adás után, Bojtor Zoltán.
0: És most én maradtam.
1: És búcsúzik önöktől az az ember, aki engem megkeresett, mert felismerte ebben a programban a lehetőséget, és felismerte azt, hogy ez valóban egy lehetőség a látássérülteknek a többszintű hozzáférése. Ez az ember pedig nem más, mint Rauch Róbert.
0: Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, kedves hallgató. Köszönjük Dávidnak még egyszer, hogy itt volt.
5: Köszönjük, hogy benne voltál a kis játékunkban is. És akkor super kötőjel dl.com, tehát super-dl.com, ezt a honlapot nagyon jegyezzék meg, innen gyorsan töltsék le, aztán meg frissítgessék, mert ez épül.
0: Meg ott vannak a hírek, infók.
5: Bizony. Élvezzék a nyarat továbbra is, kellemes hétvégét, majd kellemes hetet. Hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi, pá, pá, a viszontalásra. Szevasztok!
0: Hello, hello! Sziasztok! Sziasztok.
1: Sziasztok!
6: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk Önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre: gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
7: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.

0: 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikusok vagyonosodását, letartóztatták Hankó Balázs volt kabinetfőnökét is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartásban élők adataiba, jelezte, hozzátéve. Az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezető kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinetfőnöke lehet az a személy, akit hetedikként vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy egy hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárási jog ellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredmény mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, a szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában, hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
5: Tudomány ma.
1: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
0: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve, radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök öscímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, a szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
9: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor.
2: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást.
2: Jó szórakozást.
10: Ma éjjel táncol.
11: Egy műsor.
12: I could have spread my wings and done a thousand things.
11: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
13: Ma meg a szombat délután.
11: 15 órát. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: duplán jó. Csák Attilával. Gyere velem, táncolj mi!
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Szivárvány. Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és nagyon sok mindent hoztam, például a legmakacsabb konyhai szennyeződések 8 legjobb ellenség.

0: örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.

0: Szivárvány.
1: Na de nézzük a hónap gyümölcsét. Ha július, akkor az amatos édes lédú sárgadinnyas láger, amely nem csak finom, de igen gazdag vitaminban és ásványi anyagban is. Már egy közepes méretű kertben is termeszthetünk saját sárgadinnyét. Elég pár magot elvetni, és a nyár végére szedhetjük is a család részére az ízletes sárgadinnyéket. A sárgadinnye csak olyan kertben terem, ahol van elég tápanyaga számára, éppen ezért, ha kertünkbe szeretnénk sárgadinnyét ültetni, még kora tavasszal ássuk be egy jó adag istállótrágyát, így biztosak lehetünk benne, hogy szép nagy érett termést kapunk cserébe. A sárgadinnye melegigényes, hosszú nappalos növény, amelynek a termés fejlődés idején sok-sok vízre és napfényre van szüksége. Ültetéshez készítsük elő a kertet, szedjünk ki minden gyomot arról a területről, ahová ültetni szeretnénk a növényt, ássuk fel, majd gerebjézzük el a talajt. Ha nem trágyáztuk meg a talajt kora tavasszal, a vetés vagy a palánta ültetése előtt készítsünk fészket, és minden fészekbe terítsünk szét trágyát. A vetés ideje április és május, tehát jövőre már ültethetik is a sárgadinnyét. A palántákat csak akkor ültessék ki, ha a talaj már eléggé átmelegedett. A sor és tő távolság 100 és 50 cm közötti kell, hogy legyen, hiszen egy nagy helyigényű növényről van szó. Az ültetés után ne feledjék el a rendszeres kapálást, gyomírtást és öntözést, főleg a fejlődési időszakában a sárgadinnyének. A dinnye 85% érettségben szedhető 10-15 cm-es szárral, majd hagyják pár napig szobahőmérsékleten beérni. És akkor nézzünk néhány sárgadinnye fajtát. Magyar kincs. A magyar kertészek által termesztett fajta, közepes inda is közepes levélzetű fajta. Levelei középzöldek, tenyeresen karélyosak. Termése gömbölyű, felülete cseres, nem barázdált húsa halványzöld, édes ízű. Középkorai érésű, közepes termőképességgel. Házi kertben tehát nagyon jól termeszthető. A muskotáj is egy sárgadinnye fajta, hosszú főindájú fajta, amelynek a levelei középnagyok és zöld színűek. Termése gömb vagy lapított gömb alakú, enyhén gerezdes. A termés tömege 1 kg, héja vékony, színe szalmasárga, húsa világos zöld, középkorai érésű, közepes termőképességgel. Az ezüst ananász is egy sárgadinnye fajta, amit itt Magyarországon nagyon szeretünk. A közepesnél erősebb növekedésű, hosszú indájú fajta az ezüst ananász. Levelei hamvas zöldek, termése lapított, gömbformájú, átlag tömege 1,4 és 1,8 kg között van. Héja vastag, ezüst sárga színű, íze évjárattól függően jobb vagy gyengébb. Termőképessége nagyon jó, és az egyik legkorábban érő fajta, rövid tenyész ideje miatt termesztése igen jövedelmező. Aztán van egy olyan nevű sárgadinnye fajtánk, hogy hogyoló. A erőteljes növekedésű fajta, levelei nagyon karélyosak, termése sárga színű, héja redőzött, a termés tömege másfél két kilósak lehetnek, húsa vastag, halványzöld színű, íze fűszeres, lédús. Tenyész ideje hosszú, a vetéstől számítva elérheti a 130 nap is. Jó termőképességgel rendelkezik, és a fagyok előtt leszedve hűvös helyen, akár karácsonyig is tárolható. Tehát ennek a fajtának a neve hógyoló. És végül, ha sikerült a termesztés, akkor akár szedhetik is a finom édes lédús sárgadinnyéket, amelyekből számtalan finom ételt készíthetnek. Például tejszínes sárgadinnyés krémlevest. Egy átlagos méretű sárgadinnye kell hozzá 10 deka cukor, aztán 1 egész fahéj, negyed vanília rúd, 2,5 deci tejszín és fél citromnak a leve. A sárgadinnyét 4 részre kell vágni, majd kiszedni a magját és a húsát pedig felkockázni. A negyedét megszórni cukorral, majd felhasználásig betenni a hűtőbe. Ha felnőttek részére készítik a levest, egy kis konyakkal is megbolondíthatják. A dinnye többi részét a cukorral, a citromlével és a fűszerekkel 8 deci vízbe éven meg kell főzni, és ha kihőlt, hozzáadni a tejszínt, egy turmix gépbe téve összetörni és egy éjszakára betenni a hűtőbe. Tálaláskor a cukor dinnyer darabokkal díszíteni, és tejszínhabot is adhatnak hozzá, jó étvágyat!
0: Szivárvány! Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Szivárvány.
1: Most pedig nézzük a legmakacsabb konyhai szennyeződések 8 legjobb ellenszerét. Órákig tartó súrolás helyett próbáljanak ki néhány extra hatékony trükköt, ilyenkor nyáron senki nem szeret túl sokat takarítani. Ezért, ha rendszeresen szokott főzni és emiatt gyakran használja a konyhát, akkor nap mint nap fel kell venni a harcot a makacs szennyeződésekkel. A ragacsos edények, a zsír és olajcseppek, valamint a mikro és a sütő tisztítása valószínűleg ezentúl sem tartozik majd a kedvenc elfoglaltságai közé. Viszont néhány ügyes praktika megkönnyítheti a dolgát. A rozsdamentes edények tisztítása még a gyakorló háziasszonyok számára is komoly fejtörést okoz. A lerakódott olaj és zsír eltüntetéséhez sajnos többre van szükség egy alapos mosogatásnál, hogy az edények valóban ragyogóak legyenek. Van azonban egy jó hír. Az órákig tartó súrolásnál létezik néhány jóval egyszerűbb és hatékonyabb megoldás, még hozzá az ecet. Ez a filléres csodaszer még az olyan rendkívül zsíros felületeket is letisztítja, mint amilyen a kifőzdékben használt sütőedény belseje. Az ipari méretekben is eredményes csodaszerrel saját konyhai eszközeinket is csillogóvá varázsolhatjuk. A rozsdamentes edényekre égett zsírtól és ételmaradéktól pillanatok alatt megszabadulhat. Keverjen össze egy pohár ecetet annyi vízzel, hogy ellepje az edényben lévő foltokat. Ha a szennyeződés a lábas felső részén található, akkor valamivel több ecetet kell beleöntenie. A keveréket forralja 10 percig, így mosogatáskor a ragacsos szennyeződések enyhe súrolással is lejönnek. A módszer alumínium edényeknél is beválhat, az edény alján és szélén égtelenkedő sötét foltoktól egy pohár víz és egy evőkanál ecet keverékének felforralásával könnyebben megszabadulhat. Ha nincs otthon edény súrolója, akkor egy összegyűrt alumínium fólia darabbal is rendbe teheti az edényeket. A teflon edények tisztítása sem könnyű, hiszen ez esetben arra is ügyelnie kell, hogy ne sértse fel a bevonatot. Az edény alján és oldalán felgyülemlett ásványi anyag maradványokat a legkönnyebben úgy távolíthatja el, ha a konyhai felszerelést hígítatlan, desztillált ecetbe mártott ruhával súrolja ki.
0: Hobby Rádió.

0: Szivárvány.
1: Ha makacsfoltokat szeretne eltüntetni, keverjen össze két evőkanál szódabikarbónát, fél pohár ecetet és egy pohár vizet. Ezt az oldatot forralja fel az edényben 10 percig, és garantáltan eltűnik a szennyeződés. Ha a serpenyőben, konyhai edényekben a használatok előtt két pohár ecetet 10 percig forral, megakadályozhatja az ételek leragadását. A sütő vagy a mikró belsejének tisztítását sokan hajlamosak hetekig vagy hónapokig halogatni. Néha én is ezek közé tartozom. Talán ez másképp lesz, ha a jövőben az alábbi gyakorlatilag semmilyen erőfeszítés sem igénylő módszert választják a villanysütő kitisztítására. Először is be kell kapcsolni a sütőt, melegíteni 65 fokra, majd elzárni. Ezt követően helyezzen egy fél pohárnyi ammóniát tartalmazó edényt a sütő felső rácsára, egy forrásban lévő vízzel teli, nagylábas pedig az alsóra. Csukja be a sütőajtaját és hagyja így éjszakára. Másnap reggel vegye ki mindkét tálat, majd szellőztesse ki a sütőt. Ezután az ammónia és körülbelül egy liter mosogatószeres meleg víz keverékével mossa tisztára a sütőt. Még a rég rászáradt zsír is azonnal lejön. Viszont még ennyit sem kell tennie, ha hetente egyszer áttörli a sütő belsejét. Hígítatlan ecetbe mártott rongyal, ezzel a módszerrel megelőzheti a zsír lerakódását. Egyúttal a gáztűzhelyek rácsát és zsírtalaníthatja. Ezt az eljárást viszont gázsütők esetében csak akkor alkalmazzák, ha az őrlángot és a főcsapot is elzárták. Ha gyakran használja a sütőt, akkor valószínűleg találkoztak már a jénai vagy üvegedényre alaposan ráégett, nehezen eltüntethető foltokkal. A ráégett szennyeződéseket egyszerűen letisztíthatják, ha az edényt megtöltik egy rész ecet és négy rész víz keverékével, majd lassú tűzön felforralják a folyadékot és további 5 percig forrásban tartják. Amint az oldat hőmérséklete megengedi, hogy belenyúljon az edénybe, enyhesúrolással távolítsa el a szennyeződést. Ennyi az egész. Főzés közben sajnos egyáltalán nem ritka, hogy forrás vagy kevergetés közben a tányérok mellett a falra, a csempére, a szagelszívóra és a konyhaszekrényekre is kerül az ételből. A legkülönbözőbb helyeken felelhető megszáradt zsírcseppeket ecetbe mártott szivacsal tudja a legkönnyebben eltüntetni. Ha ezzel végzett, akkor egy másik hideg vízbe áztatott rongyal, majd egy száraz rongyal törölje át a felületet.
0: Szivárvány.
2: Hobbi rádió.
3: Műsorajánló.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap néptől. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután néptől.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Life.
8: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
9: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Szivárvány.
1: Most pedig nézzük azt az öt legfontosabb tárgyat, amivel garantáltan megtalálja a boldogságot. Ha azt szeretné, hogy boldog legyen ez az éve, akkor nézzük, hogy milyen tárgyakat kell otthon tartania. A vágyott boldogság eléréséhez gyakran hosszú és rögös út vezet. Mielőtt felszerelkezne a csiáramlását jótékonyan befolyásoló gyógyító tárgyakkal, fontos tudnia, hogy a feng shui nem egy receptre kapható orvosság. Céljai eléréséhez az alábbi tárgyak beszerzésénél azért picivel többre van szüksége. Önmagában kell elsőként megtalálni a harmóniát, a lakása megfelelő pontján elhelyezett különleges darabok pedig ennek a fenntartásához járulhatnak hozzá. Lakóhelyet tükrözi mindenkinek a személyiségét és kölcsönös kapcsolatban áll önnel. Kialakítása így nagy hatással van az életére. Éppen ezért nem mindegy, hogy hol milyen színeket, anyagot használ, és milyen bútorokkal, tárgyakkal rendezi be. Ha azt szeretné, hogy a lakása energiával töltse fel, hívja segítségül a magyar térrendezést. Például fényképekkel a harmóniáért. Akár párkapcsolatban él, akár egyedül, az otthonában kitett fényképek sokat segíthetnek abban, hogy az érzelmi élete harmonikusabb legyen. Az otthonában található képek többnyire olyan pillanatokat örökítsenek meg, amikor kiegyensúlyozott és boldog volt. Az emlékek felidézése pozitív gondolatokat vált ki, ami segíthet átlendülni a nehéz időszakon. A boldog időkre, múltbéli sikerekre emlékeztető képek önértékelése, magabiztossága fenntartásában is sokat segíthetnek. A vágyott célok eléréséhez kapcsolódó fotók ösztönzően hatnak mindenkire. Ha például szeretne sokat utazni, illetve közelebb kerülni ahhoz, hogy álmai házában élhessen, akkor minél több hasonló témájú fényképpel aggassa tele a lakást. Ha a párját szeretné közelebb érezni magához, akkor a bensőségesebb légkör kialakítása érdekében tegyen ki közös élményeket ábrázoló fotókat oda, ahol gyakran esik rá a pillantása. Ha megoldható, akkor ezeket a lakás délnyugati, déli vagy nyugati részébe tegye, hogy minél több kapcsolati csít vegyenek fel. Piros ágyneművel a romantikáért. A szerelem és a házasság területén uralkodó elem a föld, a terület jellemző színe pedig a piros és a rózsaszín. Ha minél többet szeretne mozgósítani az elégedettséget, a játékosságot és a romantikus érzéseket ébresztő energiából, akkor mindenképpen szerezzen be egy hasonló színű ágyneműt. Ha a piros vagy a rózsaszín egyáltalán nem passzol a hálószobában, mert az is sokat segít, ha legalább néhány párna formájában megjeleníti ezeket a színeket.
0: Szivárvány.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Tűcsüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Szivárvány.
1: Gyertyával az érzékibb szexért. A lágy narancsszínű fénnyel égő gyertya az élet minden területén a segítségére lehet. A tűz jellegű csít kibocsátó gyertya yin jellegű fényforrása rendkívül ösztönző látvány, hatására pedig felerősödnek az érzései. Ha szeretne nyitottabbá válni, és olykor problémái vannak az önkifejezéssel, akkor helyezzen sok gyertyát a lakótér nyugati részébe. Ez erősíti a déli csít, és segít megváltoztatni az érzelmi állapotokat. A szerelemmel kapcsolatos érzések fokozásában is sokat segíthet, ha a lakás megfelelő pontján agyagból készült gyertyatartókat helyez el. A lágy és gyengéd energiák előhívásával olyan környezetet teremthet, amely segít kifejezésre juttatni az önben rejlő szexualitást. Kristálya mindenhol árad az energia, a Young energia jelenlétét fokozó kissé gömbölydett kristályok a napfényt a szivárvány színeire bontják, és ezt az energiát szétárasztják a szobában. Az öt elem elmélete alapján a kristályok a vízcsihez tartoznak, ezért azokat helyezik a lakás nyugati, északnyugati, északi, keleti és délkeleti részeibe, ahol harmonizálnak az őket körülvevő csivel. És akkor jöjjön még egy tipp, akasszon az otthona északi részének egyik ablakába egy kristályt, serkentve ezzel az északi csi áramlását. Ha lehet, úgy helyezze el, hogy a felkelő és a lenyugvó nap fénye ráessen. Aztán ajándék ötletnek sem utolsó, de saját céljai elérésében is segítheti, ha beszerez egy szerencsehozó bambuszt. A szinte minden virágboltban megtalálható növény egy feng shui szerint élő tudatos nő lakásának alapvető kelléke. Bárhol is tartsa a növényt, mindenhol segít a pozitív energia megteremtésében, ráadásul a gondozása sem igényel olyan nagy odafigyelést.
2: Hobby rádió.
3: Kamu reklám.
4: Ez ám a napfogyatkozás?
5: Eltöltént, betöltöm, de csak rálam.
4: Nem tudtam ellenállni neki.
5: Azt meghiszem.
4: De szerencsére több is van belőle.
3: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: Konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
9: Amu reklám.
10: Operának nevezzük azt, amikor egy fickót hátba szúrnak, és az nem vérzik, hanem énekel.
0: Amu reklámot hallottak.

0: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Több milliárdos alapot hoznak létre azbesztmentesítésre, feljelentést tettek az Exim Bank működése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesttel szennyezett útszakaszok mentesítésére. Jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik azbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszerre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazukban és a város erdőn található szabad strandok további üzemeltethetősége is. Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye egyik járásában. A létesítményben tűz ütött ki, közölte Alexander Ruszkich, a régió kormányzója. A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az Uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében. 4 pedig, köztük 2 gyermek megsebesült. Szombaton többnyire kevés fel illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, a szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
8: Szivárvány.
9: Most pedig következik 3 szuper öregedésgátló nyári gyümölcs az időnyomot hagyó jeleinek kicselezésére, legfőképpen táplálkozásunkon kell változtatni. Tehát minél több piros színű gyümölcsöt kell enni, és akkor a bőrünk is kisimul. Számos kutatás tanulmányozta már az öregedés befolyásoló tényezőket. Gyakran hallunk olyan visszatérő fogalmakat, mint a kollagén, vagy szabadgyökök, vagy akár antioxidánsok. Na de vajon mit is jelentenek pontosan ezek? A láncok kialakulásáért a testben elszaporodó káros szabadgyökök a felelősek, mert azok roncsolják a sejtfalakat. Beavatkoznak a sejten belüli mechanizmusba, olyan károsodást idézve elő, melyek rákos megbetegedéseket, agyvérzést okozhatnak, esetleg megnövelik a szívinfarktus kockázatát, de roncsolják a kötőszövetek rugalmasságát is, mivel erőteljesebb ráncosodást idéznek elő. A szabadgyökök ártalmas hatásait az antioxidánsok ellensúlyozzák. Az antioxidánsok és a szabadgyökök egymáshoz viszonyított aránya befolyásolja az öregedés menetét. Vagyis, ha fiatalos, ránctalan bőrt akar magának, akkor fogyasszon minél több antioxidánsokat tartalmazó gyümölcsöt. A legfontosabb antioxidáns tápanyagok az A, a C és az E vitamin, valamint a szelén, amelyből nagyon sokat tartalmaznak a sötét piros gyümölcsök. Bőrünk 75%-a kollagén szövetekből áll. A kollagén termelés azonban az életkor növekedésével sajnos csökken. Emiatt korunk előre haladtával bőrünk egyre szárazabbá válik. A nyári szezon dús kell a jótékony gyümölcsökben, málnában, cseresznyében és megyben. Mind bővelkednek C-vitaminban és segítik megőrizni a test fiatalosságát. Amikor csak teheti, iktasson be az étrendjébe ezekből, lehetőleg nyersen fogyasztva. Reggelire műzlibe, kásába, ivólének kifacsarva, vagy akár turmixolva, illetve önmagában desszertnek. Hát a három öregedésgátló gyümölcs egyike a málna. Amerikai tudósok az élelmiszerek antioxidáns tartalma alapján összeállítottak egy top 20-as élelmiszer listát, amelybe a bogyós gyümölcsöket is besorolták. Egy marék málna vagy eper naponta csodálatosan megvédi a bőrünket, ráadásul rák megelőző hatásuk is van, ami szintén a magas antioxidáns tartalommal magyarázható. A málnában sok az ásványi anyag és magas a C-vitamin tartalma is. Van benne még A és B vitamin, növényi rostok, ugyanakkor csekély a fehérje és a zsírtartalma. A népi gyógyászat a levelét teaként is felhasználja.

0: Movie Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
1: A rádió.

0: A cseresznye is fiatalító gyümölcs, nyári gyümölcs, olyan antioxidánsokat tartalmaz, amelyek hatékonyan megvédik a szervezetünket a szabad gyökök káros hatásaitól, a gyulladásoktól. Sok benne az A-vitamin, a C-vitamin, valamint a B1, B2, B6 vitamin, és jelentős még a folsav és vas tartalma is. Bővelkedik tehát ásványi anyagokban és nyomelegben. Összetétele miatt kedvezően hat a fogak és a csontok fejlődésére, ezért már kisgyerekkorban hasznos desszert. Minél érettebb és sötétebb a szín a cseresznyének, annál édesebb az íze. Kiválóan alkalmas vízhajtó kúrának. A salakanyagokat hatékonyan eltávolítja a szervezetből. Ráadásul kellemes fogyókúrás étel is, mivel 10 dek a cseresznye kevesebb, mint 70 kalóriát tartalmaz. És egy tipp, tartson cseresznye diétát. Ezzel nem csak a bőrét hozza rendbe, hanem fogyni is fog tőle. 2, maximum 3 napon át egyen meg 1,5 kiló cseresznyét, 5x30 dekagramot főítkezések előtt, de még jobb, ha helyette. Igyon mellé 2 liter ásványvizet és gyógyteát is.
1: Szivárvány Hobbirádió a www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: szivárvány.
1: És akkor nézzük a harmadik. Fiatalító gyümölcsöt, a medgyet, a bogyós gyümölcsökhöz hasonlóan a medgy is bőven tartalmaz flavonoidokat és jelentős antioxidáns hatása van. Ezáltal segíti megőrizni a vénák falának rugalmasságát, enyhíti az ízületi megbetegedés okozta fájdalmakat, illetve a fejfájást. A népi gyógyászatban már régóta ismert, a medgyfa levelei gyulladásgátló hatásúak, hatékony ellenszer megkülésre, akár csak puffadás esetén is. Fogyasztása kifejezetten ajánlott azoknak, akiknek az emésztésével van gond. Jótékonyan hat a vérre, serkenti a máj és a vese működését. És akkor jöjjön egy tipp, a frissen facsart medgylé egy kis kanál búzacsíraolajjal elkeverve az egyik legjobb ellenszer a sejtkárosító szabad gyököknek. Ezért fogyasszanak belőle naponta 2-3 deciliternyit. A zene után pedig következnek a szörpök, zselék és lekvárok, tehát 7 recept, ami a konyhájába varázsolja a nyarat.
0: Szivárvány.
2: Hobbi rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Most pedig nézzük az öregedés gátló nyári gyümölcsökből mi minden csuda jó finomságot lehet készíteni. Szörpöt például, vagy zselét, vagy akár lekvárt. Az alkotás örömét a lehető legegyszerűbb módon megtapasztalhatja bárki. Vegyen egy kiló gyümölcsöt, adjon hozzá megfelelő mennyiségű cukrot, szórjon bele kedve szerinti fűszereket, csokoládét vagy kókuszreszeléket, töltse üvegekbe, csinosítsa színes anyaggal, kösse át díszes szalaggal, címkézze fel, és egész évben élvezheti a munkája gyümölcsét. Nézzük a balzsamos eperdzsem receptjét. Kell hozzá 1,2 kg eper, 35 dl cukor, 80 ml balzsamecet, egy csomag Gemfix. A megmosott, megtisztított epret tegye egy nagy lábasba, szórja meg a cukorral és forrálja fel. Öntse fel a balzsamecettel és keverje bele a Gemfixet. A bottúr még segítségével pépesítheti az állagát, de maradjanak benne nagyobb darabok is. A forró dzsemet töltse át sterilizált üvegekbe, zárja le és fordítsa át 10 percre a tetejére. Csomagolja újságpapírba, majd törölközőbe, illetve takarók közé, és feledkezzen meg róla egy-két napra, hogy kihűljön ebben a száraz dunstban. Most pedig nézzük a klasszikus málna lekvár receptjét. 1 kg málna kell hozzá, 50 deka befőző cukor. Mossák meg a málnát, bottúr még segítségével pépesítsék és passzírozzák át, hogy a magocskák többsége fennmaradjon a szűrőn. Adják hozzá a cukrot és állandó kevergetés mellett forralják fel. Főzzék további 15-20 percig, és még melegében töltsék befőttes üvegekben. Zárják le jó szorosan a tetejét, és fordítsák a feje tetejére, ugyanúgy, ahogy a balzsamos eperdzsemnél tették. 10 perc után jöhet a száraz dunst, bugyolálják be újságpapírba, majd törölközőbe, tegyék vastag takarók közé, és hagyják így egy-két napra, hogy kihűljön.
1: Hobby rádió.
2: Kamu reklám.
3: A szerves kémia a szén vegyületek kémiája. A biokémia az olyan vegyületeké, amelyek mászkálnak.
2: Kamu reklámot hallottak.
1: Hobby rádió.

0: Szivárvány.
1: Most pedig nézzük a málna ecetet házilag. Készítve 30 deka málna kell hozzá, 3 deci vörösbor ecet, 1 jövőkanál cukor és 1 kis kanál szegfűbors. A málnát helyezzék el egy nagyobb befőttes üvegbe. Forralják fel a borecetet a cukorral és a fűszerrel, majd öntsék a málnára. Sötét helyen érleljék ebben az üvegben egy hétig, ekkor szűrjék le és töltsék át egy vékonyabb nyakú üvegbe. Aztán az étcsokis megylekvár receptjéhez kell 1 kg kimagozott megy, 50 deka befőzőcukor és 10 deka étcsokoládé. Tisztítsák meg a megyet, vegyék le a szárát és magozzák ki. A gyümölcsöt bottuk, míg segítségével pürésítsék, majd lassú tűzön tegyék fel főni a cukorral. Akár egy órát is rotyoghat így, mivel a megynek alacsony a pektin tartalma, nehezen sűrűsödik. Hozzáadhatnak esetleg egy almát lereszelve, vagy egy bögre ribizlit. Ezek a gyümölcsök magas pektin tartalmuknál fogva segítik majd a megy sűrűsödését is. Adják hozzá a befőző cukrot, majd forralják pár percig. Amikor elzárták alatta a gázt, tördeljék bele az étcsokoládét, és már tölthetik is a tiszta befőttes üvegekbe. Száraz gőzben hagyják kiholni, azaz először burkolják újságpapírba, majd pedig tegyék vastag takaró alá. Fekete szeder szörpöt is készíthetnek idén nyáron. 2 kiló szeder kell hozzá, 1,2 kilogramm cukor, befőző celofán és egy kanál rum. A megtisztított szedret krumplitörővel nyomkodják jól át, és hagyják néhány órára állni, hogy levet ereszen. Forralják fel a következő, a keletkező habot folyamatosan kapargassák le róla. Bottormik segítségével dolgozzák össze majd egy vászonkendővel, nagyobb gyógyszertári gézlapon kibélelt szűrőn keresztül csöpögtessék le. Érdemes ezt a műveletet este csinálni, reggelre lecsöpög. Olykor kavargassák át, és alaposan nyomakodják ki a gyümölcsvelőt is. A lecsöpögtetett mennyiséghez literenként adagoljanak 60-70 deka cukrot, és forralják fel. Töltsék fertőtlenített üvegekbe, és befőző celofánt mártsanak meg az alkohol, és kössék le az üveg tetejét, majd csavarják rá a kupakot, száraz kő gőzben hagyják kihűlni. Ezt is. Sárga barac dzsem, fehér csokival, 1,5 kiló magazott sárga barackot 50 deka befőző cukorral kell elkészíteni, és egy citrom kifacsart levét is beletehetik, és aztán a végén keverjenek hozzá 10 deka fehér csokoládét. Ugyanúgy kell elkészíteni, mint az előző recepteket, és ugyanúgy száraz dunszba kell kihűteni, és végül itt maradt még egy recept, a vaníliás fekete szeder zselének a receptje. 50 deka almát a héjától megtisztítva, kimagozva, cikkekre vágva, 50 deka fekete szeder is kell hozzá, 5 deci víz, 1 rúd vanília, és zseléfixet is rakhatnak hozzá, és 40 deka cukor. A hozzávalókat tegyék egy lábosba, forralják fel, majd lassú tűzön főzzék további 45 percig, bottúrmixsal dolgozzák össze ezt is, és száraz gőzben, dunstban hagyják kihűlni, felejtsék ott pár napig. Jó étvágyat kívánok hozzá!
0: Szivárvány!
2: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
10: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Szivárvány.
1: Ezzel meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmüket, Jaka Benikőt hallották, viszont hallásra.
0: Szivárvány. Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Wifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Több milliárdos alapot hoznak létre azbeszt mentesítésre, feljelentést tettek az Exim Bank működése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik azbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszerre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazukban és a városerdőn található szabad strandok további üzemeltethetősége is. Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag- és energiaipari komplexum egyik létesítményét, az oroszországi új

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 25-én köszöntjük Jakab és Kristóf nevű hallgatóinkat. A Jakab férfinév Héber eredetű a Biblia szerint Zebedeusz fia, János testvére, Jézus tanítványa. Később Jézus apostollá választotta, jelentése pedig bizonytalan. A Jakabokat ünneplik még május 1-én, október 13-án és november 27-én is. Becézése Jakabka, Jaksi, Jaksa, jeles viselői, idősebb Szent Jakab, ifjabb Szent Jakab, apostol, Jézus tanítványai, Ábel Jakab, kenuzó, Felner Jakab, építész, és ön, kedves Jakab. Ugyanezen a napon köszöntjük még Kristóf nevű

0: Hallgatóinkat. A görög eredetű név a Krisztoforosz névből ered, jelentése Krisztust hordozó. Ünnepelnek még a Kristófok március 15-én, május 9-én és október 31-én is. Betézése Kristófka, Kristi, Kristike, Krista és Kricsi, jeles viselői Szent Kristóf, a hajósok és utasaik védőszentje, Kristóf pápa, Bárány Kristóf, a Forfordance tagja, Bátori Kristóf, erdélyi fejedelem, Christopher Reeve színész, Christopher Plummer színész és önkedves Kristóf. Ezen a napon köszöntjük még Dalibor, Jakobina, Szinbád, Talabor, Timur, Tomor, Valencia, Valentin, Valentina és Zsáklin nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 25-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt ezen a napon. 1564. július 25-ével kezdünk. Első Ferdinánd halála után fia, második Miksa lett a német-római császár, valamint első Miksa néven magyar és cseh királya is koronázták. Ferdinánd, miután Miksa vállalta, hogy megtartja a katolikus hitet, már 1562-ben utódjául választotta. 1566-ban második Miksa és a katolikus fejedelmek elfogadták a tridenti zsinat határozatait, amelyek a római katolikus hitre vonatkoztak. Ezzel megkezdődött Európában az ellenreformáció. 1570-nel folytatjuk július 25-én, negyedik rettegett Iván minden oroszok cárja, hogy a nemesek hatalmát megtörje, tömegkivégzést rendelt el Moszkvában, amelynek áldozatául estek a cár legbizalmasabb tanácsadói, diplomaták és tisztviselők is. Folytassuk a 19. század végével. 1884. július 25-én halt meg Feszül Frigyes építész, a pesti Vigadó tervezője. Még mindig a 19. század végénél maradunk, 1890. július 25-én megszületett Szilvai Kornél magyar tűzoltótiszt, aki a szárazoltó eljárás, amelynél az oltóanyag visszajett por vagy hab, és az eljárásnál használt berendezések feltalálója volt. 1930-al folytatjuk, július 25-én született Rész Pál irodalomtörténész, műfordító és szerkesztő. Maradunk továbbra is a 20. században. 1943. július 25-én puccsal megbuktatták Benito Mussolini olasz fasiszta diktátort. Három évet lépünk előre, 1946. július 25-én a Bikini-szigeteknél végrehajtották az első víz alatti kísérleti atomrobbantást. Ugorjunk 1967-re, ugyanis július 25-én megszületett Matt LeBlanc színész, a Jó barátok sorozat Joey-ja. És végül, de nem utolsó sorban, 2003. július 25-én Kaliforniában meghalt John Schlesinger, Oscar-díjas filmrendező. Leghíresebb rendezései az Éjféli Cowboy, a Maraton életre halálra és a Második legjobb dolog. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19. fejezetéből.
1: Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.

0: Taxi!
1: 2026. július 25-e szombat, Szent Jakab apostol ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 20. fejezet, 20-tól 28. vers. Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak, Jakab és János apostoloknak anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő azt felelte: intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön, az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon. Jézus így válaszolt nekik: nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiígyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom? Készek vagyunk, felelték. Jézus erre így folytatta: a szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd, de hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei atyám erre kiválasztott. Amikor a többi 10 apostol ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek. Akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen. Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért. Elmélkedés. Szent Jakab apostol, Zebedeus fia, Szent János testvére volt, a galileai halászok egyike, akit Jézus a genezáreti tópartján szólított meg. Az evangéliumok szerint Péter és János mellett ő volt a 3 kiváltságos tanítvány egyike, akik Jézussal fent voltak a Táborhegyén, jelen voltak Jairus leányának feltámasztásánál, és a Getszemáni kertben is az utolsó vacsora után. A mai evangéliumi rész Jakab és testvére János kapcsán mutatja be az emberi ambíció, a törekvés és az isteni küldetés közti feszültséget. Édesanyjuk kérése, vagy Márk evangélista szerint ők a kérdezők, hogy a két testvér Jézus országában a legmagasabb helyet kapja, nem elvetendő hitetlenségből fakad. Inkább túlemberi elképzelés arról, hogy mit jelent Jézus oldalán lenni. Ők hatalmat, kiváltságot, elismerést szeretnének. Jézus országában azonban a nagyság szolgálatot jelent, tehát semmiképpen sem uralkodást. Nem az a nagy, aki trónuson ül, hanem aki a keresztet hordozza. Jakabnak és nekünk meg kell tanulnunk, hogy a krisztusi ember vállalja a szenvedést, az áldozatot. A Szentírás szerint Jakab volt az első vértanú apostol. Heródes király végeztette ki karddal. Az ő élete arra tanít, hogy nem baj, ha útközben még keveredik bennünk az emberi vágy és az isteni hívás. Törekedjünk arra, hogy a szolgálatban legyünk nagyok. Mert az igazi apostol nem uralkodik, hanem életét adja, mint Jézus. Uram Jézus Krisztus, te nem azért jöttél, hogy neked szolgáljanak, hanem hogy te szolgálj. Taníts, hogy Jakab apostol példájára vállaljam a szolgálatot, az áldozatot és a csendes hűséget. Köszönöm, hogy nem tökéletes embereket hívtál, hanem formálható szívűeket. Alakítsd át bennem is a nagyra vágyást, alázattá. A jutalom utáni vágyat nagy lelkűséggé, a nyugtalanságot lelki békévé. Add, hogy ne elismerésre vágyjam, hanem arra, hogy téged kövesselek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezen Hofer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön az, hogy a nyilvántartásban szereplő leghosszabb és legnagyobb súlyú tehervonat 1989. augusztus 26-án 27-én gördült végig a dél-afrikai Sisen-Sardahani pályán. 660 vagonból állt és 7302 km hosszú volt. A 861 kilométeres távolságot 22 óra 40 perc alatt tette meg.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy nyári rakottast hoztam önöknek, az elkészítése nagyon egyszerű és nagyon gyorsan elkészíthető. A hozzávalók 4 személyre: 50 dek a cukkini, 50 dek a paradicsom, 30 dek a mozzarella sajt, 12-15 dek a parmezán sajt, 2 gereszt fokhagyma, egy evőkanál szárított bazsalikom, egy mokkáskanálnyi frissen őrölt fekete bors, só és egy deci olívaolaj. A cukkinit és a paradicsomot megmossuk és szárazra töröljük, és vastagabb karikákra vágjuk. A mozzarella sajt levét lecsöpögtetjük és felkarikázzuk. A fokhagymát pépesítjük és összekeverjük az olívaolajjal, a sóval és az őrölt borssal. Egy kis tepsibe rétegezzük a cukkinit, a mozzarellát és a paradicsomot, majd minden emeletet jól meglocsolunk ízesített olajjal és megszórjuk bazsalikommal. Végül a tetejét megszórjuk frissen reszelt parmezánnal és előmelegített sütőben 25-30 percig sütjük. Ropogós bagettel és könnyű rozéval kiváló főétel.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
3: a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. A Hobby

0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
1: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ!
0: Omega!
2: Oh,
0: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
1: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikusok vagyonosodását, letartóztatták Hankó Balázs volt kabinetfőnökét is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felső vezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszter és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartásban élők adataiba, jelezte, hozzátéve. Az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezető kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinetfőnöke lehet az a személy, akit hetedikként vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy egy hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárási jog ellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit is utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
8: Csak itt, a Hobby Rádióban.